0: Retro. Retro Rádió.
1: Egy kis patak mindig rohant,

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

létsz a szív elszorult, mit biztosnak hittem eddig, most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztató, így szó.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Egy határig sávosan emelkednek a nyugdíjak. Drón és AI is dolgozik a szőlőkabóca ellen. Évekig csempészték a drogot a brüsszeli reptéren. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak. Január 1-től többféle nyugdíj és ellátás összege is emelkedik. Kármán András pénzügyminiszter az idősek napján jelezte, amellett, hogy a nyugdíj minimum 120 ezer forintra nő, a 146 ezer forint alatti nyugdíjak sávosan, valamint a nyugdíj összegétől függően eltérő mértékben emelkednek. Kitért arra is, hogy egyebek mellett 60 ezer forintra nő az árvaellátás minimuma, a rokkantsági és rehabilitációs ellátások pedig 10%-kal emelkednek. A változások összesen mintegy 700 ezer embert érintenek. Szorványosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma. A Népegészségügyi Központ szerint enyhén nőtt a vírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, és már több település mintáiban kimutatták. Emelkedést mértek egyebek mellett Szegeden, Szolnokon, Zalaegerszegen és Budapest déli részén. A koncentráció ugyanakkor az ország nagy részén továbbra is az alacsony tartományban maradt. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik. Bogya Sándort, a NEBIH növényvédelmi igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét hallják.
3: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növényegészségügyi felderítésekben.
2: A brüsszeli reptéren átcsempészett drogot egy bűnbanda 21 embert vettek őrizetbe Belgiumban és Franciaországban. A belga főváros Zaventem repterének podgyász felvételi csarnokában zajlott az átadás-átvétel. Éveken át csempészték ott a kokaint és a kannabiszt. Még zajlik a nyomozás, hogy a teljes csempészhálózatot felderítsék. Kitart az indián nyár, folytatódik az októberi meleg. Napsütéses, száraz idő várható, csak a nyugati tájakon lehet fátyol felhős az ég. A szél nagyrészt gyenge marad, Sopron térségében lehetnek csak élénkebb lökések. Általában 24-25 fokot mérünk, az éjszakák viszont továbbra is hidegek lesznek, hajnalra mínusz 1 és plusz 12 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a napos, nyárias idő, 23 és 27 fok között alakulnak a maximumok, mint ahogy vasárnap is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Letartóztatták Hankó Balázs volt minisztert. 4 javító intézet került vissza a gyermekvédelemhez, szinte zavartalan napsütés lesz. Villányi Eszter vagyok. Letartóztatták tegnap Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. Az intézkedésről a Kecskeméti járásbíróság döntött. A politikust hétfőn este vették őrizetbe, a nemzeti kulturális alap pénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban. Hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Hankó Balázs az őrizetbevétele előtt politikai leszámolásnak nevezte az eljárást. Tegnap Varga Bajusz Veronika volt államtitkár letartóztatását is elrendelte a bíróság, ő az ügy másik gyanúsítottja. Visszakerült a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelmi rendszerbe a debreceni, nagykanizsai, aszódi és rákospalotai javítóintézet. Erről a parlament döntött múlt héten. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról írt, hogy az átalakítás a fiatalkorúak nevelését, oktatását, pszichológiai és szociális támogatását szolgálja megfelelő biztonsági feltételek mellett. A tárcavezető arra is kitért, hogy a gyermekvédelem 2028-ig 3 milliárd forint többletforrást kap. Elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj program jövő évi évfolyamába. A februárban kezdődő képzésre 30 év alatti diplomás pályakezdőket várnak, akik legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek. A résztvevők 7 hónapig egy választott minisztériumban dolgoznak, majd 3 hónapot külföldön töltenek. Itthon havi 350 ezer, a külföldi szakaszban átlagosan 750 ezer forintos ösztöndíjat kapnak. Jelentkezni október 31-ig lehet a program honlapján. Hétvégén tartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Országszerte várják programok a madárbarátokat. Sokat megtudhatunk az őszi madárvonulásról. Emellett az esemény sorozat egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: Összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűjtési bemutatókon legyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűjtés során.
2: Folytatódik a szinte nyárias idő, a következő napokban nem lesz változás. Ma is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati tájakon lehet fátyol felhő az égen, de csapadékra sehol sem kell készülni. A szél Sopron környékén élénkül meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok, az éjszakák viszont hidegek maradnak. Holnap is szinte zavartalan napsütésben bízhatunk, országszerte 23 és 27 fok közötti maximumokkal, vasárnap is hasonló idő lesz.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Átépítik a terelést az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalom között, írja az Útinform. Hegyeshalom felé változatlanul a külső és a leálló sávon haladhatnak a 19-es és 61-es kilométerek között. Budapest felé változás van az 55-ös és 33-as kilométerek között, a belső átterelt sáv forgalmát visszaterelik a Budapest felé vezető pályaoldalra, így a főváros felé két sávon egymás mellett halad majd a forgalom körülbelül 22 kilométeren. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és 51-es kilométerek között útépítők dolgoznak több szakaszon, lezárták a félútpályát, napközben itt torlódás lehet. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalom épül, a 9-es kilométernél itt is torlódásra kell készülni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 6 óra 8 perc. Jó reggelt, szevasztok, drága barátok. Ez egy pénteki nap, és már sötét van, tehát ez a nem ez a kellemesen induló reggel, nem baj, megcsináljuk. Jó reggelt, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Herő Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett még mindig valahol a kukoricásban, Capri szigetén, vagy fene tudja hol, nem tudjuk hol, mert ugye egyet hisz ő, hogy viszik őt szépen romantikázni, csurgatják ajkai közé a limoncellót. Aztán kiderül, hogy melóznia kell, és megint igába hajtják a fejét, és rabszolgasors.
2: Ugye ma még dolgozom napszámban, de holnap, mert tényleg megyünk Caprira, ugye, Csabi?
3: Lehet ez van.
0: Nem tudjuk, mi van. Bejó Barbie van, Bejó Barbie nincs egyébként itt a stúdióban velünk, tehát ott most abban a stúdióban sötétség van, mint ahogy tegnap most is csak a Bocskor logó világít, köszönjük Fatiéknak, de Bejó Barbie van, és üzent.
1: Na.
0: Képzeljétek el, üzent, hogy ő tök szívesen bejön, és nem bánja, ha piszkáljuk, mert ő a Jákson nevelkedett.
2: Na, tehát... Olyat meg amúgy se tudunk.
0: Nem tudom, igaz-e, hogy a lábúját szopogatta a Jákson a Bejó Barbinak?
2: Ez a városi legenda, amit én is a kollégáktól
0: hallottam. Ezt tisztázni kéne.
1: Hát akkor be kell hívni.
2: Én legközelebb mindenképpen várjuk.
0: Azért, ja, nem azért, nehogy félreértés, azért, hogy megzavarja írolvasás közben. Tehát, hogy tehát nem más. Tehát, hogy poénból.
2: Akkor tényleg igaz, amit az előbb mondtam, ilyeneket tényleg nem tudunk csinálni.
0: De te is csináltál ilyeneket a Bella Gabival.
2: Az előző rádióban, igen, de én csak megcsiklandoztam így a
0: bokáját. Nem mondd ki.
2: Bokáját.
0: Direkt hangos akartam lenni, de olyat a csébetű néz ki hallatszon.
2: És látod, nem volt benne. Szóval igen, én is csináltam hasonlót, de hát azért eddig nem mentem el, mint a Jáksó mester.
0: Amennyiben igaz, azért...
2: Igen.
0: Igen. Na jó, szóval, ha legközelebb van ilyen, hogy Anettet elviszik valahova romantikázni, akkor Bejó Barbie szívesen bejön.
1: De lehet, hogy ezzel a témával majd követelni fogják a hallgatók is, hogy jöjjön már, hadd tudjuk már.
0: Ezek az idők elmúltak, hát a rádiózás már nem olyan, mint régen.
1: Tehát már nincs asztal alatt?
0: Nincs asztal, egy csomó mindent nem lehet csinálni. Hát, figyelj, hát te is tudod, a hallgatók is megsértődnek mások nevében legapróbb dolgokon. A Gergely városromboló polgármester is megsértődik mások nevében olyan dolgokon, amelyek el se hangoztak. És tehát, hogy de teljesen más a világ. Feszült. Már nem lehet ilyeneket csinálni.
2: Hiszt is a világ, feszült igen. A világ.
1: Régen lazább, tehát hogy például régen ez az asztal alatti történet, ez belefért, és nem volt belőle mondjuk munkahelyi zaklatás.
0: Nem.
2: Mindenki nevetett. Hát a hírszerkesztő azzal küzdött, hogy ne kuncogja el magát, vagy ne boruljon az egész hírek, és ettől volt ez baromira mókás. A hallgatók meg ezt tudták.
0: Ó, legendák voltak régen. Hát még régen a Bródy Sándor utcai Magyar Rádió stúdióban olyan is volt, hogy hírolvasónak aztán felgyújtották a papírját. Olvasott éppen. Tehát azért ilyen is volt. Tehát régen a rádiózás vidám volt.
2: Úgy sietned kell a hírekkel, közben tűnnek el a betűk folyamatosan.
1: Hát ez mi régen milyen jó volt.
0: Nagyon jó volt.
1: Ez most így uncsi.
0: Ez uncsi. Na mindegy. Szóval, hogy volt dohányzás a keverőpulton, minden, tehát ott tényleg.
2: Jó, fel tudjuk gyújtani a rovatodat, Évi, ha nagyon akarod. Tehát ezért az még meg tudjuk előtetni magukat.
1: Az asztal alatt érdekel.
0: Egyébként konyak is volt a pagodában. Az a büfé volt a Magyar Rádióban, még volt konyak is, ha kértél a kávé mellé.
1: Az is jó.
0: Tudom, hogy jó, nem szeretem a konyakot, de élnék vele.
1: Vannak olyan napok, nem?
2: Az Évi 3-4 körben tesz ilyen burkolt felhívást arra, hogy valaki bújjon be az asztalra lehet.
1: Nem mondtam, majd egyszer mondtam. Annyi, hogy én nem jelentek senkit.
0: Megbízhatunk benned?
1: Hát most mondtam ki, országvilág előtt.
0: Gabi bátyám, jó reggelt, kezdjük az SMS-ekkel. Na, a legfrissebb felmérést hoztam már az állatok intelligencia szintjének rangsorolásából. Első helyen a csimpánz, második a palackorú delfin, harmadik helyen az afrikai elefánt áll, negyedik a holló és varjúfélék, holtversenyben az afrikai szürke papagájjal, ötödik a polip, és csak hatodik helyen áll a kutya. Abból is a border collie. Megjegyezném, hogy a kutya az emberi kommunikáció értelmezésében lenne a legelső, de ez a lista az intelligenciáról állít rangsort. Végül a forrás Nathan J. Emery Londoni Queen Mary University állati kognícióval foglalkozó egyetem kutatása. Üzenél McLarenes nekünk. Ha igaz, lehet, hogy kamuzol, nem tudom. Értem, hogy az intelligencia biztos Rubik kockát gyorsabban kirak egy polip, mint egy tacskó. Tehát, hogy, ja, hogy valószínűleg valahogy így lett ez felmérve.
2: Ez egy izgalmas verseny is lenne amúgy.
0: Igen, csak nem veszi figyelembe a londoni Queen Mary University, hogy a polipnak minden esélye megvan kirakni a Rubik kockát, hiszen van hány csápja? Van 8 legalább, nem tudom mennyi van. A tacskó azzal a kis pöttöm lábával, de csak egyet felemel, felborul. Tehát, hogy... Tehát nincs, hiába fejben megvan a kocka, érted, a tacskónak.
2: Nincs hozzá eszköze. Igen.
0: Nincs eszköze. A polip lehet, hogy béna, és sokkal lassabban rakja ki a bűvös kockát, mint kirakná a tacskó, de hát megvan hozzá az eszköze. Ide-oda csal, és már kész.
2: Ennyi, a tacskó meg csak egy mancsali pörgeti szegény.
0: Igen. Jó reggel, üzenik. Összerúgtam a port a fiam tesi tanárnőjével, és csak azért olvasom fel, mert ez egy életkép, és ilyenkor mindig jó, hogyha egy picit elgondolkozik egyik-másik pedagógus azon, hogy ő is így cselekszik-e. Roberto kedden felszerelés hiány miatt nem tudta bemutatni a startgépből indulást. Ezért egyest kapott. Tehát nem volt nála felszerelés, ez egyes. Ma a keddi napra beírt egy másik egyest órai munkára, és kapott még egy hármast a szeptemberi órai munkákra. Megírtam a tancinéninek, hogy szerintem a tesi egy teljesítmény alapú tantárgy, 7 éven keresztül csak 5-öse volt belőle. Idén is kapott már 2-t. Válaszként azt kaptam, hogy aki nem mutatta be a feladatot, az 1-est kapott. Köztük a fiam is. Úgy csinál, mintha 8-ban ez lenne a legfontosabb tantárgy. Szép napot, Robi.
2: Hú, de nagyon fura ez.
0: De egyébként van ilyen.
2: Van, sajnos. Énekzenéből is van ugyanilyen karakter.
0: Igen, igen, igen. És tényleg igen. Sokszor ezek a tanárok, hát azért tudjuk pontosan, hogy a tesi tanárok és az énekzene tanárok komplexusosak. Kivéve olyan, mint a Voga, aki ugye a biológiával kötötte össze a testnevelést, de például az én testnevelési tanáraim azok az életükbe nem tudtak volna egy rendes tanórát megtartani. Tehát azok csak sipolni tudtak és üvöltözni, de egy rendes tanórát, tehát egy valamilyen szak tantárgyát előadni, arra képtelenek lett volna. A Voga ebből kivétel.
1: Jó, de alapvetően a tesi tanároknak azért, ha belegondolsz, legalábbis nekem a tapasztalataim nagyon jók, mert mindegyiknek volt sportmúltja. Tehát szerintem úgy jó egy tesi tanár, ha van valamihez valamilyen sportrész.
0: Ja nem, ezzel semmi baj nincs, és legyen is így, igazad van, és én is bírtam egy-két tesi tanárt, szó se róla, hanem az, hogy ők komplexusuknál fogva, mert a többi tanár nem veszi őket emberszámba, ők valahogy próbálnak a diákokon, nem tudom, tehát bebizonyítani azt, hogy az ő tantárgyuk az legalább annyit ér, és legalább olyan fontos, és egy diáknak az éves teljesítmény akár az ő tantárján is múlhat.
2: Hát igen, a saját jelentőségüket próbálják ezzel, de szerintem így vannak még a kémia tanárok
1: is. Igen, fizika is.
2: A kémia is, fizika is olyan, hogy ez a mindenki forgatja.
0: Alapvetően mindegyik, igen. Tehát az irodalom tanárat...
1: Hát nem, ugye a magyar matek, amiből a legtöbb van, ők a legmagabiztosabbak, mert nekik sok órájuk van, nekünk kell a legtöbbet kihozni a gyerekekből, és minden olyan, amiből egy-egy óra van hetente, azok szerintem bajba vannak.
0: Lehet. Oké. Okay. Jó reggelt a csapatnak, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, és süssétek a pitét, szép napot, Buszos Gábor. Drága Anett, hát ki tudja, mi van vele pedig.
3: Gyere, sütök pitét.
0: Ehetne.
2: Így van.
0: Igen. Oké, okay, mi van még? Azt mondja, szép reggelt, szép hűvös, hideg van Miskolcon. 8 fok, réteges öltözködés ajánlott, erősödik a reggeli forgalom, sulisokra az iskola környékén. Vigyázzunk, szép napot, meg jó hétvégét mindenkinek, sofőr Krisztián. Ezt csak azért olvastam be, hogy tényleg vigyázzunk a sulisokra.
1: De olyan rossz nem, hogy már este is nagyon hamar sötétedik. Én tegnap figyeltem meg, hogy olyan 6:30 körül, hogy már sötét. Ez annyira nem szeretem a télbe, hogy reggel is, meg este is már nagyon korán van.
2: Nem sokára még rosszabb lesz. Tehát amikor átállítjuk az órát, akkor már 4 óra.
1: Innen tudod, hogy most már biztos nem jön vissza a nyár. Legalábbis egy hamar.
0: Jó reggelt, üdv tankcsapdás, Pityu, szevasz, Pityu, és jó reggelt mindenkinek, puszit küldök Anettnek a kukoricásba, Bézsó. Jó, köszönjük szépen, fogadni merek, hogy Anett kezét megkéri Csabi a kirendülés, kiállja a fogadást, Tibi, én fogadok ellene.
1: Én is
2: simán. Komoly téteket is tehetünk.
0: Tehetünk, Tibi, gyere be, hozd a pénzt. Jó, nézzük az időjárás jelentést, Anett küldött, persze, ezt most így elküldte időközben, vagy előre bekészítette őket?
2: Ezt a Nógrád megyei Capriról írta, igen, és onnan küldte e-mailben.
0: Csodálatos időnk lesz ma is. 27 fok körül lehet a csúcs. Sokat látjuk a napot, esni sem fog, és a szél is enyhén lengedezik majd. A hétvége is hasonló időt tartogat, frontok sem gyötörnek majd bennünket. Ez ilyen szép időszak. Igen. Petra és Tamás névnap van ma. Jó, ma van az erőszakmentesség világnapja. Fontos.
1: Nagyon.
0: A vegetarianizmus világnapja is ma van. Ki volt vagy van vegetáriánus? Te már egyikünk sem, de Gyuri, te voltál?
2: Igen, volt időszak. Hát nagyjából ilyen 14 éves korom még nagy küzdelem volt bármilyen húst megenni, mert nem nagyon tudtam rá egy ételként nézni. Aztán így a csirke merre erre
0: de úgy kezdted, hogy hússal, aztán izé csirke merre, és nagyjából most már az egész világ. Tehát, hogy minden undorral tölt el téged.
2: Jó. Ilyen ez.
0: Igen, csak kapolcs, az izzat emberek, az a kis rezervátum, ott érzed jól magad.
2: Kedvenc ételem kapolcs, mivel vegetárián.
0: Nem, én most nem csak ételekre mondom, az undorodra, mindennel szemben.
2: Aha, igen. Kapolcsal nincs semmi undorom, ez jó.
0: Ezt mondom, hogy ott érzed magad.
2: Az évem
0: biztonságban.
2: Legszebb része, ez tény.
0: Tudom.
2: Igen. Hogy kölyökhattunk ide az étkezési szokásaimról, nem tudom.
0: Nem akartad érteni, de hát így lehet, hát akkor én nem. Akkor én lemondok róla szívesen.
2: Nem megyünk kapolcsra.
0: Nem, az undorod dolgokkal szemben, tehát nem csak kajára. De ezt elmondtam az előbb.
2: Igen.
0: Tök értelmesen.
2: Ja.
0: Nem megy, ugye?
2: Nem értem. Én meg az undorom.
0: 75 éves Sting. Ó, drága Stingó.
1: Boldog szülinapot.
0: Boldog szülinapot. Tényleg korunk zsenie. Aztán 56 éves lett Erős Antónia. Isten éltesse őt. 50 éves Kozma Orsi, őt is. 157 éves született Mahatma Gandhi, indiai békeharcos. Néztem, hogy Anett milyen foglalkozást ír oda neki, de mondjuk ez így oké.
2: Okay. Ez lenne a név egy kártyáján.
0: Igen, indiai békeharcos vagyok. 40 éve ezen a napon mutatták be a Macskafogó című rajzfilmet, és 81 éve Elvis Presley először indult tehetségkutatón, 10 éves volt, de akkor már volt ilyen megasztár. Szerű.
1: Hát valami, nem, ki mit tud.
2: A filmben is benne volt, amiben a Tom Hanks játszotta ugye idézőben a gonosz menedzserét, hogy akkor még ilyen helyi közösségekben voltak a tehetségkutatók, amikor szórakoztattak egy kis települést tulajdonképpen.
0: Egyébként ugye itt most már ismerjük, hogy hová fajult a Megasztár, hová fajult az X-faktor, és akkor emlékszünk ugye a Megasztárnak az elejére, még annak idején presszerékkel, hogy az milyen más színvonal volt. De most akarok valamit kérdezni, ti láttatok régi Ki mit tudott?
1: Hát csak ilyen...
0: Hallomásból?
1: Én csak a produkciókból láttam. Aha. Tehát egy ilyen Kovács Katit, meg... Tehát
2: egy-egy ilyen bejátszó.
1: Bejátszót láttam, de azt nem tudom, hogy az annak
0: de az mi egy volt vegyes a menet. Felvágott. Hát menete. A menete volt egy zsűri, azok álltak akárkikből, most teljesen mindegy ilyen-olyan szakemberekből, vagy szakembernek mondott emberekből, vezette egyszer-ez-egyszer az minden nagy műsorvezetők, és ez gyakorlatilag egy full esti program volt, de... A lényeg az, hogy különböző kategóriákban. Tehát ott volt versmondó, volt parodista, volt bűvész, volt rockzenekar, volt néptáncos, volt nem tudom milyen hangszerszólista. Tehát most sorolhatnám a klasszikus nem tudom mitől, vonós négyestől egészen odáig, hogy a pokolgép is ott mutatkozott be.
2: Ezt akarod egy kicsit a Csillagszületik formáció így visszahozni, mert ott volt a népmesemondó kisfiútól elkezdve tényleg a bűvészek
0: zsongó. Talán igen. Talán igen, a Csillagszületik szerintem valamilyen külföldi formátumon orientálódik, de hogy volt egy, nem csak azt akarom tőletek kérdezni, hogy ilyet ti néznétek? Tehát, hogy egy csomó olyan műfaj keveredik, amelynek a nagy részére nem vagy kíváncsi.
2: Én megmondom őszintén, hogy a mai napig nem értem, hogy miért Mónika Showba mentek át ezek. Tehát, hogy én annak idején a Kifutó idejében kapcsolódtam be, Kifutó című műsornál voltam
0: gyerek. De ott is volt, igen.
2: Talán a Péli Barnát fedezték fel abban.
0: Igen, tényleg.
2: És hogy nekem az egy teljesen frankó műsor lenne a mai napig is. Hogy egyszerűen...
0: Hogy az éneklésről szól.
1: Meg hogyha minőségre mennének rá, és kiszűrnék azt, ami egyébként nagyon gagyi, és amin lehet nevetni, meg cikizni a másikat, akkor szerintem ez egy jó dolog lehetne, mert ugyanúgy, hogy mi is fedeztünk föl 5 zseniális zenekart, gondolj bele, hogy a tévében mennyi mindenkinek lenne esélye. Aki minőségi vagy jó valamiben.
0: Nem tudom, hogy az esély, mi a célja ennek. Tehát, hogy az esély a célja, mert valóban Kovács Kati, Gálvölgyi, Jánosok, stb. A Ki mit tud által lettek ismertek, hiszen akkor egy televízió volt, és az adta meg ezt a... De ma más kell, hogy legyen a cél, mint hogy befussak. Nem?
1: Hát mindenki azt szeretné.
0: De ez az ország nem visel el ennyi befutott énekes. Nem. Nincs ennyi énekes, mint nálunk.
2: Meg sokkal többről szól a befutás, sokkal többről szól, mint hogy valakinek egyszerűen jó az ének hangja, hogy jó ének. Ott kezdődik, persze. De aztán még annyi minden kell hozzá, hogy legyen valami.
0: Igen, nem, szóval mindegy, most nagyon-nagyon messze visz ez a történet, de hát valóban, hát a Csillagszületik és a versmondóra nincs szükségünk. Tehát igen. Ugyanis nincs az, hogy gyere versmondó, mondj egy verset, itt van 350 000 forint. Tehát, hogy ez nem létezik ez az előadás amúgy a hétköznapokban, ugye?
1: Hát nem nagyon. Nem látom, hova helyeznénk be.
0: Pontosan. Tehát, hogy ez úgy annyira nem. Az énekes gyerekek, hát Dunát lehet rekeszteni énekesekkel már.
1: Jó.
0: Minden évben lemegy egy Megasztár, egy X-faktor, azokból kijön, nem tudom, 10 énekes. Mit csinálsz velük? Igen. Hát ki kéne őket hordani Szlovákiába, vagy nem tudom. Tehát, hogy nem kell. Nem, nincs rá igény.
2: Ki közvetíteni.
0: Nincs rá igény. Melyiknek mennél el az elmúlt 5-10 évben, akik feltűntek X-faktorba vagy Megasztárba, melyiknek mennél el az önálló koncertjére?
2: Egyiknek sem mentem el.
0: Mennél el? Nem is rendezett, nem tud. Nem is
2: neveket sem.
0: Hát nem is adna el egy jegyet se, ezt nem. Akarom mondani.
2: Nem. Tehát onnan, hogy valaki kijön egy jó hanggal egy ilyen műsorból, az egy dobbantó. Onnantól neki fel kéne magát találnia, hogy ő mi lesz image-ben, mi lesz üzenetben, mi lesz egyébként az, amit ő közvetíteni akar zenében a világ felé.
0: És ez nagyon kevésnek sikerül. Ez nagyon-nagyon kevésnek sikerül, akik ilyen helyről jönnek. Lásd, Ruzsa Magdi, neki sikerült. Fantasztikus. Tényleg, le a kalappal.
1: De például itt van Tóth Vera, akinek kellett.
0: Nem sikerült.
1: Nem annyira sikerült.
0: Nem sikerült.
1: Mondjuk akkor nem sikerült, de pedig ő megnyerte.
0: És igen, és
1: minőségibbnek gondoltuk ezt a műsort.
0: Gáspár Lacinak sikerült, de fele tudja, hogyha Gáspár Laci azt mondaná, hogy mit tudom én, na most BS koncertet adok Gáspár Laci néven, akkor hogy hány jegy kellene el? Nem tudom.
2: Karamellnek sikerült még.
0: Karamellnek sikerült, igen.
2: Ő megtalálta.
0: De ezek még a komoly megasztárból jöttek. Tehát ebből a gagyi elmúlt tényleg 5-10 évből senkit nem tudsz mondani, aki csinálna egy sportcsarnokot.
2: Igen, se X-faktor.
1: Hát én most azon gondolkozom, ezzel
0: csak azt mondom, nem bántani.
1: Se tudom.
0: Hát ez az. De nem bántani akarom őket, de hogy bár lehet, hogy volt egy-két ilyen rapper, ugye? Nem, azok lehet, hogy csináltak.
2: Én nem tudom. Figyelj, nekem ez X-faktorból is, akik kikerültek, ilyen rapperek, meg mit tudom én, az teljesen értelmezhetetlen volt.
0: Ja, most nem, csak azért mondom ezt, mert nem feltétlenül az lehet az egyetlen cél, hogy befussak, mert nem fogsz, mert sokan vagytok. Érted?
1: Értem, Dennyi, de azért gondolhatod, hogy más motivációja nem nagyon van.
0: Tudom, tehát, és Isten áldja az ő lelkét, hát igen. Tényleg. Ja. Na jó, gyerekek, foglalkozunk saját magunkkal, picit túlpörgettük ezt a témát. Szombathely 10 fokos, Gyuri írja nekünk, 22 lesz és napsütés, Csopak 8 fokos, 23 lesz napsütéssel. Kálgári 3 fokos, 18 lesz napsütéssel, Gyöngyös 6 fokos, 23 lesz és napsütés, és Budapesten is napsütés, gyönyörű, 10 fok van, most 23 lesz. Oké, gyerekek, a félrelépésről kell beszélnünk, és iszonyatosan fáj, tényleg már kínzóan fáj, hogy nincs itt Anett.
2: Hát igen, ő a nagykövet ebben a témában. És...
0: A félrelépés nagykövete.
1: Hát és ő hogy bánja, hogy nincs itt.
0: Értsd jól.
2: Anett.
0: Anett, értsd jól. Nem, a félrelépésnek te is nagyon nagy ellensége vagy, és a helyzet az, hogy nem szalonképessé akarjuk tenni a félrelépést, hanem inkább egy picit árnyalni. Képzeljétek el, Németországban van egy coach, úgy hívják, hogy Christine Zillmer. És egy félrelépés coach nőknek ad tanácsot, coachingolja őket, hogyha abba a helyzetbe kerülnek, és most figyeljetek nagyon, abba a helyzetbe kerülnek, hogy egy nős pasi szeretőjévé válnak. És ez nem feltétlenül annyira elítélendő, tud lenni az az élethelyzet, amikor ez kialakul, és az a pasi nem feltétlenül egy rohadt szemét.
2: Igen, ez a félrelépés coach, ő maga sem ítéli el a félrelépés, neki is volt.
0: Hiszen egyébként ő maga ebből jött, onnan
2: pontosan,
0: építette fel ezt az üzletágat.
2: Hanem még segíteni akar abban, hogy ne sérüljön az a fél ebben a szituációban, aki hozzáfordul, nyilván aki szerető státuszban van.
0: Na, és ez a lényeg, hogy ne sérüljön, és hogy ezt hogy lehet jól csinálni, hogy lehet felismerni azt a pillanatot, hogy most már szakítsunk, ugye? Mit jelent a hűség?
1: Így van, illetve hogy a titkos életét elfogadja, mert ugye nagyon sokszor az életben, ha kiderül, hogy valakinek a szeretője vagy, a környezetet teljesen elítél.
0: Hát és igen, Gyuri nem ismeri elmondani.
2: Sosem. Neked is hány év után mondtam el?
0: Sok. És azt mondtam, hogy Gyuri, ez komoly? Ezt mondtam.
2: És aztán mit mondtál utána?
1: Helyes.
0: Hogy...
2: ez a beszéd.
0: Valami ilyesmi.
2: Gyuri, ez komoly, ez a beszéd.
0: Nem. Ugye, többször esnek ebbe nők, ebbe a csapdába, hogy nős férfiakkal jönnek össze, szeretői státusz, de tényleg szeretet van köztük, tehát ez nem csak a szexről szól. És ezért egy baromi érdekes téma. Kíváncsi vagyok, hogy te mit, hogyan vélekedsz erről.
1: Igen, meg képzeljétek, tegnap én utána néztem azért az arányokról is, hogy férfiak és nők esetében hogyan áll ez a rész, illetve azt is, hogy azért én majd elmondom a női részt, hogy mi mit gondolunk nők, amikor szeretői státuszba kerünk, tehát mit élünk át, mert nem biztos, hogy ugyanazt, mint ti férfiak.
0: Kérdés az, hogy ti azt élitek-e át, hogy ebből majd lesz kapcsolat, majd el fogja hagyni a feleségét, majd el fogja hagyni a családját, és majd mi egyszer együtt leszünk,

0: Ezt már csak üzenetben kaptam meg tőle. Geszti Péter jön.
1: Geszti Péter jön. De mindig jön, én nagyon szeretem a Pétert. Mi nem vagyunk közeli, de azt mondhatom talán, hogy távoli barátok vagyunk, és mindig kíváncsi voltam. Sokat beszélgettünk régen, nagyon régóta ismerjük egymást, egy évjárat vagyunk pontosan. Tehát, hogy mindig kíváncsi vagyok arra, amit ő csinál. Én nem mindet szeretem. Tehát, hogy nem mindegyiket szeretem. Tehát a Keen rímeket kimondottan nem szeretem, de Péter ezt tudja. Most mi van? És azért röltök, mert ez az élete?
2: Hát ez is.
0: Ma reggelünk sem lesz könnyű.
1: Nem, a mi reggelünk könnyű lesz Péterrel, mert érkezik hozzá a vadonatúj dalát, amit egyébként Olá Ibolyával adnak elő, és egy LGT dal feldolgozása, ezt meg elmondhatom, nem, hogy... A zene kell. Igen, ez most csak ennyi, egy ízelítő. És jött a doktor. Című dal. Ez nem a legismertebb dal, de egy zseniális LGT dal, én imádom. És jött a doktor. Nincs meg nektek, ugye?
2: Nincs.
0: Szerintem. Lehet, hogy egyszer hallottam. Valami refrén rémlik, de egyáltalán nem sokat. Uh-huh.
1: Jó. Szóval Péterrel, ha már itt van, akkor beszélgetünk, meghallgatjuk a dalt nyilvánvalóan. És akkor beszélgettünk arról, engem nagyon-nagyon érdekel, hogy tényleg én azt hittem, hogy a Guesty 60-nél nagyjából Péter lehúzza a redőnyt. Megérdemelte. Tehát, hogy most jó értelemben.
2: Igen, mert jól sikerült nagyon, és óriásit szólt.
1: Óriásit szólt, tényleg én láttam élőben. Esküszöm, hogy a nyugati produkciókat is überelő produkció volt. Elképesztő volt.
0: De ezt képest padlógász nyomott.
1: És gondoltam, hogy na ezzel most megnyugszik Péter, valahol a Bonaire szigeten két pálmafa közé feszít egy ilyen kis hálócskát, belefekszik, és elkezd olvasni könyveket. És így jó van, és néha ír WhatsAppon. Tehát, hogy nagyjából ezt képzeltem, hogy ez egy igazi jó finálé. De nem. Azóta, már akkor, amikor a Guesty 60-t csinálta, volt, hogy három projekt a tűzben.
0: És a Guesty 60-t is elvitte országos roadshowra, fesztiválokra, igen. Budapest Parkba, mit tudom. Tehát az csak a kezdet volt.
1: Szóval hihetetlen, hogy ezeket ő, tehát ugye reggel fel kell minden ember, ő is. Uh-huh. Hogy mihez nyúl? Tehát felkelek ma reggel, és írok egy Keen rímet, vagy írok egy musical fejezetet a Désnek, vagy tehát, hogy nem lehet ennyi mindent csinálni egyszerre. Jó lelki ismeret.
0: Na mindegy.
2: Remélem, még bejön.
0: Még úgy van, hogy jön. Jön Péter.
2: Hát, jó. Még nem ébredt föl.
1: Na, de meghallgatjátok a dalt. Én imádom ezt a dalt, én meghallgattam már, imádom, de azért is, mert magát az LGT dalt nagyon szeretem.
2: Tehát akkor te ismerted ezt a dalt.
1: Hogyne, én nagyon, persze, abszolút ismertem. Jó, aztán a Vokci, képzeljétek el, hogy ez most teljesen az ő területe, a történelem legförtelmesebb húzásai, amiket zenének mertek nevezni. Ezt nem ő írta, ezt a könyvet?
0: Én is attól tartok, hogy most a saját gondolataiból fog teljesen táplálkozni, semmiféle háttéranyagot nem használ, és azt a fajta zenei kritikai érzéket fogja megmutatni, ami neki van.
1: Igen, tehát hogyha valaki hangszert fog a kezébe, illetve énekel, és az nem ő vagy a lánya, akkor az szar.
0: Akkor annak vége.
2: És ha nem az nyer a Rock City turnén, amit ő gondol.
1: Amit ő gondol, akkor az is szar. Így van. Na jó, a Vokcika, ez teljesen elemében lesz itt a zene területén. A tegnapi nap legjobb pillanatai, Évi.
2: Na képzeljétek el, arról beszélgettünk, hogy Jürgen Klopp kemény szabályokat hozott létre a német válogatott játékosaival szemben. Felhívtuk Torgelle Sanyit, megkérdeztük, hogy mi a véleménye, és hát Sanyi elárult pár titkot, hogy régen hogy működött a válogatott.
3: Az előző rész tartalmából.
1: Ugye a labdarúgó VB után mi történt? Tehát rengeteg válogatott nagy felújítás, tehát újításba kezdett. Jürgen Klopptól nagyon-nagyon sokat várnak, és volt most már két meccse, ugye döntetlen játszott a hollandok ellen 1-1, a görögök ellen viszont kikapott, ez a Nemzetek Ligája volt, és azt mondja, hogy hát nyilván sikerek nem voltak, de most Jürgen Klopp, aki egyébként egy nagy csapatépítő hírében áll, tehát ő tényleg kovácsolja a csapatot, nem?
2: Igen, ezt hallottuk, meg ezt is látjuk nála, tehát a Liverpoolnak ugye ő volt a korábbi edzője, és nagyon nagy volt a csapategység.
1: És ő most meghozta az új szabályokat, ami hát eléggé ellenében megy annak, amit Nagelsmann csinált a német válogatottra vonatkozóan. Na nézzük ezeket meg, és döntsük el, hogy ezek jók, logikusak, túlszigorúak vagy sem, nek kötelező egyszerre étkeznie.
0: Ez teljesen jó, és logikus is.
1: Jó, a családtagok, hozzátartozók látogatásai ritkábbak és kötöttebbek. Tehát nem sétálhat ki be az edzőtáborba feleség, barátnő, ki tudja micsoda. gyerek?
2: Hát azért vagyunk, és azért mennek oda, hogy dolgozzanak, vagy csinálják azt. Egyértelmű, hogy azt korlátozni kell. Mert na jó. Mindenki bemegy.
1: Most a legfontosabb.

0: fontosabb, Gyuri, ezt téged érzékenyen érintene, nem fogadhatod a szállodában a fodrászodat.
1: Aj, ez viszont kizökkenteni őket szerintem.
0: És azt gondolom, hogy gyerekek, én havonta egyszer járok fodrászhoz, aztán rájöttem, hogy nem, hát ezek a kis piperkőcök, ezek, ha ilyen, mint a borot, mi is naponta borotválkozunk, normális férfiak, bocsánat, Gyuri.
2: Mi, akinek van szőrük, mi ritkábban.
0: Nekem is lenne, tehát ez, tudom, csak tudom. Ezt a Zelenszkit bírod,
2: tudom,
0: hogy ez
2: tudom.
0: Engem megtépett a háború. Ezt az imidzset.
2: Tudom.
0: Na, szóval, hogy ők ugye, ha egy milliméter is kinő ott az oldalt felnyírt SS frizurájukból, akkor már hívja a fodrászát 3000 euróért plusz szállásért, nem tudom, Gütersloh-ból Frankfurtba, hogy egy picit ott tolja le neki.
2: Igen, mert a meccsre tökéletesnek kell lenni, hiszen mindenki fotózza, videózza őket, és ez a legfontosabb.
0: Te érted a focistát, megérted?
2: Nem, szerintem figyelj, én 3 hetente járok, és tökéletes azon a 3 hétben szerintem úgy, ahogy van, tehát nem kell minden napra tökéletesen
0: lenni. Hát hátul már mamutos.
2: Hát figyelj, hátul egy kicsit most ez a felnyírás, ez már lenőtt.
3: És ugyanez a beszélgetés van csapaton belül.
2: Igen, muszijának
3: beszél, hátul már mamutos, na hívom a fodrát.
2: Na és ez az, de lehet, hogy akkor viszont nem fog tudni a meccsre úgy koncentrálni, mert azt nézegeti a tükörben, hogy hú, mamutos, hogy fogok kinézni. Tehát ez nem biztos, hogy jó irány.
0: Na jó, arról beszéljünk, és mindjárt itt jó barátunk Torgeles Sanyit is megszólítjuk, hogy ugyanakkor meg egy csapatban mindig is voltak, és lesznek, és szerintem kellenek is a renitensek, a rockstárok. Rengeteg ilyen van, és ezért akarok beszélni mindenképpen 42-szeres magyar válogatott barátunkkal. Itt van velünk Torgeles Sándor. Szia Sanyi, jó reggelt!
4: Jó reggelt, kívánok, sziasztok!
0: Szia! Na, hát figyelj, nagyon-nagyon érdekes, hogy neked ugye voltak szövetségi kapitányaid, most olvasom itt Lothar Matthäus, Bozsik Péter, Váridi Péter és Ervin Kóman. Nyilván 4 különböző karakter lehetett, a te idődben milyen szabályrendszer volt, és az is érdekelne, hogy te emirens voltál, vagy renitens voltál, rockstar voltál.
4: Én voltam, aki betartotta a szabályokat.
0: De most a hamar is hamis.
4: Én voltam a rendőr.
0: Te voltál a vamzer?
4: Én tartottam be a szabályokat, mindenkivel tartottam be a szabályokat. Tehát aki késett, azt megbüntettem, aki nem tartotta be, azonnal ott volt az ostor, bum, oda kellett csapni a játék, mert rendfegyelem kell. Abszolút egyetértek Loppal. Tehát, hogyha nem tartod be szabályokat, nincs rend, nincs fegyelem, akkor nem tudsz normális csapatot építeni. Abszolút ez így van. Mondjuk ez a fodrász sztori, ez megütötte a fülemet, mert ez a veszély engem nem fenyegetett volna, mert ugye elszállt a tető. Úgyhogy a fodrászomat nem kellett volna behívnom, de abszolút ez sztárral ül, meg engem ezt ki is lehet zárni. Tehát most 3 hétről van szó, főleg ilyen VB-ről, Európa-bajnokságot, tehát ez ki lehet az építeni. Tehát abszolút, aki ezt csinálja, ez tényleg ez ilyen kifele előadom magamat sztori. Azt, hogy együtt ebédelnek, vacsoráznak a játékosok, az tök normális dolog, a telefont azt ki kell zárni. Én a reggelit azt szerettem, azt, hogy ilyen olyan volt, hogy mindenki akkor ment le, amikor akart, természetesen egy idővalóban belül, mondjuk reggel 8-10-ig, hogyha késő este volt a mérkőzés, valaki tovább szeret aludni, akkor az ne kelljen fel reggel 8 órakor azért, hogy együtt menjen a csapat, az tök jó dolog volt, de az, hogy a ebéd meg a vacsora együtt, az tök normális dolog, és szerintem ezt így is kell csinálni.
0: Ez valami érdekes, mert ugye a kérdés az, és itt a Mario Baslernek a sztoriát is hoztuk többek között, hogy ennyire megváltozott a focisták hozzáállása, a mai futballisták, a mai profik, ugye te is említetted a fodrászt, én azért hallottam olyan, hogy külön mennek kajálni, teljesen ilyen, ha akarod, sztárolőrökkel, olvastuk olyan Nagelsmann-féle világbajnokságot, hogy régen bár voltak szabályok, te betartattad őket, de azért az ilyen kis sorból kilógók, ha jól teljesítettek, akkor az se volt baj, nem?
4: Mindig így van. Aztán ezt nagyon jól mondod, hogyha pályán te teljesítesz, és hozod az eredményt a csapatnak, akkor a csapattársak is jobban elfogadják azt, hogy te egy kicsikét beteged a szabályokat, mert ugye beleteszed a lóvét a zsebedbe, vagy zsebükbe, innentől kezdve nincsen ezzel nagy probléma, de abban a pillanatban, hogyha te már nem teljesítesz, akkor azonnal oda vágják a fejed.
3: Mivel lehet megbüntetni egy labdarúgót? Ugye mondtad, hogy te tartottad kordába a csapatot, hogy milyen büntetéseket használhattál?
4: Pénzbüntetés. Csak abszolút. Pénzbüntetés. Csak pénzbüntetés volt. Tehát mindennek megvolt a szintje, késés, ennyi forint, hogyha sárga lap vagy piros lap, akkor annyi forint. Sőt, meg olyan is volt, azt speciálisan én találtam ki azt, hogy fürdőbe, ugye nem lehet ízelni a fürdőbe, tehát most ne lássam én már meg ott egy ugye, együtt szoktunk elmenni egy biztán fürdőbe, ne lássam én azt, hogy ne gond, tudjam azt, hogy ott valaki...
0: Persze, de bocsánat, ez mi a zuhany, vagy a jacuzzi, vagy a... Vagy a zuhanyban ott állt melletted valaki, és jött a sárga?
4: Simán.
0: És én is szoktam Sanyi a zuhanyban, de nincs mellettem senki, és, annak, és nem vallom be.
3: És annak mi az ára?
4: Otthon, oké, az más kérdés.
0: Otthon, arról beszélj.
4: Holnap, vagy másnap abba a másik zuhanyzótárcába én fogok fürdeni, és előző nap az XY oda vizet, álljolt az álljomban meg, az a betiltod, ami van, te volt, én ezt nem akarom nézni.
0: Igazából.
4: Ha a piac meg van büntet. Na, az se a fájt, mondjuk egy zuhanyzásnál, mint azért halka megérzem, az tök jó érzés, amikor zuhanynál megtörténik a sztori, de... Ne lássam már azt, hogy ott valaki azt csinálja, úgyhogy az szépen meg lett büntetve. Az nem tetszett a játékosoknak.
0: Melyik játékos húgyozott le téged? Ha nem csak a tálcába, csak nem akartál abba belelépni, értem?
4: Igen, ja, így van. Akár volt papucs, akár nem. Papucs használata kötelező természetesen.
0: Te nagy vagy, Sanyi, te kellene csapatkapitánynak nálunk is. Itt annyira el van eresztve a ló itt Gyurival, Évivel, hogy nagyon kellenél ide.
2: Évinek ez az zuhanyzós történeted, igen?
0: Mondja, Sanyi, bocs.
4: Nem, várj, tudod, miért kellett ezt csinálnom, hogy szedjünk be lóvét?
0: Legyen miből inni. Ja! Sanyi, köszönjük a betekintést, jó volt, élmény volt. Köszi neked is, szia, Torgelle Sándor! Szia!
2: No, hát azért így örömbe fizetni a kicsi pénzt, ha utána nagy közös drinkelés van belőle. Így tégsbe fizetném, nem Évi, nem gáz.
3: Nem. Nincs.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Egy határig sávosan emelkednek a nyugdíjak jövőre, kicsit nőhet a COVID-fertőzések száma, folytatódik az indián nyár. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak. Január 1-től többféle nyugdíj és ellátás összege is emelkedik. Kármán András pénzügyminiszter az idősek napján jelezte, amellett, hogy a nyugdíjminimum 120 ezer forintra nő, a 146 ezer forint alatti nyugdíjak sávosan, valamint a nyugdíj összegétől függően eltérő mértékben emelkednek. Kitért arra is, hogy egyebek mellett 60 ezer forintra nő az árvaellátás minimuma, a rokkantsági és rehabilitációs ellátások pedig 10%-kal emelkednek. A változások összesen mintegy 700 ezer embert érintenek. Szorványosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma. A Népegészségügyi Központ szerint enyhén nőtt a vírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, és már több település mintáiban kimutatták. Emelkedést mértek egyebek mellett Szegeden, Szolnokon, Zalaegerszegen és Budapest déli részén. A koncentráció ugyanakkor az ország nagy részén továbbra is az alacsony tartományban maradt. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik. Bogya Sándort, a NEBIH növényvédelmi igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét hallják.
3: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növényegészségügyi felderítésekben.
2: A brüsszeli reptéren átcsempészett drogot egy bűnbanda, 21 embert vettek őrizetbe Belgiumban és Franciaországban. A belga főváros Zaventem repterének podgyász felvételi csarnokában zajlott az átadás átvétel. Éveken át csempészték ott a kokaint és a kanabiszt. Még zajlik a nyomozás, hogy a teljes csempészhálózatot felderítsék. Folytatódik a szinte nyárias idő, a következő napokban nem lesz változás. Ma is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati tájakon lehet fátyol felhő az égen, de csapadékra sehol sem kell készülni. A szél Sopron környékén élénkül meg. 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok, az éjszakák viszont hidegek maradnak. Holnap is szinte zavartalan napsütésben bízhatunk, országszerte 23 és 27 fok közötti maximumokkal. Vasárnap is hasonló idő lesz.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Több gyorsforgalmi úton is dolgoznak, így például az M1-esen, az M3-ason és az M5-ösön is. Az M3-ason Gödöllőnél a leállósávot aszfaltozzák, a 32-es és 37-es kilométerek között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon mindkét sávot leszűkítették és sebességkorlátozás is van. A kisbagi pihenőt nem lehet használni. Átépítették a terelést Gyöngyösnél, a 65-ös és 72-es kilométerek között a külső és a leállósáv burkolatát cserélik, írja az Inform. Az M5-ösön új terelés épült ki Kecskemét előtt, a Kecskemét dél és a Kunszállás csomópont között, a 96-os és 89-es kilométerek között, a Budapest felé vezető oldalon a külső és a leálló sávot is lezárták.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Igen, 7 óra lesz 10 perc múlva. A Bocskor nem rossz a műsor, de ez az önimádó zenének nem nevezhető. Valamit felejtsd el, Laci. Ó, Laci, téged felejtelek el.
2: Igen, ma óvatosabban kellene mindenkinek fogalmaznia, mert most a csapat hangulat is kicsit keményebb.
3: Keményebb, ugye? Péntek van, vidámak vagyunk, meg minden, de aki szemtelen,
2: nem, az...
1: Aki szemtelen, már nincs is köztünk. Ilyen egyszerű. Egyébként arról, ami majd témánk lesz, Krisztine Zillmer, ugye a félrelépés coach, német félrelépés coach, erre már többen írtak, erről tudnék mesélni, jó a téma, Anna, Timi is írt erről, majd elmondom mit, de picit később. Na, mesélj, mit találtál, Évi?
2: Na, hát hozok egy kis labdarúgást, azért már héten már elég sokat foglalkozunk. Ma este válogatott mérkőzés van a Puskás Arénában. Grúzia ellen lépünk pályára. És azért hoz...
1: Igen?
2: Igen, ugye a Nemzetek Ligájának ez a következő mérkőzése, és nagyon sok mindent írnak. Egyrésztről Márko Rossi, képzeljétek el, hogy újra pszichológust vett be a
3: azt
2: válogatott.
3: Hittem, ahhoz jár.
1: Én is azt hittem. És azt mondtam volna, hogy na!
2: Igen, és
3: valamelyre elbillent a dolog.
2: És az jutott eszembe, hogy előttetek van, ahogy a Szoboszlai Dominikhoz oda megy egy magyar pszichológus azzal a gondolkodásra, miközben nyilván Liverpoolban teljesen más dimenziókban mozog, mit tud a külföldi játékosokhoz hozzátenni egy olyan szakember, és nem le akarom nézni, csak teljesen más dimenzióban játszanak ezek a játékosok, mit tud hozzátenni?
3: Egy jó sportpszichológus a szaktudását tudja hozzátenni dimenziótól függetlenül, tehát hogy most neki tök mindegy, hogy Liverpoolban játszik, vagy itthon játszik, a sportpszichológia az sportpszichológia.
2: És szerinted ez a pár alkalom meg tudja oldani azt a problémát, amit látunk a labdarúgás hiányában?
1: Én kapálózást látok ebben.
2: Csapategység szinten.
1: Én azt látom, hogy itt nincsen már eszköz, és most éppen a sportpszichológus dobjuk be, és akkor hát, ha az majd csapatot kovácsol. Nem, tehát nyilván Szoboszlai Dominiknak semmit nem fog tudni mondani egy sportpszichológus, és a Manus rendben van. Hát nem véletlenül van a Liverpool-a. Azért jó, mert össze lehet hasonlítani Szoboszlait Liverpoolban és itthon. Tehát, hogy mitől lesz egy csapat, mitől lesz eredményes, ez a szövetségi kapitány dolga.
3: Igen, nem attól, hogy háromszor beszélget egy pszichológus.
1: És a pszichológus, hát már volt Csernus Imre is, ha jól emlékszem, válogatott pszichológus egy időben, vagy lehet, hogy csak egy csapaté, már nem tudom. De hogy persze, a sportpszichológia nyilván egy komoly tudomány, de nem így oldódik meg. Tehát, hogy én messze nem ezt látom.
3: Igen, meg a teljesítmény problémát külön kell választani szerintem a mentális problémától. Itt igen, szövetségi kapitányi szinten vannak azok a problémák, és nem hiszem, hogy...
1: Mondok nektek egy nagyon érdekes példát. Itt van Jürgen Klopp. Nemzetek Ligájában játszik a német válogatott is, most volt azt hiszem a harmadik mérkőzésük. Ugye volt egy 1-1 Hollandia ellen, volt egy 0-1 Görögország ellen, tehát ott kikaptak, és akkor ugye az új edző Jürgen Klopp, hát mi van, és ő az a nagy csapat építő. Most Szerbia ellen játszottak tegnap. 2-0-ra győztek a németek, azt hiszem, hogy 4 új játékost hozott be. És ami érdekes nem ez, hanem az, hogy Joshua Kimmich, a csapat kapitánya, a tribünön ült, tehát még nem is a cserepadon. A tribünön ült, és kérdezték a Jürgen Kloppot, hogy hogy? Hát ő Joshua Kimmich. Hát mi a baj? És azt mondja, hogy én szándékosan küldtem a tribünre, hogy ne játszon azért, mert Joshua Kimmich bármikor megsérülhet, bármi más történet lehet vele. A csapatnak meg kell mutatnia, hogy tud csapattá szerveződni nélküle. Tehát basszus, én még életemben nem hallottam. Életemben nem hallottam, hogy az egyik legjobb játékosát a válogatott edzője vagy szövetségi kapitánya a tribünre küldi azért, hogy megnézze, hogy a csapat hogy tud csapattá alakulni a vezéregyéniség nélkül.
3: Igen, mert ha bármikor kiesik, akkor is csapatnak
1: kell lenni.
3: Győzni kell.
1: És ezt kipróbálta a Klopp tegnap. Zseniális a csávó.
2: Ezt el tudod képzelni Magyarországon, hogy megmerjük-e tenni azt, hogy Szoboszlai Dominikot...
1: Mert ha értene Rossi magyarul, akkor most hallaná.
2: De pont erről van szó. Ez egy óriási húzás. Négy új játékosnak adni egy olyan lehetőséget, hogy a Nemzetek Ligájából A-ból is kieshetne a németek bármikor, tehát ő bevállalta azt, hogy 4 új játékos, illetve nyilván óriási dolog az, hogy látják, hogy itt bárki bekerülhet, és bárki kikerülhet. És nyilván nem azért tette ki, mit, mert nem akarja.
1: Ez is fontos, hogy bárki be, bárki ki, ugyanakkor az a bátorság, hogy és Szerbia nem egy gyenge ellenfél amúgy, az a bátorság, hogy egy ilyen ellenfél ellen Jürgen Klopp meghúzza ezeket, mert ő csapatot épít, most ő elmondta, hogy csapatépítésben vagyunk.
3: Igen, mert egyébként a komoly csapatoknak ez a Nemzetek Ligája, erről már máskor is beszélünk, ez azért nem a csúcsok csúcsa.
1: Tehát nem, ilyenkor, senki nem lesz szomorú. Nem, úgy,
3: ilyenkor ők EB-re, VB-re dolgoznak, és itt próbálják ki a taktikákat, tehát hogy ez erről szól.
2: És még ezzel kapcsolatosan utána néztem egy dolognak, képzétek el, hogy gondolom a grúz labdarúgásról keveset tudtok.
1: A grúz labdarúgáson? Nagyon.
2: Na, akkor képzétek, utána néztem. A magyar válogatott, a Transfermarkt szerint, ugye ez egy ilyen árazás, hogy ki mennyibe kerül, a teljes válogatottunk 190 millió euró összértékkel bír.
1: Ebből szerint... Szoboszlai mennyi?
2: 100.
1: Oké.
2: Okay. És szerintetek mennyit ér a grúz válogatott? Ennél több vagy kevesebb?
1: Hát úgy hangzik, hogy kevesebb.
3: Nem tudom.
1: Grúzia, sose hallottunk róluk.
2: 260 millió az összértéke. Tehát 70 millióval.
1: Tehát ez nyilván a csapat értéke azon mutatkozik meg, hogy mennyit ér egy-egy játékos, és összeadják ezeket az összegeket, ugye a külföldi klubok adásvételében.
2: Így van, és utána néztek, és nyilván nekik is van egy nagyon értékes játékosuk, mint Dominik, de hogy ott több olyan érték van, amivel följebb tudták vinni. Tehát, hogy náluk van Liverpool játékos, Paris Saint-Germain játékos is, úgy, hogy különben magáról a grúz válogatottról semmit nem tudunk. Tehát nekem az az érdekes ebben is, hogy picit ámítjuk magunkat azzal, hogy nekünk nagyon értékes a válogatottunk, holott nagyon értékes, és szerintem óriási dolog, amit a fiúk teljesítenek, de nézzük meg, hogy a grúzoknak több olyan értem. Játékosa van.
1: Abszolút értem. Igen, mi szeretjük magunkat önállítani azzal, hogy micsoda nagy teljesítményben vagyunk. Én azt gondolom, hogy sokat fejlődött a magyar labdarúgás. Egyetértek ezzel, de annyit nem, mint amennyit magunkról mondunk.
2: Így ennyi. Van. És az utolsó, amit ezzel kapcsolatosan még hoztam, hogy rengeteg cikk szól arról, hogy keressük meg Szoboszlai Dominik helyét, és ne terheljük azzal, hogy neki kell megnyerni a meccseket. És a szakíró, tehát aki szakemberek is azt írják, hogy értjük, de keressük meg a válogatottban a helyét, mert ez így nem jó. Tehát nem ugyanaz, hogy tudná azt, ugyanazt a teljesítményt kihozni, és képzeljétek, mindenhol azt írják, hogy az kellene hasonlója játékos, mint a Liverpoolban, és akkor könnyebb lenne neki.
3: Hát persze, több jó játékos jobban össze tud játszani, mint egy jó és pár.
1: De ők se rosszak, tehát nem, ezek nem rossz játékosok. Nem. Szóval, hogy mondjam, csak hogy tényleg nem az a klasszis. Tehát azt, hogy most mondtam, hogy ott van még Kerkez, ugye, akivel együtt játszik a Liverpoolban is, az már egy támasz lenne, baromi jó az új kapusunk szerintem, de akkor is még csak szóval, hogy Sallai nem játszott, Varga Barnabás nem játszott, aki ugye nagyon-nagyon gólerős, tehát, hogy...
2: És aki az NB1-ben van, és az nem tud úgy játszani, nem, mint egy Premier League-es.
1: Az NB1, én senkit nem is vinnék az NB1-be a válogatottba. Tényleg, tehát az felesleg, teljesen más liga. Tök más, és bántás nélkül mondom.
2: De hát nem tudja, miből összetenni a válogatottat. Te kell hozná tenni.
1: Nincs ez... 11 ember, aki külföldön játszik.
2: Nem igazán.
1: Aha. Jó,
2: hát
1: okay,
2: hát meg ugye beszéltünk, hogy van aki, meg mondjuk külföldön nem kap játék lehetőséget. Na mindegy, ma este 20:45-kor a magyar válogatott pályára lép, úgyhogy én azért szurkolok nekik, és kívánom, hogy Rossi egy jó csapatot tegyen össze, és jó taktikával álljon.
1: Én is szurkolok.
3: Mutassák meg, nagyon várjuk.
1: Én is szurkolok. Valaki üzeni, Olivier üzeni, nincs Grúzia, hanem Georgia van, és igaza van. Ők maguk kérték, hogy Georgiának hívják az országot, hát próbáljuk ezt. De nem, ez szerintem fontos. Erre a Stingo dalra, amit egyébként emberünk, aki ugye örökre búcsúzott tőlünk, kritizált, üzenik, hogy ez még most is jó, örökké, köszönöm nektek. Jó reggelt, kedvesek, én nem szeretem használni az AI, de ez a Sting dal még mindig jó, üzenik Taxis Zsófi, szóval, hogy ez inkább szeretve van, mint utálva, ezért is játszunk. Jó, egyébként azért játszottuk, mert hogy ma 75 éves Sting, és majd még lesz eredeti dal is tőle.
3: Szerzőtársával Erdős Lacikával emlékeztünk meg együtt.
1: Jövünk vissza, gyerekek, Krisztina Zilmer, ő egy német nő, és megjárta azt, amit ő üzleti modellé tett, méghozzá szeretője volt egy házas férfinak, és szerintem már az SMS-ekből látom, hogy rengeteg sorstársa van. Nő, főleg nők, és nős férfi, vagy akár családos férfi a szeretője, találkoznak, rendszeresen szerelmi viszony van, és ugye az a remény, hogy majd el fogja hagyni a családját, vagy a feleségét.
3: Igen. És érdekes módon ez a coach sem ítéli el ezt az élethelyzetet, hanem megpróbál segíteni. Pontosan ilyen kérdésekben, amikről amúgy mindig jó beszélni, mert ez a szeretői státusz, ez egy ilyen nagyon ingoványos, és nagyon sérülékeny helyzet.
1: Ez egy nagyon sérülékeny helyzet, nagyon érzékeny, nagyon össze tudja törni a lelket, de és ez a lényeg, és a Gyuri már megelőlegezte, ez a Krisztina Zilmer, ez félrelépés coach. Azaz, ő ezeket a nőket tanítja meg arra, hogy egy ilyen helyzetet hogy lehet jól kezelni.
2: Mert ez egy nagyon nehéz helyzet. Mert azért a társadalom elítéli, és abban is segít, hogy te elfogad, hogy valahol valaki ezt megérti, és biztos helyet találsz magadnak abban az egy órában, amíg vele beszélsz.
1: Amint kivel, a kócsal vagy a szeretővel?
2: Nem, a kócsal. Hát a szeretővel nem. Hát a szerető jó más.
1: Te tudod, hogy milyen elvek mentén irányítja ő a nőket, de ez egy baromi érdekes kérdés. Kár, hogy nincs itt Anett, nem mintha ő lett volna ilyen helyzetben, bár nem tudom, de hogy nem, tényleg nem tudom. De az már látszik tényleg az SMS-ben is, hogy sok érintett van. Tehát, hogy nős férfiaknak szeretői a hölgyek, és ez nem csak a szexualitásról
3: szól. Pontosan, miről szól ez a szeretői viszony? Az sem mindegy szerintem, hogy férfi vagy nő gondolkodik erről, úgyhogy erről is dumáljunk.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
4: Vajon mitől nyúlik a mozzarella? És van-e igazi arany a lengyel italban, a Goldwasserben? Ezekre is keressük a válaszokat a hétvégi gasztrokalandozásaink során. Mind a mellett kisorsolunk a játékunkban helyesen válaszolók között egy-egy professzionális konyhai robotgépet is. Részletek, kérdések tehát az eheti rádiókonyhában. Tartsanak velem!
0: Rádiókonyha!
4: Rádiókonyha!
0: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
5: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
6: 120 milliárd forintos állami támogatást kap a főváros, több mint 1000 lépcső vezet az év kilátójához. Folytatódik az indián nyár. Villányi Eszter vagyok. Rendezni kell Budapest pénzügyeit, és biztosítani kell a főváros működő képességét, a kerületekkel pedig partneri viszonyt kell kialakítani, erről a kormányfő írt közösségi oldalán. A fővárosi közfejlesztések tanácsának ülése után Magyar Péter a legfontosabb feladatok között említette a budapesti lakhatási válság kezelését, az utak rendbetételét, valamint a modern és fenntartható közösségi közlekedés kialakítását. A főváros és a kormány megállapodása alapján Budapest egyszeri 120 milliárd forintos állami támogatást kap, hogy rendezze fennálló tartozásait és kötelezettségeit. Nagyobb lendülettel kezdték az őszt a lakáspiacon az eladók, mint a vevők. Az egyik hazai ingatlan közvetítő portál szerint augusztushoz képest 26%-kal nőtt az új hirdetések száma, a kereslet viszont mindössze 1%-kal emelkedett. Szeptember végén már csaknem 150 ezer ingatlan közül válogathattak a vásárlók. A portál szerint a bővülő kínálat végső soron lassíthatja a lakásárak emelkedését. A Zempléni János Vára kilátó nyerte el az év kilátója 2026 címet. A 20 méter magas faszerkezetű toronyhoz egy több mint 1000 lépcsőfokból álló erdei tanösvény vezet, a kilátóba pedig további 68 lépcsőfokon lehet feljutni. Részletek Bán Takács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
7: A győztes több mint 20 ezer szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 ezer szavazat érkezett be, ennyi voks még egyik korábbi kilátója szavazáson sem volt. Az év kilátója kampány célja alapvetően az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerjen meg új helyeket.
6: Halálos áldozata is van a krétát sújtó heves esőzéseknek. A Görög-szigeten árvizek, földcsuszamlások, erős szelek tombolnak, az utak járhatatlanok. A természeti katasztrófában legkevesebb egy ember életét vesztette. Egy 80 éves pásztornak veszett nyoma a viharban, az idős férfinak csak a holttestét találták meg. Krétán vasárnapig vörös riasztás van érvényben az időjárás miatt. Kitart az indián nyár, folytatódik az októberi meleg. Napsütéses, száraz idő várható, csak a nyugati tájakon lehet fátyol felhős az ég. A szél nagyrészt gyenge marad, Sopron térségében lehetnek csak élénkebb lökések. Általában 24-25 fokot mérünk, az éjszakák viszont továbbra is hidegek lesznek, hajnalra mínusz 1 és plusz 12 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a napos, nyárias idő, 23 és 27 fok között alakulnak a maximumok, mint ahogy vasárnap is.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
6: Garanciális munkát végeznek az M76-os autóúton, írja az Útinform, ezért Balatonszentgyörnél a 4-es és 8-as kilométerek közötti szakaszt az M7-es irányába lezárták. Terelőútként az M76-os utat jelölték ki a Balatonszentgyörgy, illetve a 71-es főúti körforgalom közötti szakaszon. Vezessenek óvatosan az M1-esen is, ahol átépítik a terelést Tatabánya és Herceghalom között. Hegyeshalom felé változatlanul a 19-es és 61-es kilométerek között a külső és a leálló sávon haladhatnak. Budapest felé azonban változás van. Az 55-ös és 33-as kilométerek között a belső átterelt sáv forgalmát visszaterelik a Budapest felé vezető pályaoldalra. Így a főváros felé két sávon egymás mellett halad a forgalom. Körülbelül 22 kilométer hosszú. Vezessenek óvatosan.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 7 óra 9 perc van, jó reggelt mindenkinek, szevasztok! Hello Évi, szia!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt, szia Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És Anett nincsen, és nem is Bejó Barbie van, hanem...
1: Villányi Eszter
0: van. Villányi Eszter van, akit szintén nem látunk, tehát nincs itt velünk valahonnan. Nem tudom, van egy ilyen hírcső, és azt reggel vagy este valaki elviszi valakihez. Én tegnap a Bejó Barbinál volt a hírcső, most a Villányi Eszternél van a hírcső, és onnan beszél bele valahonnan.
2: Igen, mi meghallgatjuk, hogy ki kiabál bele.
0: Igen. Szóval ilyen csomó mindent nem tudunk. Azt sem, hogy mi történt, ezt kérdezik SMS-ben az M1-esen. Valaki írja, hogy az M1-es Budapest felé Bicske környékétől, ameddig a szemlát áll, összefüggő kamionparkoló, tudja bánat, hogy hány kilométeren át. Ezzel senki nem akar törődni az M1-essel? Ez most komolyan.
2: Olyan tényleg most már olyan, mint hogyha ezt elfogadta volna mindenki, és így másfelé néznek. És akkor ez van.
0: Teljesen. Tehát ez én nem tudom, hogy ez gazdaságilag ez nem okoz-e bármilyen kárt.
2: Hát például Budapestet Győrtől elválasztotta teljesen, tehát hogy az emberek inkább nem jönnek Budapestre,
1: hát,
2: Győrből.
1: Tudom. De nem csak Győr, hát Ausztriába sem megyünk.
0: Pontosan.
1: Hát tehát sehova nem megyünk.
0: Igen. Ennek aki a Stingo dalra mondta, hogy le kéne már kitiltani, meg nem tudom, te Laci üzenik neki. Mit gondolsz te magadról? Azért, mert te azt írod, hogy bocsi, felejts el ezt a dalt, amit rengetegen szeretnek, te miattad majd töröljük, hülye. Üzeni valaki. Köszönöm az indulatot helyettem, de töröltem én őt. Bocsi, egyik mondatban lehúzod a sportpszichológust, majd a másik példában dicsőíted a tribünre ültetést, aminek szintén sportpszichológiai alapja van. Akár egy ilyen apróság is átbillenthet egy csapatot. Az a baj, hogy igen, hogy te vagy szövegértésben nem jó, mert pontosan nem lehúztam a pszichológust, hanem azt mondtam, igenis, a sportpszichológia egy nagyon fontos tudomány. Kell is, de nem úgy, hogy 5 perccel a játék előtt beküldök valakit az utcára, beszélj a csapattal.
2: Varázsolj!
0: Igen. Tehát, hogy ha hallgattad volna szavaim, akkor ez érthető lett volna. És ami a tribünre ültetést jelenti, igen, biztos egy pszichológiai húzás, de nem pszichológus végezte, hanem Jürgen Klopp magától.
1: Edzői húzásnak hívják.
0: Edzői húzás, így van. Na, és szóltam Zsuzsinak, hogy hallgassa a rádiót most, mert róla szól a téma. Segítsetek neki, hogy kialudjon a tűz a szeméből, hogy a túlfűtött érzései megszűnjenek felém.
2: Kár, hogy nem írtad alá, így nem tudunk nézni.
0: Aláírta Robi.
2: Robi. Robi, igyekszünk.
0: Na jó, hát most akkor mindenki koncentráljon Zsuzsira, aki ebben a helyzetben van, viszont túlfűtöttek az érzései. Ezeket kéne most megszüntetni. Ezzel a témával nem tudom, hogy sikerül, de a lényeg az, hogy képzeljétek el, Németországban egyre több cikk íródik róla, erről a hölgyről, úgy hívják Christine Zillmer, azért, mert ő egy félrelépés coach. És kifejezetten nőknek nyújt támogatást, akik valamilyen titkos viszonyba keverednek egy házas férfival, nagyon fontos, és szeretnék tisztán látni a helyzetüket, és vagy ebben segít nekik, hogy tisztán látsák a helyzetüket, vagy elnavigálja azt a nőt a szakításig.
2: Mindkettő irány nagyon fontos. A lényeg a kettőben az, hogy ne sérüljön az, aki szeretői státuszban van. Tehát ebben tud segíteni ez a coach igazából.
0: Mert nem egyértelműen mondja azt, hogy ez egy rossz dolog. Nem. Mondok, itt felolvasok egy sztorit, és akkor majd kíváncsi vagyok, hogy hányan azonosultok ezzel, hány nő, aki hallgat bennünket, jó? Az volt a legszörnyűbb, mikor nálam ültünk a kanapén, és kapott egy WhatsApp üzenetet, mármint a férfi, és azt mondta, bocs, egy pillanatra telefonálnom kell, a feleségével kellett beszélnie. Egy idő után megszoktam már, és mestere lettem a szőnyeg alá söprésnek. 30 múltam, éppen elváltam, visszanyertem a szabadságomat, és találkoztam vele. Nagyon vonzó, sármos, vidám és okos volt, kávézni mentünk, randiztunk, de amikor megtudtam, hogy nős, az volt az első gondolatom, hogy ki kell ebből szállnom. Ennek ellenére visszavonzott, nagyon lassan újra közelítettünk egymáshoz, az önértékelésemnek szüksége volt rá, olyan volt nekem, mint egy drog. Írja a nő. Aha. Vagy mondja a nő.
1: És teljesen érthető. Tehát, hogy nem tudom, hogy ti érzitek-e, hogy azért nyilván szerintem a nők ezt érzelmi alapon próbálják megközelíteni, vagy legalábbis szerintem minden párkapcsolatot érzelmi alapon közelítenek meg.
0: Az rendben van, ezzel nincs is baj. Csak azt ugye elvált 30-as nő. Egy viszonylag tipikus példa. Elvált 30-as nő, és találkozik egy nagyon szimpi, bájos, sármos pasival. Jó eséllyel ebben a korban, ugye vélhetően nála egy fokkal idősebb, egy nős pasira talál. És érzelmeket táplál iránta.
1: Így van.
0: Na most ilyenkor mit csináljon? Ugye ez a nő meg akarta, tehát gyorsan be akarta húzni a kéziféket, amikor megtudta, hogy nős.
2: De nem is tudta. Ő is tudta, hogy ezt nem kéne. Ő is tudta, hogy ebből baj lesz. Viszont egy olyan sebezhető időszakában volt, amikor szüksége volt erre a idézőjelben érzelmi, vagy akár impulzus odatáplálásra.
1: Így van, és ezzel is beérte, és itt ez volt a lényeg.
0: Ezzel is beérte, azt mondod. Na most én nem tudom, mi az, mert ez nem csak arról szól, hogy ez a nő le lett fektetve, hogy nagyon csúnyán szokták mondani, hanem itt kialakul egy kapcsolat. Én biztos vagyok benne, hogy az a férfi is adott esetben érzéseket táplál a nő iránt. De nem mer kilépni a házasságából, ezért ezt az érzelmi és egyébként szexuális kapcsolatot fenntartja, találkoznak, és amíg mindenkinek jó.
1: Na jó, akkor magyarázzátok el nekem. Szerintetek, hogyha párkapcsolatban vagytok, és kikacsingattok belőle, akkor ti érzelem alapon, ha szereted azt, akivel kikacsingatsz, akkor miért nem hagyod ott a másikat? Érted?
2: De ez most egy álnaív kérdés.
0: Ez egy nagyon álnaív kérdés. Ezt fogalmazd meg újra, vagy inkább engedd el.
2: Melyiket választod? Dönthet?
1: Újra fogalmazom.
0: De ez tényleg álnaív kérdés.
1: De hát azt mondtad, hogy nem csak testileg, hanem lelkileg is vonzódsz ahhoz a nőz. Hát de itt az a lényeg. Hát akkor pont ezt kérdezem, hogy testileg is, lelkileg is vonzódsz, akkor miért nem hagyod el? Mert mi, akik a másik oldalon vagyunk, mi reménykedünk nők.
2: Újra érted? Megismételte ugyanúgy ezt a kérdést.
0: És mit mondjak erre? Megválaszoljam, vagy dumáljam másról?
1: Válaszold meg!
0: Évi, azért nem hagyja ott a feleségét, mert van egy közös múltjuk, van egy közös egzisztenciájuk, adott esetben van közös gyermekük, azaz ők egy család. Tehát egy jóval nagyobb felelősséggel tartozik a nő és a család és az elkötelezettség iránt, semmint hogy egy szerelmi fellobbanásért, amit ő nem tudnék, hogy az csak lobbanása vagy örökszerelem, azért ő ezt az egészet felrúgja, esetleg meg is alázza a másikat.
2: Megdöbbentél, mi?
0: Milyen türelemmel csináltam, nem?
2: És tökéletes megfogalmazás volt, igen.
1: És én meg türelemmel végighallgattam, értem. Hát ez a
0: ti. És ezt eddig nem tudtad? Mert hogy tényleg láttam, hogy valós kérdésként fogalmazod meg a fejedben.
1: Igen, mert mi nők szerintem ezt máshogy gondoljuk. Tehát ebben a 30-as témában, amit a hölgy mondta.
0: Voltál-e valaha szeretője nős férfinek?
1: Nem.
0: Honnan tudod, hogy nem leszel soha?
1: Nem tudom, hogy nem leszek soha, de biztos vagyok benne, hogyha ilyen helyzetbe kerülnék, azonnal tipli.
2: Ezután a történet után...
1: A WhatsApp-os üzenet után, amikor én ülnék a kanapén, és jönne egy ilyen, hogy a feleségem, akkor én azonnal mennék.
2: De ezzel azt jelented ki, hogy te nem lehetsz soha olyan élethelyzetben, amikor szükséged van mondjuk ilyen impulzusokra, nem vagy annyira elesett, hogy szükséged van érzelmileg valakire, nem vagy egy kifacsart kapcsolat után, tehát ezeket nem tudod kijelenteni.
0: Igen, nagyon fontos, amit a Gyuri mond, ez a nő elvált, 30-as, valószínűleg valamelyest vonzó, viszont az önértékelése lent van. Találkozik ezzel a sármos, bájos, egyébként intelligens, jóhumorú férfival, találkoznak, kávézgatnak, a férfi nem nyomul, nem csinál semmit, de a vonzódás, a vonzalom egyre erősebb. És akkor itt kell eldöntened, hogy ennek engedsz-e csak egyszer, na jó kétszer, na jó most már két hónapja tart. Érted ezt? És tehát, hogy beránt magával.
2: Ráadásul úgy, hogy képzeld el, hogy azt érzed, hogy arra a szenvedésre, arra a megtépezett időszakra, ez éppen gyógyír. Tehát megtaláltad azt a gyógyírt, ami ki fog ebből segíteni. Hát erre mondd azt, hogy majd kilépsz. Nagyon nehéz.
1: Hát és de mondta egy szót, a döntés, és itt ez a legnehezebb, hogy dönteni, és valakinek dönteni kell ebben a helyzetben.
0: Valakinek dönteni kell, ez a nő is dönteni akar, de az önértékelését, ő is úgy fogalmazott, hogy ez olyan, mint a drog. Tehát, hogy az önértékelését nagyon-nagyon-nagyon megemeli, és függővé válik annak az érzésnek, hogy ő újra nő, hogy ő szeretve van, ő el van ismerve, ő partnerként van kezelve.
1: Ő fontos.
0: Stb. Ő ér még valamit.
1: Így van, ez is nagyon fontos.
0: Tehát, hogy és akkor így ők találkozgatnak kávézókban, meg nála a lakásán. Többnyire a lakásán.
2: Ember legyen a talpán, aki erre azt tudja mondani, ebben az élethelyzetben nem.
0: Most és ugye kétféle férfi van ilyenkor, vagy az, aki azt mondja, hogy nézd, én nős vagyok, van egy gyerekem, és egyet most tudok, hogy hadd jelentsek ki, nem fogom elhagyni a családom. Ha ez neked így jó, maradjunk, ha nem jó, akkor inkább szakítsunk, vagy van az a férfi, aki azt mondja, hogy drágám, be fogom adni még ezt otthon el kell intézni, de be fogom adni azonnal a keresetet a válásra, mert vered akarok lenni. Van, aki ezt vagy hazudja, vagy saját maga is elhiszi, hogy megcsinálja.
1: Igen, de ez nagyon korrekt volt, hogy az első, vagy ezt a két példát elmondtad, mert az első az egy tiszta játék volt. Elmondta, hogy ő így él, és ezt kaphatja. A második pedig egy ámítás, és ez amiben a hölgyek sokszor beleesünk, hogy mi elkezdünk hinni abban, hogy igen, mi érünk annyit, hogy majd elhagynak értünk.
0: Igen. Ezért csináljátok, nem?
1: Valahol, részben. Valahol igen. Tehát szerintem a reménykedés ott van, hogy mi értékesebbek vagyunk, mint az adott élethelyzeten. Sokszor.
2: Mi pasik miért csináljuk? Tehát amikor mi vagyunk szeretői státuszban, mi miért csináljuk?
0: Amikor mi vagyunk egy nőnek. Férjezett nőnek a szeretője? Igen. Vagy most egy elkötelezett mondja, nőnek a szeretője?
2: Hogy a nők álmokat kergetnek, ígéreteket akarnak hallani, hazugság vagy nem, és azt mondja, hogy ezért csinálják. Mi pasik miért csináljuk?
0: Szerintem mi nem reménykedünk hosszú távú kapcsolatban.
2: Szerintem sem.
0: Szerintem, sőt, nekünk könnyebbség, hogyha férjezett a nő, mert tuti, hogy nem fog hisztizni velünk.
2: Pontosan. Szerintem mi egyszerűen csak...
0: Nem, mindenki bólogat. Tehát itt, igen, mindenki ül, Ati nem mer bólogatni, de a Lacika nagyon bólogat, és a Gyuri meg én egyetértünk.
1: Igen, tehát nagyon látszik, hogy...
2: Tehát nézd meg, Évi, mi egyszerűen, pasik, mi egyszerűen jól érezzük magunkat a helyzetben, ha jól érezzük, és nem álmokat akarunk kergetni. Tehát akkor nektek miért?
0: Tudjuk a helyén kezelni a dolgot, mondjad?
1: Igen, de mi nekünk valahol ott van az a lélek, érted? Ami állandóan próbálunk a lelkünkről beszélni.
0: Na, ugye most el nem kezded azt a dolgot, hogy a pasiknak nincs lelke, nektek meg van.
1: Nem mondom,
0: tehát,
1: hogy
0: innen
1: nem
0: akkor, akkor csináljunk reklámot, jön a geszti.
1: Tehát, hogy nekünk nem csak arról szól, hogy ez egy laza szabadság élet. Persze van sok hölgy, aki ugyanúgy gondolkodik, mint ti, hogy örül, hogy nem kell egy családot fenntartani, hanem csak jönnek hozzá, néha találkozgat vele. De azért mi nagy részben ebben sokkal több érzelmet teszünk, mint ti. Tehát mi ebben nem tudjuk ilyen racionálisan
0: nézni. Mit tanácsol ez a coach? Te utána néztél Christine Zillmer módszereinek. Mi az, amiben ő téged, vagy benneteket navigál?
1: Hát egyrészt ő, hogy ugye ítéletmentességet ad. Tehát, ha elmész hozzá, akkor ő nem ítélkezik erről az élethelyzetről. Mert ha belegondoltok, ha mondjuk egy baráti társaságban vagytok, akkor elmondod, hogy te szerető vagy, azért nem nézik jó szemmel.
0: Igen, ezt még annyira nem hiszem el, mint nő, mert fizetek ugye 150 eurót egy órára, persze, hogy ítéletmentes arra az időre.
2: Persze, hát ebből épített brandet.
0: Igen. Mi a következő?
1: Akkor pszichés terheidet viseli és megérti.
0: Ő?
1: Igen. Tehát átpróbálja venni, és átpróbáljátok venni azt, hogy gyakorlatilag az a nyomás, amiben te élsz, hogy várakozol, hitegetés vagy nem hitegetés, ezeket át tudod vele beszélni, az egész történetet. Uh-huh. Úgy, hogy ő egyrészt, hogy még egyszer mondom, nem ítélkezik, hanem elmondja, hogy igen, én is voltam ilyenben. Tehát ugye van saját tapasztalata, ettől hiteles.
0: Oké. Okay. Kibeszélem magam nála tovább.
1: Az önértékelést visszahozza benned. Ugye miért mész bele egy ilyen
0: kapcsolatba? Nem mondja, nem fogom hinni azt, hogy én egy semmire kellő vagyok, esetleg egy cafka.
1: Igen, mert mit érzel, mikor ezt csinálod?
0: Én? Semmi. Nem tudom, nem csináltam még ilyet.
1: Nem, mert ha nő lennél. Cafka vagy, elítél a társadalom, tehát sokkal mélyebbre megy majd egy idő után az önértékelésed.
2: Biztos ez, hogy ezt érzi a nő, nem azt, hogy egyébként hozzám jön a házasságából a pasi, hozzám menekül, akkor én vagyok neki a békesziget, én vagyok a mencsvár, én vagyok az érték. Nem ezt érzi egy nő?
1: Hát ez elején biztos, de szerintem amikor már elmész ez a coachhoz, akkor ott már a végén arra is rávezet a hölgy, hogy megbeszéltek, hogy van értelme, tudod-e kezelni lelkileg ezt, és viszed így, vagy hogyan kell kilépni. Ahogy itt a 30-as mondta, hogy ez egy drog, és ebből nagyon nehéz kilépni, mert mindig ott van az a hitegetés, hogy majd lehet.
0: Jó, akkor mi a mód szere? Tehát, hogy amíg az önértékelésemnek jót tesz, addig élvezzem, de tudjam meghúzni a határt, tudjam felismerni azt, hogy most már telített vagyok, és nem kell többé az önértékelésemhez ez a férfi, és ezért engedjem el. Hát, hogy ide viszel, ezért kér pénzt.
1: Hát, mert nyilván...
2: Igazából ez az a nagy magic.
1: Igen, ezért kér alapvetően pénzt, de gondoljatok bele, hogy tehát én engem az is érdekel, hogy amikor egy férfi belemegy ebbe a kapcsolatba, akkor gondolja azt, hogy annak a félnek milyen problémát okoz, mi nekünk nőknek. Nem. Mert ahogy én látom, nektek ez semmit nem jelent. Tehát, hogyha ti szeretők vagytok, nektek az a legjobb élethelyzet.
0: Szerintem nyilvánvalóan, hát ilyen férfi is van, olyan férfi is van, nyilván van empatikusabb. Gondolom, hogy ez a férfi, akit itt példaként mondtam, aki elmondta a nőnek, hogy ő nős. Igen. Ennek ellenére a nő megszakította vele a kapcsolatot, majd újra bevonzották egymást, de itt a férfi tiszta lapokkal játszott, és valószínűleg ő úgy gondolja, hogy ha így is kellek neki erre az affér kapcsolatra, akkor lám, itt vagyok.
2: És bármilyen fura ez most, tévé, hogy tőlünk kell megtudnod, de a férfiak nem így működnek, hogy há, itt egy nő, jól tönkre teszem.
0: Igen, abszolút
2: hanem
0: nem.
2: Úgy, hogy érzelmekkel viseltetnek adott esetben, vagy szexuális vonzalommal, de mindenképpen jót akarnak a másiknak is, és maguknak is. Tehát, hogy ez van a férfiakban.
0: Nem, az Évi szemében ilyen elítélés van, ezt nagyon látom, megvetés, elítélés, lenézés.
1: Igen, mert nekem egyrészt, hogy én azért nem értem azt, hogy ti miért nem tudjátok, hogy mit okoztok ilyen helyzetben, de biztos nagyon sok nő nem ezt gondolja, amit én gondolok, mit de okozunk? Mi Anettel erről beszéltünk.
2: Várjál, mit okozunk? Itt két férről van szó, tehát azért ne csináljuk.
0: Igen,
2: úgy,
0: ezt mindig ketten csinálják.
2: Szeretői viszony csak és kizárólag a férfi lelkén száradna.
1: Igen, de amikor például az érzelmi hitegetés, és az van, amit a Gábor mondott, hogy elhagyom a családom, és tudod, évekig megy az, hogy
0: és
1: majd...
0: És lehet, hogy a férfi hisz is benne, hogy elhagyja a családját, csak nem meri meglépni.
1: Hát értem, hogy nem meri meglépni,
0: de hisz benne. Tehát ő, amikor ezt mondja, ő igazat mond, hiszen hisz benne. Maximum nem teszi meg.
1: Jó, én egy nagyon racionális ember vagyok. Én ha hiszek valamiben, és én el akarok válni, akkor én elválok, oda megyek, elmondom, és holnaptól már nem vagyunk együtt, és valószínűleg a bíróság is egy perc alatt
0: mi elválaszt. Mi szeretünk volna egy valós érzelmes nőt ebben a vitában.
2: De hát Anett Szabin van.
0: De Anett Szabin van, más nem engedtünk be ide. Hát most veled vagyunk kétenek, mint racionális, kemény nővel ezt megbeszélni.
2: Egy perc alatt elválok. Még a bírót is megverem, ha nem választ el.
1: Valami nem jó, akkor minek csináljuk?
2: Kap egy percet a bíró, olyan pofont kap Évi, utána.
0: Meg tudom, te racionális nő vagy, mégis le tudnád nekünk írni álmait, pasiát? Milyen legyen, hát hogy nézzen ki, milyen legyen? Na mondd!
1: Na, körülbelül olyan idős legyen, mint én, de lehet egy picit idősebb, jó? Kezdődhet
2: aha,
1: ezek.
2: Okay.
1: Intelligens legyen, udvarias, mi legyen, kinézet vagy...
0: Minden.
1: Oké, okay, tehát, hogy tudjak vele beszélgetni, legyen életcélja... Lacika, ez nem te vagy, ne számold. Tehát, hogy sok olyan dolog van, tehát ez, az intelligencia, legyen gondolkodása mindenről, életcélja, elképzelése a világról, önálló férfi legyen, ne kelljen felnevelnem. Ez legyen mondjuk így a
0: külsőleg?
1: Hát egy jóvágású, fit, ilyen olaszos benyomás. Nem tudom, így az a stílus, olasz stílus, azt ugye el tudjátok képzelni. Jó? Egy ilyen 190 centi.
2: Érzelmeiről nem mesélsz, mi legyen bennem, lelkileg, ilyesmi, az nem annyira lényeg. Legyenek céljai, és legyen
0: azt olasz. Azt az olaszsal elmondta.
2: Jó, igen. Az, Mamma Risto.
0: Na jó, szóval, tegyük fel, oké, tegyük fel, megtalálod ezt a pasit, akit most körülírtál, de nős. És ő körbe rajong, szeret téged, nem csak lefektetni akar, őt is érdekli a te agyad, világod, gondolataid, érzelmeid, tested.
1: Tehát
0: mit csinálsz?
1: Házas is, gyerekei vannak.
0: Házas is, ha akarod, gyerekei vannak, tök mindegy, megvan a férfi. Mit csinálsz?
1: Tudok róla.
0: Tudsz róla, elmondja neked, korrekt férfi.
1: Ha belehalok is, elhagyom. Dényleg. Nem akarok.
0: Most sírsz, látom a könnyeket a
2: nem,
0: szememben.
2: Nem, ez izzadság a homlokán.
1: Dehogy is. Képviselem Anettet.
0: Most elképzelted azt, hogy nagyon beleélted magad. Töröd meg a szemed, ez nem jó így.
2: Adok zsepit orrod alatt is.
1: Nem, abszolút nem. Nem mindem tovább.
0: Inkább egy ilyen gyengébb eresztéssel fekszel össze?
1: Hát nem, akkor azt csinálom, amit most csinálok. Nincs. Uh-huh. Érted? Hát most bárkivel összefekhetnék. Hát azért nem, ne aggódjatok, kellek pár embernek.
0: Tudom, Évi, persze, tudom, hát mondják persze. Is.
2: Igen.
0: Zotya, hívjál.
2: Sugdolóznak a hátad mögött.
1: De érted, nem adom alá, másrészről pedig, hogyha tudom, hogy nincs jövője, és ne... Akkor nem.
2: Honnan tudod, hogy nincs jövője?
1: Mert tudom.
2: Hát mert a család most
0: és ugye azt mondja, hogy ő még azt várja, hogy leérettségizzen a kisfia, és aztán ő tényleg ennyi kell, igen. És majd el fog válni, ez még két év.
1: Így van, és utána érted, hogy jön a következő gyerek, ott állsz, és akkor tudod, hogy...
0: De álmai pasia, nem jön a következő gyerek, hát azért már elmúlt 50.
1: Figyelj, ha valaki velem össze akar jönni, és van egy családja, és úgy jön oda, és akkor oké,

0: fele, és ezért is nem sürgetem például ezt, hogyha én egyszer valakinek kimondom ezt, és csináljuk, és belemegyünk ebbe az egész tortúrába, vagy házasság, minden, akkor ezt szeretném annyira komolyan gondolni, hogy elhiszem magamnak, hogy utána nem lesz. Nem lesz más. Nem lesz más, aki meg tud ingatni, és akkor az a házasság, és lehet, hogy ez sokára lesz. Hmm. Lehet, hogy 50 leszek, 60 leszek, mire valakinek kimondom, de hogy az utána fix legyen. És ne legyen más. Ne legyen szerető.
1: Jó, abszolút értem. Évi, hogyha megkapod az álompasid, akiről ugye az előbb beszéltünk, ugye felesége van, de te ezt elfogadod, tegyük fel, akkor te megpróbálnád legyőzni a konkurenciát?
2: Hát ha elfogadnám, és így gondolkodnék, akkor legyőzöm, persze. Nem is hagynám magamat.
1: És hogy egyszerűen a pasi jelenlétében egyszer mindenben jobb akarsz lenni, tehát hogy érezze azt, hogy mekkora különbség a kettő között, vagy tevőlegesen, mit tudom én, rúsfoltot hagynál a nyakán, stb. Tehát, hogy nagy legyen a bukta, hogy a tiéd legyen az úr.
2: Mindent bevetnék, mindegyik oldalt.
0: Mindent.
2: Tehát, hogy egyrészt kielemezném a férfit, hogy milyen, tudod, tehát, hogy mi az a leggyengébb pontja, amit mondjuk otthon biztos nem kap meg, azt mindig odaadnám neki.
1: Azt mondom, minden férfi szívesen elmondja.
0: Persze, és az egy-két szó. Azt nem kell sokáig elemezgetni, Évi.
1: Szerintem egy, hát elre végződik.
0: A másiknak is van erre végződ a szlengje.
1: Na mindegy, te mindent megadnál, értem?
2: Igen, ez a... és nyilván... Annyira mocskosak vagytok.
0: Jó, hát...
1: De nincs itt az Anett.
2: Igen.
0: Szimpatikus, hogy mindent bevetsz a cél érdekében.
1: Hogy mindent értesz. Az is furcsa.
2: Na, hát én ezt csinálnám. Mindent bevetnék.
0: De örülnél, hogyha összetalálkoznál egy ilyen szeretővel, mint az Évi, aki úgy van vele, hogy ő alfaasszony lesz, és ezért mindent be fog vetni, hogy a te életed.
1: És az aktuális hivatalos asszonyomat elkergetnél?
0: Elkergetik, szó szerint mindent bevet. Ráír cseten, találkozik vele.
1: Úgy rúgnám ki a szeretőmet, ahogy kell.
2: De megcsinálom az elleket.
1: Erre nem tudok mit mondani. Nem tudok,
2: szó nélkül, kérés nélkül, úgy várlak.
0: Mondjuk az is ijesztő. Kicsi ijesztő lenne.
1: Ez szörnyű. Fejezzük be ezt a témát, én vörösödök el. Jaj, gyerekek. Jó, hallgatóktól kérdezzük meg. Meséld el, amikor te, drága hallgató, te voltál szeretői státuszban, és hogy jól végződött-e vagy sem. Jó? Többnyire nők SMS-ét várjuk, nyilván férfi is lehet ilyen, de amikor te voltál szeretői státuszban is, hogy ez jól végződött vagy nem, 0620-22-22-122.
3: Ez a Bocskor a Retrorádióban. Rádióban.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Hunja be a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között. És valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Koncert az Arénában december 30-án. Köszöntsük együtt a 80 éves legendát. Támogató MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
8: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
9: Hó, ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
10: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
11: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog. A sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
12: A jó dolgokat könnyű szeretni. Saját raktárkészlet.

0: Országos garancia és elképesztő leárazások. Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Elektromos fűtés, klíma, boiler, puffer, melegvíztartály. Az elektromos fűtés webáruházból. Kamatmentes részletfizetéssel is. www.e-fűtésbolt.hu.
1: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
2: a dudát. Ismerős a monológ, próbálja ki a Datív Piscineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Miért nem tud már írni a feleséged?
3: A világhírű regény alapján.
4: Egy író szavai legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztőek.
5: Őrjítő ez a ház.
3: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
4: Utolsó figyelmeztetés.
3: A mozikban.
6: Porckopásom van. Ezért gyakran fáj a térdem, vagy túlterhelődik a derekam. Ilyenkor jöhet a kortizol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A gyulladás csökken, a fájdalom oldódik. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A kortizol gél pont jó a fájdalomra.
7: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
9: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
10: Exkluzív Mercedes-Benz készletakció a JP Autónál. Lépjen közelebb új Mercedes-Benzéhez. Válasszon a raktárkészletről azonnal elérhető modellek széles választékából, kiemelkedő kedvezményekkel és egyedi finanszírozási lehetőségekkel. További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
11: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Letartóztatták Hankó Balázs volt minisztert. Lehet jelentkezni a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj programra. Hétvégén is marad a nyárias idő. Villányi Eszter vagyok. Letartóztatták tegnap Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. Az intézkedésről a Kecskeméti járásbíróság döntött. A politikust hétfőn este vették őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap pénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban. Hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Hankó Balázs az őrizetbevétele előtt politikai leszámolásnak nevezte az eljárást. Tegnap Varga Bajusz Veronika volt államtitkár letartóztatását is elrendelte a bíróság, ő az ügy másik gyanúsítottja. Visszakerült a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelmi rendszerbe a debreceni, nagykanizsai, aszódi és rákospalotai javítóintézet. Erről a parlament döntött múlt héten. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról írt, hogy az átalakítás a fiatalkorúak nevelését, oktatását, pszichológiai és szociális támogatását szolgálja megfelelő biztonsági feltételek mellett. A tárcavezető arra is kitért, hogy a gyermekvédelem 2028-ig 3 milliárd forint többletforrást kap. Elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj program jövő évi évfolyamába. A februárban kezdődő képzésre 30 év alatti diplomás pályakezdőket várnak, akik legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek. A résztvevők 7 hónapig egy választott minisztériumban dolgoznak, majd 3 hónapot külföldön töltenek. Itthon havi 350 ezer, a külföldi szakaszban átlagosan 750 ezer forintos ösztöndíjat kapnak. Jelentkezni október 31-ig lehet a program honlapján. Hétvégén tartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Országszerte várják programok a madárbarátokat. Sokat megtudhatunk az őszi madárvonulásról. Emellett az esemény sorozat egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
14: Összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűjtési bemutatókon legyen részt. Egészen test közelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűjtés során.
13: Kitart az indián nyár, folytatódik az októberi meleg. Napsütéses, száraz idő várható, csak a nyugati tájakon lehet fátyol felhős az ég. A szél nagyrészt gyenge marad, Sopron térségében lehetnek csak élénkebb lökések. Általában 24-25 fokot mérünk, az éjszakák viszont továbbra is hidegek lesznek, hajnalra mínusz 1 és plusz 12 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a napos nyárias idő, 23 és 27 fok között alakulnak a maximumok, mint ahogy vasárnap is.
12: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M2-esen a 2-es főúton Dunakeszi körzetétől, az M3-as bevezető szakaszán az 1-es főúton Biatorbágytól, a 10-esen a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Mende térségétől, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti közelében is sokan haladnak az utakon, vezessenek óvatosan. Átépítik a terelést az M1-es autópályán, Tatabánya és Herceghalom között. Hegyeshalom felé változatlanul a külső és a leállósávon haladhatnak a 19-es és 61-es kilométerek között. Budapest felé van változás az 55-ös és 33-as kilométerek között. A belső átterelt sáv forgalmát visszaterelik a Budapest felé vezető pályaoldalra. Így a főváros felé két sávon egymás mellett halad a forgalom körülbelül 22 kilométeren keresztül, írja az Útinform.
16: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 3:48 lesz egy perc múlva. Évi, te szenzációs vagy, üzeni Balázs. Hát az Évi, ahogy ezt befinisélte, ezt a témát, azt a mindenit.
2: És utána ez a dal, neked adtam mindent.
1: Tudtam, hogy megérint. Aztán... A feleségemnek ez egész jól sikerült, mert a feleségem lett, és megadta az elt is. Na, meg tetsz. Mindent is. Van két gyerekünk, nagyobbik most fog érettségizni. Hát a szerencsés férfiak is vannak.
3: Igen, működik.
1: Igen. Bocsi, akit letiltasz, az még hozzá tud szólni más műsorhoz, vagy teljesen kiszól vele? Köszönöm a választ, teljesen. Tehát ez kész, nincs sehova.
3: Soha, azt se tudjuk, hogy ki lehetne visszahozni.
1: Nem, így van, tehát nincs rá eszközünk. Büntetném a megcsalást szigorúan. Valaki csak ennyit írt. Büntetném a megcsalást szigorúan. Hát azért az furcsa törvényre emelkedne az, hogy aki megcsalás az... Vannak olyan közel-keleti országok, ahol ha a nő megcsal, ott aztán megkövezés van meg minden.
2: Hát igen.
1: Amit szintén nem tartok helyesnek, nehogy azt higgyétek. De hogy ezt büntetni, hogy ezt törvénybe foglalni. 30 évig voltam nős. Találtam egy szeretőt, óriási szerelem lett, a régi rég kihűlt. A szeretőm féltékeny volt a nejemre. Elváltam és elvettem a szeretőm. Életem legjobb döntése volt. Tehát, hogy van ilyen.
2: Na jó, hát de ez, érted, elvált és ott hagyta, és ez a sztori lényege, így happy end volt.
3: Nem mondtuk, hogy minden történet ugyanúgy fog végződni, le vannak ilyenek és olyanok is.
1: Igen, és hát mondtuk is egyébként, amikor beszéltünk erről, hogy van olyan férfi, aki elválik, de nagyon sok csak hiteget.
2: Így
1: igen.
2: Van.
1: Jó, várom a gesztit, imádom. Jó, geszti már itt van egyébként. Mézes teát ívott, és a Lacika olyat szolgált fel, komolyan mondom, hogy a Four Seasons-ben nem kapod így a teát felszolgálva.
3: Nem, nagyon kitett maga egy komponált. Igaz, hogy egy ilyen salátás tálat rakott a teásbögre alá, de hát azt találta, és akkor így elegáns volt.
1: Egy helyes kádba, ilyen porcelán kádba helyezte el a teásbögrét, kilógott a filter, egy külön eszpresszó csészébe töltötte, öntötte át a mézet, amiből Péter magának adagolt egyet, és az egészet egy tálcán hozta be.
3: Nagyon-nagyon kedves igen. Volt.
1: Én másfél évig voltam Szegeden szexrabszolga, jó volt. Nem tudjuk, hogy férfi vagy nő írta.
3: Minden
1: nem
3: jó, tudom. A vége jó.
1: Igen. Az én ágyamban mindig lesz helyed, Évi, üzeni Zotya.
2: Oké, Zotya.
1: Jó, itt van velünk Timi, és ő volt ilyen státuszban. Azt hiszem, hogy 4 évig. Szia, Timi, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia. Szóval 4 évig nagyjából ez volt a sztorid, mint amit itt próbáltunk leírni?
4: Így van, 36 éves voltam, a férjem 51, mikor... elkezdett nekem.
1: A férjed, akkor még nem volt férje, csak mondjuk el.
4: Nem volt a férjem, igen. Akkor még nem volt a férjem. És én nem tudtam először, hogy ő házas, aha. De elkezdett ostromolni. Egy telephelyen dolgoztunk, tehát ő neki ott volt egy műhelye, és én is ott dolgoztam a telephelyen, és elkezdett udvarolni, és jött, és nyomult. Én nem tudtam, hogy neki felesége van. Egyébként én akkor maradtam egyedül a 20 hónapos gyerekemmel, másfél éves volt valahogy így a gyerekem. Aha. Igen, gondolhatjátok, hogy ki voltam, hogy tönkrement a házasságom, ott maradtam a gyerekkel egyedül, nem szeret senki, milyen életem lesz ezután, úristen, és hát egymásba botlottunk, én sokáig nem tudtam, hogy ő nős. Egyébként
1: meddig ez egyébként? A második... Tehát, hogy megvolt az intim kapcsolat már köztetek, és még mindig nem tudtad? Vagy az első intim kapcsolat előtt azért megtudtad?
4: Hú, erre már nem emlékszem, hogy is volt, de hiszem, hogy nem tudtam, amikor köztük aha, volt okay. Valami, akkor még nem tudtam.
1: Ez egyébként nem korrekt, ezt csak hadd mondjam el. Tehát én azt gondolom, hogy ha egy nővel, nem tudom, Gyuri, egyetértesz, egy nővel intim kapcsolatba lépsz, és mondjuk akkor is, ha van valakid egyébként, vagy kapcsolatban vagy, ez akkor szerintem az a korrektség az kell, hogy legalább tudja, hogy te kapcsolatban vagy, akár házas vagy,
3: igen,
1: nem?
3: Főleg úgy, hogy tudjuk, hogy a nőknek is mennyit számít, amikor mondjuk ezt meglépik, az első intim együttlétet. Igen, előtte ezeket igen. Tisztázni kell, az egy tisztességes.
1: Abszolút. Na jó, Timi, folytasd, Léci.
4: Az egésznek az a lényege, hogy én egy olyan mentális állapotban voltam azért, mert ugye ott maradtam a pici gyerekkel egyedül, el kellett mennem albérletbe, hogy fogom eltartani a gyereket, nekem nem is volt jó a házasságom előtte, és a válás sem volt jó, tehát mindent úgy éreztem, hogy én vagyok a hibás, és a váláskor is szemétkedett a volt férjem, mindegy, és ez ugye ez azért egy mentális állapotba tesz téged, hogy, uh-huh. Hogy minden rossz, És aztán mindegy, elkezdtünk összejárni, vagy hogy mondjam, nyilván kiderült előbb-utóbb, vagy előbb, hogy házas. Ez a második felesége volt, nem született közös gyerekük. Nekem is a második házasságom volt egyébként, és ebben a házasságban született gyerekem. És aztán teltek az évek, nyilván kiderült, hogy én a szerető vagyok, és megmondom nektek őszintén, hogy jól esett, hogy figyelt rám, én vagyok a királynő, mindent megkaptam, nyilván napközben voltunk együtt, ő este hazament a feleségéhez. És egy ideig úgy is éreztem, hogy nem is akarok többet, nem akarok koszorzoknit mosni, nem akarok szétdobált ruhákat, ugye nekem az előző házasságaimból voltak tapasztalataim, mert ez már a második házasságom volt, amiből elváltam, és mondtam, nem is akarok senkit, nem akarok kiszolgálni, nem akarok elszámolni, és nekem jó volt a gyerekkel.
1: Viszont az önértékelésed neki tök jót tett.
4: Így van, hétvégén a gyerekkel, így van, a gyerekkel tudtam lenni hétvégén.
1: Ideális.
4: Szinte
1: már irigyellek. Tényleg, ez tök jó. Nem, hogy nincsenek ezek a járulékos problémák, Gyuri, azzal, hogy egyébként kapcsolatban vagy, mert ez nem csak szex.
3: Csak a szépet meg a jót kapod.
1: Kapcsolatban vagy, szépet, jót kapsz, kedvességet, stb. És ezeket meg nem kell csinálnod. Na, bocs, igen.
4: Aztán otthon kiderült, hogy tulajdonképpen napközben egy másik életet él, vagy valakivel van, és aztán a volt felesége ugye hát választás elé állította, vagy nem tudom, hogy mi volt otthon, uh-huh. És akkor egyszer csak 4 év után beállított hozzám, de a gyerekem is ismerte, tehát teljesen olyan volt ez a kapcsolat, csak ő hazament aludni, és másnap jött. És aztán hozzám költözött, ennek most már 17 és fél éve, 12 éve voltunk együtt, mikor összeházasodtunk, ma van az 5. házassági évforduló.
1: Gratulálom!
4: Köszönöm, és van egy 12 éves gyerekünk.
1: Egy közös gyereketek is van.
4: Így van, amikor hozzánk költözött, akkor már nagyon szerettem volna még egy gyereket, és össze is jött, úgyhogy szeptemberben költözött, októberben terhes lettem, meg is született a gyerek, ő akkor volt 56, én 41, és egyébként még egy sztorit hagyd meséljek el, én a Jönababa Hadas Krisztával szültem, én voltam az első gyereke, és amikor a YouTube csatornára kikerült ez a videó felvétel, akkor le kellett tiltani a hozzászólásokat, mert rengeteg olyan negatív hozzászólás volt, hogy én ilyen-olyan vagyok, és hogy én mit képzelek, szétszedtem a családot. Én egyetlen egy dolgot gondolok erről a mi esetünkben, nem tudok a többiben nyilatkozni nyilván, ha nem lett volna rossz az ő házasságuk, akkor nyilván nem keres mást, vagy nem keresgél.
1: Nagyon jó a sztorid. Tényleg tetszik egyébként, igen, azzal, hogy lebuktatok, azzal a feleség ezt megkönnyítette nektek, és tök jó kapcsolatban vagytok, családot alapítottatok, stb. De Évi, neked nem változtatja meg a véleményed akkor erről? De tehát ebben, ez neked is meg lenne az esélyed erre a Bongiornoval.
2: Persze, Bongiorno, arrivederci. Pont ez az szép benne, látjátok? Megtudta, tehát a harmadik fél megtudta, döntés elé állította, és a férfi döntött. És elment, és oda ment, ahova járt.
1: Neki ez a lökés kellett a férfinak.
2: Ez kellett, de egy lökés kellett. És milyen jó, hogy volt ez a lökés ebben a történetben. Tehát így azért ez egy szép sztori. Nem? Legalábbis én így értékelem. Nekem tetszett.
4: Nekünk nagyon jó, azóta is imádjuk egymást, és egyébként a volt feleségével jóba vagyunk, minden ünnepkor nálunk van, születésnap, névnap, karácsony, együtt grillezünk, mert azóta úgy alakult a történet, hogy így jóba vagyunk.
1: Figyelj, tök jó.
2: Emberek.
1: Tök jó, én nagyon bírom a sztoritokat, Timi. Sok boldogságot amúgy, köszönjük szépen.
4: Nagyon köszönjük, és innen üzenem a férjemnek, mert ő is hallgatja a rádiót, hogy imádom, és jöjjön haza, és boldog házassági évforduló.
1: Helyes, oké, köszönjük szépen. Szia, Timi!
4: Sziasztok!
1: Szia! Milyen boldog a csaj, hallod?
3: Igen.
2: Én is ilyen boldog szeretnék lenni.
1: De ahhoz nem kéne ennyire szigorúnak lenni önmagadhoz. Vesd bele magad az életbe.
3: Melózni kell. Látod, hát mekkora küzdelmek, mennyi harc, mennyi bizonytalanság
2: volt. De látod,
3: volt
2: nem akarsz zoknit mosni.
1: Ja, nem érted? De hát most már most zoknit. Most már most zoknit. Hanem pont ez a lényeg, hogy ő szerető volt. Az önérték... Szerinte pont az a sztori, amiről mi beszéltünk. Az önértékeléséhez baromira kellett ez a szerető. Nagyon jó volt neki ez a státusz, kényelmes volt, stb. Igen, a férfi aztán döntött, és happy end lett belőle.
3: És van még benne egy nagyon fontos, ő nem görcsölt, miközben szerető volt, hanem szépen organikusan alakultak a dolgok, és ettől volt jó, ő nem követelt a férfitől, nem nyomasztotta a férfit, egyszerűen csak egy...
1: Igen, erre nem ez képes az Évi, igen.
2: Aha,
1: igen.
2: Nem, hát erre se.
1: Na gyerekek, jövünk vissza, teljesen egyszerű az apropója, Peti felhívott. A Peti az Geszti Péter, természetesen felhívott, hogy van egy új dala, és ő annyira szeretné, hogyha nálunk premier kedhetne vele, és én mindig szívesen hallom az ő dolgait, mert nem mindent szeretek, amit ő csinál, de őt nagyon szeretem, és nagyon kíváncsi voltam. Annál is inkább, mert egy olyan LGT dalból csinált egy gesztis dalt, nem csak ő, hanem Olá Ibolyával közösen, amely dalt lehet, hogy nem mindenki ismeri, én imádom ezt az LGT dalt. Mutatok belőle egy apró kis részletet.

0: Hú!
1: Ugye?
2: Hát ez
1: oda.
0: Így van, és jött a doktor az LGT-től, Geszti által átírva, áthangszerelve, Olá Ibolyával enénekelve, nyilván benne vannak az Péternek a kis rímei, hogy ennek mi értelme van. Na ezért jön a Péter kimagyarázni magát. Jövünk vissza Geszti Péterrel és a dalai hírek után.
3: Ne csak hallgass, ne csak hallgass, nézd is a

0: Műsorajánló.
1: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
2: Vajon mitől nyúlik a mozzarella? És van-e igazi arany a lengyel italban, a Goldwasserben? Ezekre is keressük a válaszokat a hétvégi gasztrokalandozásaink során, mind a mellett kisorsolunk a játékunkban helyesen válaszolók között egy-egy professzionális konyhai robotgépet is. Részletek, kérdések tehát az eheti rádiókonyhában. Tartsanak velem!
1: Rádiókonyha! Vágó piros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
0: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Jó étvágyat. Buen provecho. Buon appetito. Cali Orexi. A Hungest Hotel szállodáiban görög, olasz és spanyol ételekhez és italokhoz, mártonnapi libalakomához és disznótoros finomságokhoz kívánunk jó étvágyat a decemberig tartó gasztroheteken. A részleteket és a pontos dátumokat keresd a hungesthotels.hu oldalon.
4: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
5: Na ne, tényleg?
4: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
5: Ez nagyon jól hangzik.
4: Várunk az Autócentrum Szabó Érdi és Székesfehérvári szalonjában.
6: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt és országszerte havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
7: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés A-tól Z-ig.
8: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
9: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1 200 000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
10: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
11: Porckopásom van. Ezért gyakran fáj a térdem, vagy túlterhelődik a derekam. Ilyenkor jöhet a Kortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A gyulladás csökken, a fájdalom oldódik. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Kortidol gél pont jó a fájdalomra.
12: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bardiautó.hu oldalon.
14: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel! Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
15: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
16: Idén ne válassz a minőség vagy a kedvező ár között. Vásárolj októberben Black Friday kedvezménnyel. Pellet vagy fatüzelésű kályha és kazán, fűtésre optimalizált klíma, boiler, melegvíz és puffer tartály a Kazán Express webáruházból. Saját készlet, megbízható gyártók, kamatmentes hitel. www.kazanexpress.hu.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
17: Drón és AI is dolgozik a szőlőkabóca ellen. Évekig csempészték a drogot a brüsszeli reptéren. Folytatódik az indián nyár. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak. Január 1-től többféle nyugdíj és ellátás összege is emelkedik. Kármán András pénzügyminiszter az idősek napján jelezte, amellett, hogy a nyugdíj minimum 120 ezer forintra nő, a 146 ezer forint alatti nyugdíjak sávosan, valamint a nyugdíj összegétől függően eltérő mértékben emelkednek. Kitért arra is, hogy egyebek mellett 60 ezer forintra nő az árva ellátás minimuma, a rokkantsági és rehabilitációs ellátások pedig 10%-kal emelkednek. A változások összesen mintegy 700 ezer embert érintenek. Szorványosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma. A Népegészségügyi Központ szerint enyhén nőtt a vírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, és már több település mintáiban kimutatták. Emelkedést mértek egyebek mellett Szegeden, Szolnokon, Zalaegerszegen és Budapest déli részén. A koncentráció ugyanakkor az ország nagy részén továbbra is az alacsony tartományban maradt. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik. Bogya Sándort, a NEBIH növényvédelmi igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét hallják.
18: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növények egészségügyi felderítésekben.
17: A brüsszeli reptéren átcsempészett drogot egy bűnbanda 21 embert vettek őrizetbe Belgiumban és Franciaországban. A belga főváros Zaventem repterének podgyász felvételi csarnokában zajlott az átadás-átvétel. Éveken át csempészték ott a kokaint és a kannabiszt. Még zajlik a nyomozás, hogy a teljes csempészhálózatot felderítsék. Kitart az indián nyár, folytatódik az októberi meleg. Napsütéses, száraz idő várható, csak a nyugati tájakon lehet fátyol felhős az ég. A szél nagyrészt gyenge marad, Sopron térségében lehetnek csak élénkebb lökések. Általában 24-25 fokot mérünk, az éjszakák viszont továbbra is hidegek lesznek, hajnalra mínusz 1 és plusz 12 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a napos, nyárias idő, 23 és 27 fok között alakulnak a maximumok, mint ahogy vasárnap is.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Több gyorsforgalmi úton is dolgoznak, folyamatosan építik át a terelést az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalom között, írja az Útinform. Dolgoznak az M3-ason is, Gödöllő térségében aszfaltozzák a leálló sávot, a 32-es és 37-es kilométerek között a Vásárosnamény felé vezető oldalon. Mindkét sávot leszűkítették és a sebességet is korlátozzák. A kisbaki pihenőhelyet sem tudják használni. Az M76-oson Balatonszentgyőr térségében munkát végeznek, a 4-es és 8-as kilométerek közötti szakaszt az M7-es irányába lezárták. A 76-os útra terelik a forgalmat. Közben erős a forgalom a Budapest környéki gyorsforgalmi és főutakon, írja az Útinform, vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 8 óra 10 perc van most pontosan, jó reggel. Szevasztok, drága barátok, itt vagyunk. Itt van Évi, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, szia Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett nincs, mert ugye Caprin Nász, mit csinál?
2: Táncol, Nász, táncol.
0: Igen, Eszter tolja a híreket valahonnan, máshonnan. Viszont itt van jó barátunk, Geszti Péter. Szia Péter, jó reggelt.
3: Sziasztok, jó reggelt. Évi, te vagy az egyetlen, aki nem szőrös ebben a stúdióban, ez nagyon menő.
0: Ezt Évi nem tudna erre megesküdni.
3: Na. Figyelj, ezt ne hagyd. Bosszút kell állni az ilyen csúnya beszólásokat.
1: Kezdtem, hogy ne reagálj, és azonnal reagált.
0: Geszti Péter nagy felütéssel akart kezdeni.
3: Nem, én udvarolni akartam. Innen is kívánok boldog új évát, ennyi, érted.
0: Na jó, Péter, erről beszélnünk kell. Sok mindent felírtam magamnak.
3: Ne arra jöttök, hát ez végül is egy rádió, nem?
2: Persze.
0: Igen, többek között a szóviccek és a kínrímek az egyik központi témánk ma reggel. Nem, az érdekes a Péterben, szóval, hogy én nem tudom, én úgy voltam vele, nem tudom ti, hogy voltatok vele, hogy amikor volt a Geszti 60, akkor azt hittem, hogy ez egy akkora gigantikus produkció volt, tényleg minden más nyugati produkciót is felülmúló.
3: Köszönöm.
0: Én láttam élőben, zseniális volt Peti, tényleg. Azt mondtam, hogy ez a méltó vége a Petimnek.
3: Szemétláda. Ugye azt tegyük hozzá, hogy az én 60 éves bulim azért az ővé után volt, tehát azért ő előbb érte el ezt a kort.
0: Előbb értem el a kort valamivel, de én ugye a szülinapom után 2 hónappal rendeztem, de a saját szülinapod után fél évvel.
3: Így van. Hát így tudod, ebben a mikorunkban már az ember lelassul egy kicsit.
0: Igen, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy most őszintén minden viccet félretéve, azt hittem, hogy te itt most nagyjából ezt a pályát...
3: Ja, hogy ez egy életműkoncert, és befejezem, és befekszem a koporsóba.
0: Győződve róla. Hát nem az, hogy koporsó, sokkal méltóbb helyet találtam.
3: Bocsi, mondd ki.
0: Bonner szigetét, gondoltam, Bonner szigetét két pálmafa között egy ilyen hálóba fekszel, és az Edit ringat téged, és te egy könyvet olvasol, egy kézben tartod.
3: A sziget stimmel, de csak a Lupa szigetig jutottunk.
0: De érted, Péter, hogy mit akarok ezen mondani?
3: Figyelj, persze. De cuki vagy, köszönöm szépen. A Geszti 60 valóban életem legnagyobb, és talán legjobb koncertje volt eddig. Most készülök egy másikra, ami szerintem még jobb lesz. Viszont nem akartam ilyen értelemben annyira beleragadni soha a retróba. Ezért is írok mindig új dalokat, és ezért csinálok olyan sokat.
0: Mert te maga retró vagy, és ezzel akarsz most szembe menni, hogy nem vagyok retró?
3: Nem, hát ez itt nem küzdök ellene. A korommal tisztában vagyok, viszont azt gondolom, hogy tudod...
0: A te korod az én korom.
3: Így van. Hát ez egy olyan kormos ország, tudod.
0: Ne, szóval... Peti, kérlek.
3: Hát ilyen, dobod a szart poénokat, akkor... Szóval... Na, amit akarok mondani, az az, hogy tudod, van ez a mondás, hogy nem annyi éves vagy, amennyibe van írva a szemétbe, hanem amennyi a te mentális állapotod. És én soha életemben nem akartam a régi dalaimból megélni. Az új dalaimat a nézőim, azok megbocsátják a régi dalaim kedvére, hogy tetszik a koncerteken.
0: Én is így vagyok ezzel.
3: Tudom, oké, azért hoztam most egy új dal. Amelyiként egyben régi, mert ugye egy átdolgozás egy csodálatos Presser Gábor dalnak. De mi a lényeg az, hogy nem bírok megülni a régmúltban, nem tudok hintázni a régmúltnak a hintájában, vagy a hintaszékében, mert nem érdekel. Az érdekel, ami ma van, ami most van, amit most érzek. És a régi dalaimat is mindig szeretem újra és újra más köntösbe előhozni, kicsit áthangszerelni, összekötni, meglepni a saját zenekaromat is vele, hogy játszunk, hogy ne unják ők se, és hogy ne úgy nézzünk ki a színpadon, mint az aranyalkony nyugdíjas otthon lakói. Tehát magyarul az, hogy milyen állapotban tartjuk magunkat mentálisan, és ezt te pontosan tudod, az egyébként egy folyamatos önkondicionálásnak az eredménye tud lenni.
0: Igen, ezzel egyet is értek egyébként teljesen. De ugyanakkor meg tényleg úgy érzem, hogy te így, mint a cirkuszban megpörgetsz ilyen 8 tányért ilyen rudon, és egyszerre. Tehát, hogy te a Geszti 60 után fölkeltél, és már pörgött 4 tányér, és még aznap reggel megpörgettél még 4-et, és arra ügyelsz, hogy melyik esik le, vagy melyik nem esik le. Tehát, hogy például ma reggel mondjuk felkeltél, akkor te a Petőfi Musical-hez írtál még, mert ugye az is készül még egy sort, vagy egy 3 kínrímet feljegyeztél, mert valahol jó lesz az majd.
3: Kínrímeket nem írok, azért tegyük hozzá.
0: Tehát Peti, volt-e valaha olyan rím,
3: igen,
0: amit írtál életed során?
3: Igen.
0: Olyan rím, amire azt mondod, hogy tök szar, de nagyon jól illett oda.
3: Igen, ma reggel mondtam egyet, mert a feleségem persze leszósul médiázott már az udvarban, hogy fölpattantam a motorra, az alsógatyám az jégé fagyott befele, és az így szólt, hogy nem felvétel lesz, nem próba, felülök a motorra, és bemegyek a retróba. Tudod, tehát ez a, az ilyeneket
0: tudod? Ezt a feleségednek mondtad.
3: Igen, de ez már fönn van a Facebookon is. Csak mindenki megnézheti.
0: Figyelj ide, ugye ritkán engednek be engem országos rádióba, úgyhogy kösz, hogy most itt lehetek. Ezért muszáj vagyok a social médiát folyamatosan használni mindenféle butaságukra.
3: De amit akarok mondani igazából, az a zene, és azt te pontosan tudod, mert te basszusgitározó, hogy aki zenél, az kap egy olyan adományt az életében, ami igazán boldoggá tudja tenni. És amikor másokkal együtt zenélsz, abban van valami olyan összetartozás, egy olyan barátság, egy olyan spiritualitás is, hogy létrehoztok hangokból egy konstrukciót, amit odaadtok embereknek, akikettől jó esetben boldogak lesznek, nem pedig szomorúak. Bár a zenében az a szép, amit ugye egyszerre Bob Marley mondott, hogy a zenében az a csodálatos, amikor megüt, akkor nem fájdalmat érzel, hanem boldogságot. És a zenével való együttlétem, az főleg az elmúlt 3-4 évben nagyon kibomlott, mert mióta becsuktuk a reklámügynökséget Edittel a feleségemmel, és csak előadóként és szerzőként működöm, meg zenei producerként, az ott a sokkal boldogabb és felhőtlenebb az életem. És ez tényleg így van.
0: És te a zenét úgy alkotod, hogy a hangjegyekkel is foglalkozol?
3: Igen, a hangjegyekkel igen, bankjegyekkel nem foglalkozom, de hangjegyekkel igen.
0: Itt teszolj rá.
3: Jó, itt teszolj rá. Ebben semmi szóvic nem volt, de ebben nem volt szóvic, könyörgöm.
0: 1 millió fontos hangjegy, ugye? Hát,
3: neked fontos, persze. Figyelj, azt akarom mondani, hogy én dalszövegíróként mindig egy adott zenére írok dalszöveget. Tehát ritkán ülök le úgy dalszövegeket írni, hogy nincs hozzá zene. Kell hozzá egy hangulat, egy mood, egy olyan valami, ami beindítja benned azt, hogy akarja dalszöveget írni, és hogy el tudj mondani valamit, ami neked egyébként fontos. Repet, ezt írok úgy, hogy nincs hozzá zene feltétlenül, de akkor is egy ritmust keresek, egy groove-ot, egy tempót, valamit, amire egy jó flow-t rá lehet húzni. Évi, kérdez valamit.
0: Igen,
3: egy olyan cuki, hogy néz.
1: Nem. Egyébként azt mondanak, hogy ott nem állszáltál arra a kérdés, amit Gábor kérdezett, hogy reggel, amikor felkeltél és pörgeted a tányérokat, hogy mivel melyikhez nyúlsz reggel?
3: Sokszor éjszaka zenével álmodom. És hogy főleg azok a dalok ismétlődnek ezerszer a fejemben, amiket éppen írok. Most éppen egy Petőfi musicalhez tartozó dalt írok, ami egy Teleki nevű szereplőnek, a Teleki grófnak lesz a dala, ami arról fog szólni, amikor összeütköznek éppen egy kocsmában Petőfi meg ő a helyi urakkal, hogy miért mindig ti akarjátok megmondani, hogy ki a magyar. És akkor az ember tud napig, hetekig egy-egy ilyen dalban él tulajdonképpen. És ez állati érdekes, mert észre se veszem, hogy telik a nap. Viszont a későn szoktam lefeküdni.
0: De bocsánat, ahhoz, hogy Petőfihez nyúlj, ugye most éppen van aggodalom, aki Petőfihez nyúlt, ő most éppen izgul. Petőfi filmre gondol.
3: Ja. Ne haragudj, bocsáss meg.
0: Tehát
3: nem.
0: Ugye a Petőfihben sok izgalom van ezzel, azt akartam mondani.
3: Jó, de azt hallottam, hogy ő nem, tehát ő csak...
0: Persze, ne. Ő nem. Ő csak. Ő csak. Ő csak. De te is most csak.
3: De én nem csak. Ilyenkor jön a legrosszabb szó, hogy ez nem csak, tudod, de hát ez egy másik dolog. Na jó.
0: Ezt megálltad volna, úgy tiszteltelek volna.
3: De olyan színed lett, mint a pólódnak, nagyon bírom.
0: Na, de hogy nem elég elolvasni jó néhány, vagy az összes Petőfi verset, de hanem nem. Ott olyan aprólékosan kell, és miután tényleg egy ilyen nemzeti, már-már tabuizált kincs, ezért nagyon vigyázni kell ezekkel a...
3: De ott nincsenek szóvicek.
0: Tehát ott nincsenek szóvicek?
3: Nem, nincs rá szükséged. Mindig jó. A gondolatritmus a fontos, és minden dalban az a fontos, hogy vagy elmondjon valamit, vagy megjelenítsen egy érzést. Amiket ti játszatok nagy slágerek, azok attól azok, hogy valahogy be van csomagolva egy olyan érzésben beléjük, ami örök. Tehát amit 20 év múlva is jó lesz meghallgatni. A nagy dalok ilyenek egyébként. A Petőfinél meg az van nagyon érdekes, hogy úgy kezdtem dalszöveget írni ebben a musicalben, amit Dés Lászlóval írunk, hogy rájöttem, hogy remixelnem kell Petőfit. Olyan értelemben, hogy amikor van egy adott szituáció egy darabban, akkor az ahhoz szóló dalt, azt úgy írom meg, hogy megnézem, hogy a környékén időben annak idején a Petőfi milyen verseket írt, legalább 20-30 verset elolvasok ilyenkor, mit írt a naplójába, mit írt a leveleiben, és azokból a gondolatokból, abból a szókészletből rakom össze ezt a szöveget, hogy a Petőfi szólaljon meg tulajdonképpen, ha ő énekel egy dalt. Ez egy elég bonyolult dolog, nagyon sokat kell hozzá készülni, hozzáteszem, legalább 20 könyvet olvastunk el Petőfi Petőfiről rengeteg monográfiát, és nagyon alaposan ismerjük az életét. Majd egyszer, ha eljöhetek erről beszélni, fantasztikus a pasi. A világ egyik legidegesítőbb pasi lehetett egyébként, tele önellentmondásokkal. És gondoljatok bele, 26 éves korában halt meg, addig írt 1000 verset. 1000 verset, amiből mondjuk 100 nélkül mi ma nem így beszélünk magyarul, hogy beszélünk. Uh-huh. Na de a reggeli kérdésre válaszolva, hogy igen, jár a fejemben a Petőfi, közben ki kell javítanom egy sort egy másik dalban, közben ugye tudtam, hogy jövök ide hozzátok, megyek innen egy nagy megbeszélésre, ami a január 30-án.
0: De most inkább a projekte, így van, a projektekre igen, gondolt az Évi, igen. Meg én
3: így
0: is.
3: Így van, ott már a LED hátterekről fogunk beszélni a rendezővel és a vizuális látványtervezővel, utána találkozom a koncert kapcsán egy vállalkozóval, aki valami érdekes dolgot akar behozni, de közben tök őszinte leszek, felülök a motorra, és közben az jár a fejembe, hogy ott az a fordulat, annak a refrén után az nem jó ott úgy, vagy valami más kéne behozni, vagy hiányzik még egy jó mondat, egy erős mondat például egy dalból. Egyébként sokszor megmondom őszintén, hogy kicsit úgy érzi az ember, hogy mit tudom, vannak olyan focisták, akik egy cselér eladják a meccset, hogy néha az ember azon gondolkodik legtöbbet, hogy hogy lehetne egy olyan eredeti fordulatot beleírni egy dalba, amiért odaadnád az életedet is, hogy legyen egy olyan mondat, ami ilyen. Mm-hmm. És ezen azért melózni.
0: Neked volt ilyen valaha?
3: Volt, kösz szépen.
0: Ezt most bántás nélkül kérdezem, nem, tényleg, hogy amit te úgy érzel, igen, vagy értékelsz.
3: Mondjuk az egy kedvencem, ez a, mondjuk a Kanyarog a kifli a vaj alatt. Ez ugye ez a jazz meg az.
0: Aha,
3: volt a helye megint Hétfő című dalában, de most ebben az újban, amit majd mindjárt bemutatsz, remélem. Abba meg az egy kedvenc mondatom, ez a bármit mond ezer influencer, hülyeség ellen nincs ingyen szer. Ugye? És akkor nyilván az egész dal egyébként arról szól, hogy van egy ellen szere mindenre az embernek szerintem, ami ki tudja vinni őt a hétköznapok sokszor megosztott, sokszor irigységes, értettséggel, gyűlölettel teli életteréből, ez pedig a zene, valóban.
0: Úgyhogy nagyjából a gondolatvilága, ugye ez a dal íródott az és jött a doktor az LGT, hát, talán 70-es évek vége,
3: 50-es,
0: nem?
3: 50 éve íródott.
0: De 70-es évek végén, jól mondom?
3: Közepén.
0: 70-es évek közepén íródott a dal. Írta a szövegét Adam is Anna?
3: Nem, Presser Gábor. Csak ő a szerző. A zeneszerző is, meg a dalszövegíró is.
0: Fantasztikus dal.
3: Elképesztő dal, és mint megtudtam, hiszen nyilván jogi engedélyt kell kérnem a Gábortól.
0: Hát ő szomszédod, nem?
3: Szomszédom, hát átballagtam. Megmondom, úgy próbáltam helyezkedni már 30 éve, amikor kiköltöztem oda, hogy hol lehet legközelebb Presser Gáborhoz találni.
0: Hát így csináltad, én emlékszem.
3: Jól csináltam én ezt, mert mégiscsak nem kell sokat utazni. Érted? És miről beszéltünk? Arról beszéltünk, hogy
0: hogy az eredeti dalnak is nagyjából ez az üzenete, csak az a dal, ugye a Kádár korszak közepén íródott.
3: Így van, és én most annyiban hozzányúltam, hogy átírtam bizonyos részeket, a verzéket, és oda repeket raktam bele, és tulajdonképpen arról szól ez az új, hogy mondjam neked, feltöltés, ahogy tetszik, és tartalom, hogy ebben a káoszban, amiben élünk, ami tele van egy csomó olyan dologgal, amivel nem foglalkozunk a hétköznapokban egyébként, lásd a klímaváltozástól kezdve az ostobaságon keresztül, a ronda beszéden keresztül, ami dől az online térből, sőt már a popdalokból is, és az a fajta, hát hogy mondjam csak, leuraló magatartás, amit sokszor az ember elszenved hétköznapokban, hogy ezek ellen mi véd meg legjobban? A zene. És tulajdonképpen ezt írtam bele ebbe a dalba, és hát ami nagyon fontos, hogy életem második dal Olái Ibolyával közösen. Ugye olyan értemben a második, hogy az első az a Magyarország című dal volt, amit nyilván ő énekel alapvetően, és én nem tudom elrontani, csak a saját koncerten, amikor együtt énekeltünk.
0: De az nagyon helyes volt egyébként.
3: Hát cuki vagy, köszi. De a lényeg az, hogy akkor elhatároztam ott a Gesti 16, hogy akarok az Ibolyával dalokat írni. Az Ibolyának, az Ibolyával előadni, vele akarom a színpadon ezeket előadni. Imádom, ahogy énekel, mindig megrendítek, majdnem mindig megrendítem, amikor találkozom vele, az egész sors, amiben ő él. És közben azt is elhatároztam, hogy segíteni akarok rajta, ha lehet, akkor azzal, hogy együtt fogunk fellépni, és akkor lesznek bulik, és akkor lesz.
0: De megint ezzel projektről beszélünk. Tehát, hogy ez akkor most a poptimista, vagy mi lesz?
3: Igen.
0: Tehát
3: igen.
0: Ez már annak a része?
3: Igen, ez a dal, amit most majd mindjárt bemutatsz, ez a Poptimista című albumomnak a része, és a Poptimista című január 30-i MVM domos koncertünknek is a címe. És azért azt el kell mondjam, és látod, milyen érdekes, hogy pont erről beszéltünk idáig. A poptimizmus az nem egy szóvicc egyébként, hanem az egy tartalmi dolog. Arról szól, hogy pozitív gondolkodás, pozitív cselekvés és zene. És ez nem olyan bonyolult.
0: Hallgassuk meg a dalt, egyébként Presszernek megmutattad azt, amit beleírtál?
3: Természetesen ennélkül nem lehet engedélyt kapni arra, hogy...
0: De átvitt egy papíron, vagy hogy csinálod ezt?
3: Papíron, persze.
0: De mi? Gabi, csak nem WhatsAppon küldte
3: el? Nem, figyelj, felültem a faxra és átutaztam. 21st century fax.
0: De én...
3: Nesze neked.
0: De mindenki boldog, csak én
3: nem. De látom.
1: Lacika nagyon élvezik.
3: Összes borostás örül neki.
0: De hogy küldted át a presszernek?
3: Hát figyelj, tehát el kell érni, és utána kértem időtől, hogy mikor tudok átmenni, mert a Gábor folyamatosan dolgozik egyébként most is, új dalokat, meg ő is nagy koncertre készül, és amikor volt ideje, akkor átbalaktam hozzá, először megmutattam neki a szöveget, aztán amikor elkészült
0: papíron.
3: A felvétel, papíron persze, de hogy is te hülye.
0: De nem a telefonoddal.
3: Nem a telefon, már átvittem a laptopomat, és kinyitottam.
0: Ja, jó.
3: És utána, amikor elkészült a dal, akkor azt is megmutattam. Egyébként volt kérése a szövegben, hogy írjak át valamit, és igaza is volt.
0: És megmondod majd utólag, miután meghallgattuk, hogy mi ez a sor?
3: Meg, de nagyon érdekes volt, hogy amikor tudod, bele vagy temetkezve az alkotásba, és írsz valamit, és nem veszed észre, hogy valaminek a jelentése, az mást is jelent, és te erre nem gondoltál.
0: Igen, világos. Jó. Hallgassuk meg.
3: Oké.
0: Geszti Péter, ez most ennek nincs ennek a formációnak neve, ugye?
3: Hát annyiban, hogy Geszti Péter és Olá Ibolya.
0: Ez egy duett. Ez egy Albano és Romane Power.
3: A tiédé az.
0: Geszti Péter és Olá Ibolya, és jött a doktor.

0: Gyerekek, még a Gyuri is azt mondta.
1: Hát, azt éreztem, nem bízott a Péter semmit a véletlenre.
0: Ez oda. Ahogy, ugye? Mert neked milyen egyébként? A te fülednek milyen? Mert ugye nyilván te az EGT-től mentes vagy.
2: Abszolút.
0: Nem, hogy a múltadat gondolom, hogy nem ismered a dalt. Hogy...
2: Nem, egyébként nem ismertem ezt a dalt. Geszti dalokat egyébként ismerek, meg jártam koncertekre, és szerintem zseniális lett. Tehát meg egyébként Olajbolyát is nagyon szeretem.
3: Hát én is imádom.
2: Tehát úgyhogy ez is olyan lesz szerintem, mint a többi.
0: Hát jó.
3: Nem tudom, mit jelent ez, de ez én sem tudom.
2: Én a sikerre gondoltam.
0: Na, melyik volt az a sor? Vagy ezt beszéljük meg a hírek után, hogy melyik volt az a sor?
3: Te vagy a műsorvezető.
0: Peti, tudom.
3: Ne haragudj,
0: tudom.
3: Bocs, azt te elfelejtetted.
2: És jöjjön még egy rím is hozzá.
3: A műsorvezetőre?
0: Nehéz lesz.
3: Inkább nem mondom.
0: Jaj. Jönjük vissza a hírek után.
3: All right.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
6: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 0,5 literes Monster energiaital csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárat kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda.
9: Látni a világot csodálatos felfedezés. Látni szeretteinket pótolhatatlan öröm. Egész életünkben jól látni, felbecsülhetetlen érték. A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
10: Red Days a Balneo Hotelben. Töltődjön fel a 4 csillagos Balneo Hotelben. Saját termálmedence, szaunák, só és levendula pihenők, családi élmények várják. Ajándékozzon, vagy legyen ön a részese a Balneo élménynek. Red Days a Balneóban csak október 4-ig. Foglaljon most 31% kedvezménnyel. Részletek balneohotel.hu.
11: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
12: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig 2 szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
14: Az Antab egy ízletes, könnyen beadható rágó tabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macsák.

0: gazdag számára. Szeresd naponta, adtabb havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
1: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: 120 milliárd forinttal segíti az állam Budapestet, megvan az év kilátója, napos meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Rendezni kell Budapest pénzügyeit és biztosítani kell a főváros működő képességét, a kerületekkel pedig partneri viszonyt kell kialakítani, erről a kormányfő írt közösségi oldalán. A fővárosi közfejlesztések tanácsának ülése után Magyar Péter a legfontosabb feladatok között említette a budapesti lakhatási válság kezelését, az utak rendbetételét, valamint a modern és fenntartható közösségi közlekedés kialakítását. A főváros és a kormány megállapodása alapján Budapest egyszeri 120 milliárd forintos állami támogatást kap, hogy rendezze fennálló tartozásait és kötelezettségeit. Nagyobb lendülettel kezdték az őszt a lakáspiacon az eladók, mint a vevők. Az egyik hazai ingatlan közvetítő portál szerint augusztushoz képest 26%-kal nőtt az új hirdetések száma, a kereslet viszont mindössze 1%-kal emelkedett. Szeptember végén már csaknem 150 ezer ingatlan közül válogathattak a vásárlók. A portál szerint a bővülő kínálat végső soron lassíthatja a lakásárak emelkedését. A Zempléni János vára kilátó nyerte el az év kilátója 2026 címet. A 20 méter magas faszerkezetű toronyhoz egy több mint 1000 lépcsőfokból álló erdei tanösvény vezet, a kilátóba pedig további 68 lépcsőfokon lehet feljutni. Részletek Bán Takács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
5: A győztes több mint 20 ezer szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 ezer szavazat érkezett be. Ennyi voks még egyik korábbi kilátója szavazáson sem volt. Az év kilátója kampány célja alapvetően az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerje meg új helyeket.
4: Halálos áldozata is van a krétát sújtó heves esőzéseknek. A Görög-szigeten árvizek, földcsuszamlások, erős szelek tombolnak, az utak járhatatlanok. A természeti katasztrófában legkevesebb egy ember életét vesztette. Egy 80 éves pásztornak veszett nyoma a viharban, az idős férfinak csak a holttestét találták meg. Krétán vasárnapig vörös riasztás van érvényben az időjárás miatt. Folytatódik a szinte nyárias idő, a következő napokban nem lesz változás. Ma is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati tájakon lehet fátyol felhő az égen, de csapadékra sehol sem kell készülni. A szél Sopron környékén élénkül meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok, az éjszakák viszont hidegek maradnak. Holnap is szinte zavartalan napsütésben bízhatunk, országszerte 23 és 27 fok közötti maximumokkal, vasárnap is hasonló idő lesz.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
4: Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-esen Budapest felé Bicskétől egészen az M0-ásig. Az átterelt sáv még jól járható, de a külső sávban torlódással kell számolni. A 4-es főúton baleset történt Albertissa és Cegléd-Berccel között. Két személyautó ütközött össze, írja az Útinform. Az 55-ös kilométernél a forgalom egy sávon irányonként váltakozva halad. Erős a forgalom Budapest felé, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az 1-es főúton Biatorbágytól, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Budakalásznál, a 31-es főúton Maglódnál, valamint az 51-es főúton is Dunaharaszti közelében vezessenek óvatosan.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! És 3.903 perc múlva túl vagyunk, jó értelemben vagyunk túl, ugye...
2: Igen, folytasd.
1: Hát hogy mondjam, hát, hogy az előbb megvolt, és nem átestünk rajta, hanem...
3: Csapkodtad az asztalt, mert tetszett a dal.
1: Nagyon tetszett a dal. Hát ezt csapkodtam az asztalt, nagyon tetszett a dal. Baromi jó volt a hallgatóknak is. Imádom Geszti Péter dalait, várom az újat. Ez zseniális, nagyon jó. Ú, ez hidegrázós, marha jó, gratulálok. Hát ez valami muszont jó. Annyira beindít, szuper lett, szép napot. És személy szerint nem vagyok Geszti Péter rajongó, ez a Pali zseniális. Gratulálok, további siker. Hú, gyerekek, ez tényleg oda szott. Pedig én óvónéniként nem beszélek csúnyán. Már a videoklipet is megnéztem hozzá, csak annyit tudok mondani, köszönöm be a Zircről.
3: Jaj, de jó, ez a Zirc kedvenc világvárosom, és szeretnék ott játszani egyszer. Oda még nem hívtak minket.
1: Én nem voltam még Zircen.
3: Nem.
1: Te voltál Zircen?
3: Nagyon, nagyon szép hely, nagyon szép környezet. Komolyan.
1: Nem tudok hozzászólni,
3: hegyek
1: Péter.
3: Között, völgyek között.
1: Hát ezt nem hiszem el.
3: Tudom, te csak New Yorkba jársz.
1: Már rég nem. Na jó, szóval ez lesz akkor a Poptimista produkció, ami megint januárban lesz, ugye?
3: Január 30-án az MVM Domban, és egy nagy showt akarok megint összerakni, mert ugye magasra
1: vitték. Ilyen gigantikusat, mint a Sixteen?
3: Olyat.
1: Wow.
3: Olyat, nagyon látványos volt, és elhatároztam, amikor ezt a Poptimista sztorit kitaláltam, ez még jó egy évvel ezelőtt volt, tehát jóval a kormányváltás előtt is, én már nagyon optimista voltam, hogy visszamegyek a gyerekkoromba, illetve a gyerekkoromba, bocsukat ez, tehát a 70-esek közepe. Emlékeztek arra a korszakra, amikor a diszkó elképesztő sikeres volt 5-8 évig, hogy ma, ha megnézed a Bruno Marsnak vagy a Dua Lipának a dalait, ezek egy az egyben.
1: Visszajött az a hangzás.
3: Ez ennek a diszkó és a diszkó funkinak a gyökerei, zenei gyökereiből épülnek fel. És ilyen értelemben ez, amit most csinálok, szerintem ez egyszerre hordoz retro zenei elemeket, de közben én ezt nyilván átértelmezem és maivá teszem. Ugyanúgy ezek a világsztárok, zeneileg próbálok olyat csinálni, amiben otthon érzem magam, mert a gyerekkorom miatt közön van hozzá érzelmileg, meg az összes emlék benne van a fejemben a nagy dalokból. Tudod, emlékszel ilyenekre, hogy Fly Robin Fly?
1: Hogyne. Silver Convention, úgy hívták
3: őket. És tudja.
1: Hát azért.
3: Igen, meg tudod, hát itt van az Eurodisco, van a Bonnie M, de azért mondjuk Amerikában a Donna Summer, vagy a Bee Gees, tehát ott olyan nóták vannak, hogy egyszerűen eldobod a fejed, vagy a Chic együttes, az a, tudod, Le Freak, isteni dolog, iszonyú jobb grúvok, basszusok, fantasztikus, mindegyik tánczene tulajdonképpen, és ezt az egész poptimizmust úgy raktam össze, hogy a koncerten is, hogy igazából táncolni kell jönni, úgyhogy mindenki vegye fel a
1: táncos. Azért van VIP pályai leülős, ugye?
3: Neked van külön egy ilyen tologatható székkel együtt.
1: Nem kell tologatni, csak tudod.
3: Csak tudod, amit kérek szokásosan, a viszki legyen kikészítve.
1: De amikor néztem a Geszti Sixit, én egyelőre akkor álltam fel, amikor kitoltad a berkest. Tehát, hogy lássam.
3: Jaj, de szemét vagy tényleg.
1: Úgy ültem végig.
3: Ne, hát ez nem szép tőled.
1: De, szóval, imádtam a koncertet.
3: Most is az lesz, hogy érzelmeket akarok úgy előhozni, hogy a múlt az nem egy ilyen gicses, romantikus valami, hanem azt teszi lehetővé, hogy ma azok legyünk, akik
1: ez
3: így vagyunk.
1: Ez szép mondat egyébként.
3: És ezért a zenével is, én boldoggá akarom tenni az embereket, én nem akarok többet. De ez szerintem elég jó küldetés egy életre. És ennek az újabb állomása lesz ez a Poptimista nagy show koncert.
1: És nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy nagyon nagy barátod és alkotótársad a Dés Laci, hogy ő mit szól ez, amikor mindig előjössz valami őrülete. És csak azért kérdezem, mert én emlékszem arra, amikor te valamiért elkezdesz lelkesedni, ki tudja miért, és aztán próbálod valakire másra is ráerőltetni. Amikor kitaláltad azt, hogy...
3: Ilyen lett a házasságom is egyébként. Lelkes voltam, aztán fél, nyomjuk már ezt egy kicsit.
1: De hogy nem, amikor kitaláltad, hogy lovakat küldesz a Hősök terére, és nekem leültél velem a főutcában valahol, és elkezdted mondani, hogy de Gabi, de hidd el, hogy a Bátony terenyén, a Jóskának, akinek van egy lova, és Bátony terenye címerében ott futhat végig a Hősök terén, ez neki egy óriási dolog, és én iszonyatosan akartam lelkesedni, de nem tudtam. Kérdés? Dés hasonlóan érzi magát?
3: Hát a nemzeti vágtán biztosan. Nem, hát nézd, a Lacinak egy fontos van, hogy régen rengeteg hát ilyen kisebb feszkó volt abból, hogy soha nem értem rá eleget szerinte, mert mindig valami mással foglalkoztam, amikor pörgettem a tányérokat, miközben azzal kellettem foglalkozom, hogy csak vele írjak dalokat. De mára már egyébként ez az együttműködés, ez már egyébként nagyon mély barátságá is változott. Ez olyan, hogy el tudjuk viselni egymás másságát. Tehát magyarul ő például fantasztikusan tud egy dologra koncentrálni, és az a nagyon nagy tudás és energia, az engem is segít, hogy rákoncentráljak egy dologra, és hogy mindig rendelkezésre álljak. Régen volt, hogy emlékszem még a jazznak az idején, hogy megőrült attól, hogy egyszerre voltam tévéműsorvezető, rádióműsorvezető, reklámügynökséget csináltam, nem tudom, mit csináltam, arckiállítás, stb. És akkor egyszerűen volt olyan, hogy Péter, mikor érsz már ide? Itt ülünk és várunk rád, tudod? És akkor én megértettem azt, hogy ezt nem lehet csinálni valakivel, akivel van valami közös dolgod. És azóta azért kicsit le is csökkentettem a különböző tányérok számát. Tehát régen volt 8-10, most már csak 4-5 van. Uh-huh. És közben ami a legfontosabb, hogy most már nem szánok időt arra, hogy reklámokat gyártsak, hanem kizárólag a saját alkotásaimmal foglalkozom, meg azokkal a víziókkal, és itt jön be, amit kérdeztél. Nekem mindig jönnek ilyen vízióim, ilyen fegyelmezetlen pasi vagyok, mindenféle dolgok eszembe jutnak, olyanok is, amikhez egyáltalán nem értek. Itt van például az éneklés. Nem, de
1: ilyen bájosan imitálod.
3: Persze, figyelj, tudod, de Jerry Springfieldnek volt egy mondás, ez rádiósoknak is jó, hogy ideális arcom van a rádiózáshoz, és remek hangom az újságíráshoz.
1: Ah, igen.
3: Na jó, szóval, hogy különböző dolgokat megálmodok, mert amikor meg szokták kérdezni, hogy Gesztikén, tulajdonképpen te mi a fenével foglalkozol igazából, akkor azt szoktam mondani, hogy egy dolog érdekel, a hatásgyakorlás, és ennek a műfaja, az tulajdonképpen mindegy.
1: Ez milyen őszinte mondat, ami nem biztos, hogy hát a fene tudja, nem olyan nemes.
3: De ez pont azért nemes, mert nem hogy mondjam neked?
1: A hatásgyakorlás, ezt mondtad.
3: Igen, de a hatásgyakorlás az nem olcsó eszközökkel és bármi áron, igen, hanem olyan értem, hatásgyakorlás, jó, amit egyébként egy író érez magában, egy dalszerző, vagy akár egy olyan ember, aki kiáll műsort vezetni, amikor kiállsz műsort vezetni, te is gyakorlatilag hatásgyakorolsz most is éppen sok százer, vagy nem tudom, millió ember életére azzal,
1: hogy igen, csak a különbség az, hogy, a hangulatot. Hogy neked mindegy az eszköz.
3: Így van. Nekem a műfaj mindegy, mert szeretek sokfajta hangszeren játszani idézőjelben. És rájöttem, hogy mindegy, hogy az arckiállítást szervezzük, ami éppen most van egyébként, nézzétek meg, tök jó, ott van a Petőfi lábán a Budánál, vagy Budán, hogy mindegy, hogy azt szervezem, és ott jön létre egy olyan hatás, hogy az emberek kimennek és találkoznak más emberek nagyon szellemes, vizuálisan megjelentett gondolataival, az is hat rájuk. Az is hat rájuk, hogyha egy jobb kampányt csináltam, vagy mit tudom én az, hogy létrejött a Nemzeti Vágta, írok egy musicalt, írok egy dalt, mindenben van valami olyan, mondjam, nem küldetés, mert én nem vagyok misszionárius, egy olyan szándék, hogy az élet legyen elviselhetőbb, hogy jobban legyünk a világgal, hogy ne engedjük magunkat lenyomni egy csomó olyan aljas és szemét és méltatlan dolog miatt, amik megeszik az életünket. Hanem ehelyett, tudod, van ez az a mondásom, hogy mindig van feljebb. Én ezt keresem mindenben. És ezt próbálom belerakni egy dalba, ezt próbálom belerakni egy koncertbe, és ez nem egy olyan, nem tudom, magasztos dolog, de hidd el, hogy a hatásgyakorlás az nem egy ilyen olcsó dolog, hanem a részemből egy szándék, hogy valahogy barátságosabb is.
1: De drog is tud lenni, tehát, hogy ezért, mert hogy ez a Gesti 60, annál nagyobb hatásgyakorlást 60 évesen nem tudok elképzelni. Komolyan, és ezt teljesen bókként mondom. Erre te még akarsz. Tehát ezért mondom, hogy drogként megy tovább ez a dolog.
3: Hát ez lehet, hogy is fogalmazni. Én most már inkább úgy fogalmaznék, hogy nem a siker az érdekesebben, hanem hogy találtam valamit, aminek értelmét látom, és amivel az életem idejét érdemes eltölteni. És akkor ebben
1: tök jó. Ebben igazad van. Jó.
3: És ezt megoszthatom másokkal. Ez a csodálatos a zenélésben is.
1: Na, most hány...
3: Sok.
1: Nem, hogy hány munkagép elé fogtad be a Dést?
3: A Dést fogott be engem.
1: Most tényleg, a Petőfiben is ő van, ugye?
3: Petőfiben a Laci a zeneszerző.
1: A pop-timistában is ő van?
3: Ő abban nincsen benne.
1: Nincsen benne?
3: Hát
1: csak kijön a hát...
3: Hát figyelj, évelején volt...
1: Egy mögül szakszofonozni.
3: Nem jön ki most.
1: Oboával szakszofonozni.
3: Ezt fölírom, emberek, hogy kell oboával szakszofonozni? Ezt elmesélem neki, jó?
1: Tudod, hogy Messiről nem látszik.
3: A Messi egy jó focista. Na jó, szóval, hogy ebben nem lesz benne, de ugye évelején volt egy közüldés Geszti nagy koncertünk az MVM Domban, tehát azért mi együtt vagyunk most is, vagy néha előadóként is. Úgyhogy jó vagyunk. most tartozom neki egy dallal, most én vagyok lemaradva. Kezdve már 21 dalt írtunk ebben a musicalben, miközben a Pál utcai fiúkban csak 15 van. Ebben sokkal több dal lesz, és sokkal kevesebb próza.
1: Figyú, mindig izgalmas, amit csinálsz. Tehát tudod, hogy akármennyire cikizlek, imádlak, és nagyon szeretem, amiket csinálsz. Köszi, hogy itt voltál, én bár köszi. Egy dalt akartunk csak megmutatni, picit túldumáltuk az időt.
3: Bocs.
1: Oké, okay, puszi Editnek.
3: Hello, átadom neked is otthon, minden jót. Csókoltatjuk Spanyolországot.
1: Köszönjük szépen.
3: És hogy megy ez? Forza Barca. Miért? Hát ez a Barcelona. Hát nem.
1: Én tudok mindent.
3: Akkor jó. Az nem látott az arcodon, mert annyira...
1: Miért nem tudod befejezni? Nem kell hatást gyakorolni.
3: Azért, mert nem indított az ám a reklámblokkot.
1: Nem,
3: azért.
1: Mert még meg akarom mutatni a hangcsapda játékunk hangját. Vagy már nem mutassam, de megmutatom.
2: Sokan hagyták el a energiát, mondom, hogy szakmájuk beletett szat, hogy kisebb szat, mert a ment az energmájuk szakma is tanulj szakat, ja, a kárdig egy szakékban csak megmaradt.
4: Nem mondd ki a nevét, ez egy játék.
1: Te tudod?
3: Nem, csak azt mondom, hogy ez pont olyan, mint hogy egy influencer szokott beszélni. Semmi értelme.
1: Ha valaki felismerte, hívjon. Köszönjük szépen Péternek. Szia, Péter.
3: Sziasztok.
1: A telefonszámú 0620-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 4 perc múlva. Igen, elfelejtettük a műsorvezető rímet számon kérni a Petin. Azt mondja, ha negatív mű sorvezető, ha pozitív, akkor hű sorvezető. Jó, ennyi jött, sajnálom.
3: Jó, mondott a Peti eleget éppen mást, úgyhogy semmi gond.
2: Szia, bocsi, ez a geszti pörgő tányérjai hasonlat, ez zseniális, üzeni Zori a matek tanár. És Jézusom, mennyi ezres lenne ez a Péternek? Parádé az interjú, üdv Jani.
3: Péter, be kéne hívni többször, mert megtölti a kis küblinket ezresekkel, ez jogos.
4: Az biztos.
2: Igen. Na jó, Tibi van a vonalban. Szia, Tibi, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
2: Szia, Tibi, mivel fáradtál el? Hallom, hogy lihegsz.
5: Ja, nem, tehát az izgalom, tehát
2: ja,
5: most álltam meg az autóval, és akkor a kihangosítót kikapcsoltam, és most csak ez van itt.
2: Nagyon jó vagy. Jó van, Tibikém, akkor mutatom is neked egyből a hangot, tessék.
6: Köszönöm. Takan hagyták el a energiát, mondom, hogy szakmájuk beletett szat, hogy isebb szat, mert ameddig az energmájuk szakma is tanulja szakat, ja, a kárdig egy szakékban csak megmaradt.
2: Na, ki ő szerinted?
5: Gasztronómiához köze van?
2: Erősen.
5: Akkor ő a vosal az Rozina.
2: Így van!
6: Ameddig szakácsok megmaradtak a szakmájuknál, tehát azt mondom, hogy kisebb százalékban hagyták el a szakmájukat, mert az egy szakma, és abba beletette az energiát, hogy megtanulja.
4: Szuper vagy, gratulálunk, nyertél egy bocsizacsit, benne egy bögrét baseball sapkát, és majd csak hétfőn fog keresni a net, jó?
5: Jó, oké, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
2: Köszönjük, Kibi, szia! Tényleg izgult szegény.
4: Igen, hát nem én baj. Is izgulnék.
2: Persze, nyilvánvalóan. Na jó, jön a Vokci, drágáim, képzeljétek el, hogy most ő még rátesz egy lapáttal, mert a történelem legförtelmesebb húzásai, ahogy ő fogalmaz, amiket zenének mertek nevezni.
3: Igen, maradunk továbbra is a zenénél, a János átveszi az irányítást, az ő megközelítése így a zenéhez, meg a zene különböző húzásai, az egy kicsit más, mint a Péteré, tehát ő talán egy kicsit szigorúbban veszi ezeket a dolgokat, de mesél róla.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
9: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ütéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márkakereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
10: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
11: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
10: Mit is mondott? Artrevin?
11: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
10: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
11: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
12: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze, és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
13: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
14: Látni a világot csodálatos felfedezés. Látni szeretteinket pótolhatatlan öröm. Egész életünkben jól látni, felbecsülhetetlen érték. A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
15: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a JP Autónál Mercedes-Benz GLE SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
16: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 90 g-os Millikrém túró 199 forint. Két termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
15: Jön a kihagyhatatlan retrobuli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
17: Plasztikai műtétek most akár 500.000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
18: Hunyavel szemét, mit lát?
19: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
18: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
19: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: A reklám után...
0: Hírek a Retrórádióban.
20: Letartóztatták Hankó Balázs volt minisztert. 4 javítóintézet került vissza a gyermekvédelemhez. Folytatódik az indián nyár. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Letartóztatták tegnap Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. Az intézkedésről a Kecskeméti járásbíróság döntött. A politikust hétfőn este vették őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap pénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban. Hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Hankó Balázs az őrizetbe vétele előtt politikai leszámolásnak nevezte az eljárást. Tegnap Varga Bajusz Veronika volt államtitkár letartóztatását is elrendelte a bíróság, ő az ügy másik gyanúsítottja. Visszakerült a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelmi rendszerbe a debreceni, nagykanizsai, aszódi és rákospalotai javítóintézet. Erről a parlament döntött múlt héten. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról írt, hogy az átalakítás a fiatalkorúak nevelését, oktatását, pszichológiai és szociális támogatását szolgálja megfelelő biztonsági feltételek mellett. A tárcavezető arra is kitért, hogy a gyermekvédelem 2028-ig 3 milliárd forint többletforrást kap. Elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj program jövő évi év folyamába. A februárban kezdődő képzésre 30 év alatti diplomás pályakezdőket várnak, akik legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek. A résztvevők 7 hónapig egy választott minisztériumban dolgoznak, majd 3 hónapot külföldön töltenek. Itthon havi 350.000, a külföldi szakaszban átlagosan 750.000 forintos ösztöndíjat kapnak. Jelentkezni október 31-ig lehet a program honlapján. Hétvégén tartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Országszerte várják programok a madárbarátokat. Sokat megtudhatunk az őszi madárvonulásról. Emellett az esemény sorozat egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
21: Összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűjtési bemutatókon legyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűjtés során.
20: Folytatódik a szinte nyárias idő, a következő napokban nem lesz változás. Ma is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati tájakon lehet fátyol felhő az égen, de csapadékra sehol sem kell készülni. A szél Sopron környékén élénkül meg. 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok, az éjszakák viszont hidegek maradnak. Holnap is szinte zavartalan napsütésben bízhatunk, országszerte 23 és 27 fok közötti maximumokkal. Vasárnap is hasonló idő lesz.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Erős forgalomra számítsanak a Budapest felé vezető utakon, az M3-as bevezető szakaszán az 1-es főúton Biatorbágytól, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Budakalásznál, a 31-esen Maglódnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti közelében is sokan haladnak, írja az Útinform. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és 51-es kilométerek között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásra számítsanak. Torlódik a forgalom az M1-esen Budapest felé Bicskétől az M0-ásig. Az átterelt sáv még jól járható, de a külső sávban torlódnak a járművek. A 4-es főúton Albertirsa és Cegléd-Bercel között pedig két személyautó ütközött össze. Emiatt az 55-ös kilométernél a forgalom egy sávon irányonként váltakozva halad, írja az Útinform.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 9 óra 12 perc van most, jó reggelt, megint lehiggadtunk egy picit, lelassul a beszéd. Egyes mondatvégek nem rímelnek a következőre. Visszatért a normalitás. Szia,
1: így van, jó reggelt.
0: Jó reggelt, mindenkinek. Szia, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett nincs, tudjátok. Nász, nem nász, de úgy úton van.
1: Igen.
0: Úton van, és Vilányi Eszter, ugye, aki a híreket mondja, nem tudjuk, hol van. Tehát, hogy itt nálunk nincs senki.
2: Így van, de Anett hétfőn visszatér, és akkor kiegészül a csapat újra.
0: Pontosan. Itt már valaki kérdezi, Anett, itt volt a válaszom. Aztán nagyon jó volt ez a geszti körkép, köszi, Hello Kitty. Oké, okay, köszönjük szépen, és M7-es töreki pihenő előtt, Pest felé belső sávban kamion gumi, vigyázni, üdv a sprinteres. Tudom, hogy útközben írtad, és úgy írtad, de ő egyébként így írta, hogy Pest előtt gél 3 belső sávban, és én pihenő előtt Pest gél 3 belső sávban. De én kikövetkeztetem, hogy ez a Pest felé akar lenni a gél 3.
2: Gél, oké. Okay.
0: Jó. Csak ezzel magamat akarom egy picit fényezni, hogy én ilyeneket is megoldom.
1: Az útinform helyett.
0: Jön a bokci!
3: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? A vonalban fog a processzor.
0: Hello, Vokci! Jó reggelt!
2: Vokci!
0: Boga János, hol vagy most?
4: Boga János. Haldó!
0: Halló!
4: Jó.
0: Most hallak. Most
4: szerintem ez...
0: Jack Dugó, nem? Jack Dugó, biztos majonézes.
4: Nem, de hogy is? Nem, ez internet. Nem majonézes a Jack Dugó.
0: Internet.
4: Ugrás.
0: Az a baj, hogy el vagy tűnve. Megpróbálj a telefonon, nem
4: opcik. Na, vagy most, a laptopon, mindegy.
0: Most jobb a tér erőd?
2: Megtisztogatta a Jack Dugót. Semmi?
0: Megint nincs, hívjátok föl telefonon. Vokci, ha hallasz, felhívunk telefonon. Hallasz?
4: Ne, hallatok engem most?
0: Most éppen igen, de jó. Nagyon-nagyon tét. Tehát egyszer igen, egyszer nem.
4: Persze, hogy hallak.
0: Jó, akkor most hívjuk telefonon, vagy maradjunk így?
4: Jó. Uh-huh. Hát maradjunk így, most egyszer.
0: Nem, nem, nem. Óriási spétje van, csúszunk, telefonon hívunk, jó? Legyen a közeledben a telefon, vedd fel.
4: Oké.
0: Na
1: van, amikor a technika és az internet sem működik. Na.
0: Nem, hát igen, de ez a Vokci darabos mostanában. Hát én nem tudom, hogy ez mostanában van-e, vagy egyszerűen ilyen a technikánk, vagy ilyen az internet, a fene tudja. Hello, Vokci, hallasz ezen a telefonon?
5: Gyerekek, most nem voltam a hunyó egyébként, mert látom a gépemen, hogy ugrál a térerő, érted?
0: Jó, oké, de nem hibáztat senki.
2: Internet van, internetügy.
5: Oké, rendben.
0: Na, szóval, akkor kezdjük előről. Hogy vagy, János?
5: Köszönöm őszinte érdeklődésedet, egyre jobban. Várjatok, egy kicsit lehaltítom az új telefonomat, mert nagyon ordít a fülembe. Na, akkor most rendben vagyunk?
0: Most rendben vagyunk, most már jól hallunk, és ugye a Gyuri azt ígérte nekünk, hogy, és ez nagyon látom, hogy testhez álló téma neked, hogy a történelem legförtelmesebb zenei húzásait akarod nekünk itt elmagyarázni.
5: Hát azonban már túl vagytok. Na.
2: Nem volna erre egy fogadásunk a bocsival.
0: De sőt, mondtuk is, nem, igen.
5: De hogy is, mert olyan kézenfekvő voltam. Nem akar, egyébként szeretem én is, hát ne hülyeskedj már, hát nagy tisztelője vagyok. Jó van, ezt nem folytatom, mert nem volt valami.
0: Igen, meg ne tartson el még 5 percet ez. Tehát menjünk bele a történelembe.
5: Jó, menjünk bele a történelembe. Na, szóval, a történelemben régen például a rossz zenészeket, képzeljétek el, megbüntették.
0: Mitől volt rossz egy zenész? Nem tudom, hogy milyen korról beszélünk, és milyen hangszerekről.
5: Ez már a középkorról akár kezdhetjük, jó? Tehát akkor még őszinték voltak az emberek. Ha valaki, hogy is mondjam, nem úgy játszott, mint ahogy kellett volna, akkor azt egyszerűen megbüntették, kész, kampó.
0: Törvényileg, vagy a közönség?
5: Törvényileg. A közönség is büntette egy darabig, a közönség úgy büntette, hát a közönség agyonverte a zenészeket, hogyha rosszul játszottak, ez egyszerű volt ugye az olasz operákban, kijöttek a zenészek, vagy az énekesek, és rommá verték őket. De, hogy ezt meg...
0: Nem csak elképzelem ezt mai helyzetben, hogy nem tetszett az előadás, rosszul zenéltél, megverlek. Tehát,
5: pontosan.
0: Tehát ez gyönyörű. Tehát, hogy nem tudom.
5: Ez egy szép világ volt, igen. Na, a lényeg az, hogy aztán, hogy ez ne történjen meg, mert fogytak a zenészek, mert állandóan ütötték verdéköket, és ugye hát azért törött kézzel nem lehetett játszani, meg lábbal, ezért hoztak egy törvényt, és kitaláltak ilyen úgynevezett szégyen hangszereket. Ez volt a sandflőte például, vagy a sandhegeige, azért a szégyenhegedű, és ezt úgy képzeljétek el, ez a szégyen furúja, vagy flőte, ilyen furúja, ez olyan volt, hogy ezt a nyakára rögzítették, tehát képzeljétek el egy ilyen hosszú tárgyat, ami ilyen furújaszerű volt, volt rajta egy homok a végén, amit a nyakhoz rögzítettek, és megszorították, és az ujjakat is rögzítették magára a flőte, a furújára. És ezt neki nyomkodnia kellett, és ez nyilván fájdalmat okozott, és ahogy nyomkodt ez a szerkezet még a nyakán ezt a hurkot, vagy gör alakú fém szalagot, ez még, hogy is mondjam, szűkítette is egy idő múlva. Tehát gyakorlatilag önmagát folytogatta az illető.
0: De ez napokig, hónapokig, vagy ez csak egy előadás után?
2: Egy koncert erejéig.
5: Nem, ezt kiállították pelengére, ugye, tehát az utcára.
0: A sandflőtést.
5: És neked sandflőtézni kellett, igen.
2: És így volt vele az akkori közönség. Elmegyünk megnézni a sandflőtést? Ott van most a téren.
5: Ezek a múzeumokban megvannak ezek a tárgyak egyébként. És volt a sandgeige, az meg ugyanez hegedűvel, ami meg a vállához volt rögzítve, ugye, és a kezéhez a vonó, és azt is, ahogy húzogatta, különböző fájdalmakat okozott, ezúttal magának. Ezek persze néma hangszerek voltak természetesen. Na, szóval régen azért tudták, hogy valaki nem igazán jó művész, akkor hogyan kell megbüntetni, de ez mind az ő védelmükben volt ráadásul, érted? Tehát,
0: hogy ezt hogy értsem?
5: Hát, hogy ne öljék meg őket az emberek, érted? Tehát az embereket kielégítették így, hogy ne álljanak bosszút a rossz zenészeken, hanem tudod, nyilvánosan megszégyenítjük, tudod, ma is van ilyen, csak jogi szempontból, hogy valakit, hogy is mondjam, védelmi őrizet alá vették. Milyen hülye vagyok, a mikrofonba beszélek végig. Na, telefonnal a fejemet. Na, a lényeg az, hogy azért a világtörténelemben követtek el a nagy zenészek is olyan dolgokat, amelyek ugye vitathatók. Például visszamegyek, hát a legérdekesebb, amit megtaláltam, azon betoltam egyből, hát ez a te találmányod, ha csak nem olvastad előtte, nem. Mert ugye német területen sokat voltál, ez a feldobom a hangjegyeket, leesnek és kész a zene. Ugye te ezzel...
0: Én ezzel provokáltalak, igen.
5: Ezzel provokáltál, dühítettél évtizedeken keresztül engem, hogy miért nem írok egy slágert, hiszen földobod a hangjegyeket, leestek kész a slágert. És erre mondtam neked, hogy azért vannak variációk, ugye?
0: Vannak rendezési elvek, igen.
5: Igen, tehát nagyon ritkán jön ki ebből egy értelmes dal, hogyha földobod a hangjegyeket, és erre mondtad azt, hogy hát próbálkozni kell, édesapám.
0: Tehát a feldobálom... Megint a sztória, amit másképp emlékszünk, igen, de mindegy.
1: Igen, én is ezt éreztem, hogy ez megint régről jön valami teljesen más gondolat tőle.
0: De egyszer vitatkoztunk a Vogával, és akkor ő nyilván megint mindenkit szidott, akit lehet ismerni, és akkor valahogy Stinget azért mégis elismeri, és mondom, hogy Vokcikát, ott van 8 hangjegy van, földobom a levegőbe, Sting is kivesz magának belőle néhányat, te is vegyél ki magadnak néhányat. Miért van az, hogy neked nem sikerül?
1: Ez ilyen
0: és ezen majdnem megölt engem. Tehát, hogy...
5: Jó, hát igen, egyrészt nem 8 hangjegy van, hanem már sokkal több. Na mindegy. A lényeg az,
0: most 8-al kezdeném.
5: Igazad van, annak idején egyel kezdték, igazadat. Aztán jött a pentatons, stb. Na, a lényeg az, hogy ezt Mozart találta ki, édesapám.
0: Mozart találta ki?
5: Ezt kitalálta a dobókocka zenét, kisapám, így van.
0: De büszke vagyok most.
5: Hogy a dobókockáknak különböző oldalaira nem számok voltak írva, hanem ütemek és dallamok. Tehát voltak olyan dobókockák, amin ütemek voltak, és voltak, amin meg hangjegyek voltak. És ezeket kellett földobni, és ami ebből kijött, azt a Mozart betanította az ottani közönséggel, vagy a zenekarral pillanatok alatt, és ezeket lejátszották.
0: Wow.
5: Tehát ezt Mozart találta, képzeld el. Aztán utána jött, csak most a nagy zenészekről beszélek, aztán később majd a nem túl nagyokról is. Csajkovszki például már annyira unta a közönséget és lesajnálta, meg hát olyan megrendeléseket kapott az uralkodóktól, hogy ő ágyúra komponált zenét. Tehát frankon sorba állítottak az ágyút, és ezeknek dramaturgiai szerepe volt az izében, a zenében, minek hívják, mindegy, a zeneműben, és ott rendesen frankon ritmusra sütötték el a tűzérek az ágyukat, és ebből született egy zenemű, persze zenészek is voltak, és közben szétlőttek valamit.
0: Tehát hát ezt én látom AC/DC koncerten. Hát a végén, nem viccelek, a végén van a For Those About to Rock, I Salute You című daluk, és ott ritmusra egy-egy ágyú eldördül, de olyan, hogy beleremegsz. És abszolút ritmusra a zenéhez illően. Nagyon jó. Ez akkor Csajkovszkitól van?
5: Igen, tehát ezt ő találta ki. Aztán utána utána elkezdődött egy nagyon nagy idiotizmus, utána, ez képzeljétek el, még mindig a középkorban volt, hogy kitalálták az úgynevezett cat pianót, ez a macska zongora. Ez, na szerinted hogy nézett ki ez? Ha azt mondanám neked, hogy mezé, tessék, macska zongora, hogy ez hogy néz ki? Mit
0: hát én láttam egyszer egy tévéreklámot, ahol egy macskát rátettek egy zongorára, és ott sétált rajta, elég szar volt.
5: Hát az a túró, az nem jó. Tudom, meg vannak a videók, amikor a kutya macska, ott ő húhog, énekel, nyávog, és akkor komponálnak rá zenét, az egy temperált szar, tehát ott nyilván
0: nem jó. Össze-vissza van vágva. Macska de zongora. Ez, ja? Ez, várjál, van egy ötletem. Hány hangjegyről beszélünk? 8 vagy több?
5: Legegyszerűbb az
0: nem, mert minden macskából ki kell préselni egy hangot, és egymás mellé rakott dobozokba.
5: Így van.
0: És nyomogatod.
5: Nem. Összeválogatták a különböző hangú macskákat, tehát akiknek, hát a hangjegynek megfelelő macskák, hangmagasságnak megfelelő macskákat, ezeket valóban egy dobozba rakták, vagy ketrecbe, és utána a zongorai billentyűivel piszkálták őket a dobozban, érted?
0: De jó.
5: És akkor a képzeld el, lenyomtál egy akkordot, és akkor a különböző hangon megszes, és egy akkordot kinyomtak apám, és le lehetett játszani így, mondjuk elég lassan, de nem a rendes tempóban, de le lehetett játszani különböző műveket, képzeld el, hogy a macskák itt ízét nyervogtak. Na aztán utána jöttek a világ rettenetes húzás. Utána jött a megfőzhető zenek, olyan megfőzhető hangszerekkel előadott koncertek, amikor répafúrúja, aztán tök hegedű, meg mit tudom én, tehát olyan zöldségekből és gyümölcsökből csináltak hangszereket, amiket miközben ment a koncert, megfőztek, és utána a végén vendégül látták a közönséget. Aztán itt volt egy aztán jöttek a szörnyű dolgok. A zenészek, illetve hát a zeneszerzők elkezdték elunni szerintem magukat, és ekkor olyan műveket komponáltak, amire nem kellett nagy ráfordítás már, mint úgy alkotói képesség. Én például bizonyos zenész, ez az Eric State nevezetű illető Vexations műve, az úgy néz ki, hogy 20 óráig tartott ez a darab, de ez egy nagyon rövid kis dalocska volt, vagy mi az Isten zenemű volt, aminek az volt a lényege, hogy 840-szer kellett lejátszani. Tehát gyakorlatilag
0: ugyanazt a kis dallam részletet 840-szer, és ez volt a darab?
5: Igen, ez volt a darabnak a lényege, hogy ez 840, ja, és úgy, hogy faharccal, stb., és a közönség reakcióit figyelték. Na, ennek is verés volt a vége egyébként.
1: Nem csodálom.
5: Na, itt volt aztán, na és itt van John Cage, aki pedig a következőt csinálta, megírta a világ leghosszabb dalát. 2001-ben, szeptember 5-én debütált a dal, és ez 639 évig fog menni.
0: Még játsza?
5: Hanem ő csak megírta a művet, és gyakorlatilag ez 2001 óta megy ez a...
0: Ez lehetetlen, hogy megírta. Hát figyelj, megírni egy dalt, azt lehet sokféleképpen, mondjuk azt, hogy kottára. Akkor azt elkezdi akár gépi kotta írással, akár kézi kotta írással írni. Hát az nem tud sokkal lassabb lenni, vagy sokkal gyorsabb lenni, mint hogyha lejátszanád. Tehát a csávó még nem írta le. Hiszen 639 befejezte? Tehát a 639 19. év végére, amikor kicsendül az utolsó hang, azt ő már leírta?
5: Hogy a fenében? Persze. Hát úgy, édesapám, hogy például az első 17 hónapban nem történt semmi.
0: Csak szünetjel?
5: Az első
2: azon gyorsan túl van akkor, ez megvolt.
5: Az első 17 hónapban, illetve leírta, nem szünetjel van, az első 17 hónapban az orgonának a fújtatóját lehet hallani. De hát ez megy most is ám, ebbe be lehet szállni, hallgatni, bármikor bele tudsz hallgatni a koncertbe. És vannak jubileumi részei, például utána rá, mikor is két vagy három évvel rá bevittek egy új hangszert, egy orgona síp megszólalt. Tehát ez így néz ki, hogy el vannak osztva a hangjegyek 639 évre. Érted?
0: Értem, de nincs lerögzítve az összes.
5: Dehogy is nem. Hát még le van írva, hogy mit tudom én, 2037-ben ezt a rohadt billentyűt kell lenyomni az orgonán, és oda bejön egy fúvos, ennyit csinál, érted? Tehát azt képzeld el, hogy a kotta úgy néz ki, hogy ott marha nagy időlimitek vannak beírva, érted? Tehát ez egy kinyújtott zenemű. Érted?
0: Én értem, de hát te ismered jobban a kottát, de a kotta az fel van osztva ilyen fázisokra, ugye? Mindig vannak ilyen elválasztó vonalak. Azt igen, az be kell tartani.
2: De most képzeld, de hogy egy ilyen fázis, az mondjuk 15 vagy 20 év.
0: Én értem, így de van, hát akkor azt neki meg kell húznia a 15-20 évnyi hangot, igen, be kell írni.
5: Aha. Instrukciók vannak, így
0: instrukciók,
5: van.
0: Instrukciók, oké.
5: Ott olyan szünetjel van, hogy a szünetjel az nincs besötétítve, hanem mit tudom én, egy téglalap, és bele van írva, hogy mit tudom én, 39 év, érted?
0: Ja, értem. És akkor majd visszajössz, és folytatod.
5: Igen. Na, aztán ennél mondjuk szörnyebb dolgok is voltak, ez pedig például ilyen, hogy fölzavartak, négy helikoptert, egy vonos négyessel, azokat marhára kihangosították, és úgy a helikopterek, ahogy köröztek, ezek úgy játszottak fönt, lent meg a közönségét élvezte a rettenetes koncertet. Aztán van nem tudom, ismeritek, vannak ezek a duó darabok, tehát a négykezes, stb. Igen. Stb. Na most ennek a történet a középkorban úgy volt, hogy lantra is írtak például ilyeneket, egy lantra négykezes művet, ami úgy nézett ki, hogy az egyik illető a másik ölébe ült, és hát aki az ölébe ült, az egy nő volt, és ezek így négy kézzel lantoztak, és ezek a zeneművek meg voltak írva, és közben ott

0: bele lehet hallgatni az egyikbe, vagy a másikba, tehát ezt valaki játsza, vagy a számítógép játsza?
1: Igen, ez folyamatosan megy.
0: Folyamatosan megy, ha?
1: Igen. 639 év, hát szerintem lehetnek ennek rajongói.
0: Igen, csak ahogy... mi legyen akkor wifi, tehát hogy le tudjam tölteni.
2: Meg tudjon róla
0: hát,
2: valaki.
0: Hát 500 év múlva, akkor már igen. Tudom, hogy csak 139 év van hátra, és akkor bele tudjak hallgatni, lehet, hogy akkor már nagy refrém van.
1: Hát igen, most ez, én szerintem ez azért jött létre, ugye, mert itt van ez a rohadt letöltési hullám, meg a Spotify, meg mit tudom én. Na, ezt tölts le, baszki. Ez életben nem töltöd le, nyilván. Mert, tehát amikor én mondom, hogy figyelj neked, a John Cage-nek megvan a izét, a opusz, mit tudom én, micsodája. És azt mondja, hogy igen, akkor leköpöm, érted? Mert tudom, hogy ha a mikrofonba beszélek, hát megőrülök.
0: Boxi, mindegy, be kell fejeznünk 9:30. Na, okay. De ez izgi volt, nagyon-nagyon szépen köszönjük, jó hétvégét, és találkozunk hétfőn.
1: Nektek is.
0: Csőkutya!
1: Hello.
0: Ami Boxing.
2: Imádom.
0: Üzenít valaki, hogy Lionel Richie nyilatkozata szerint a dalszerzés egy felsőbb isteni és kozmikus folyamat, amelyben a művészek csak közvetítők. Úgy fogalmazott, hogy Isten és az univerzum adja a szavakat, miközben a dallamokat isteni ihletésként fogadják be. A legnagyobb zeneszerzők sosem értik, honnan jön az ihlet. Paul McCartney Let It Be című dalával, álmából felkelve, az anyjával álmodva írta. Rengeteg ilyen történet van. G-Master apuka írta nekünk. Nagyon köszönjük szépen, a mai nap legjobb pillanata, Évi.
2: Hát arról beszélgettünk, hogy Németországban egyre felkapottabb egy olyan foglalkozás, mint a félrelépés coach, ahova ugye rengeteg nő jár azért, mert hogy titkos viszonyt folytat egy házas férfival, és arról beszélgettünk és vitatkoztunk csapaton belül, hogy a hűtlenség elfogadása, illetve döntéskérdése, hogy kilép az ember belőle.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hunja be a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
6: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
7: A jó dolgokat könnyű szeretni. Saját raktárkészlet, országos garancia és elképesztő leárazások. Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Elektromos fűtés, klíma, boiler, puffer, melegvíztartály. Az elektromos fűtés webáruházból. Kamatmentes részletfizetéssel is. www.elkötőjelfűtésbolt.hu.
8: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
9: Red Days a Balneo Hotelben. Töltődjön fel a 4 csillagos Balneo Hotelben. Saját termálmedence, szaunák, só és levendula pihenők, családi élmények várják. Ajándékozzon vagy legyen ön a részese a Balneo élménynek. Red Days a Balneóban csak október 4-ig. Foglaljon most 31% kedvezménnyel. Részletek balneohotel.hu.
10: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
11: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
12: Fordítva.
11: Üfödlőzne gyelgéz a kék a
12: negyel. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát.
11: Jó.
12: Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
14: Séta?
15: Gondoltam.
14: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondos.

0: vagy egészségéről. Az fsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. fsport.hu. Egészség négy lábon.
1: Indulhatunk.
2: Jön a kihagyhatatlan retrobuli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu. Exkluzív Mercedes-Benz készletakció a JP Autónál. Lépjen közelebb új Mercedes-Benzéhez. Válasszon a raktárkészletről azonnal elérhető modellek széles választékából. Kiemelkedő kedvezményekkel és egyedi finanszírozási lehetőségekkel. További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpautó.hu oldalon.
3: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 3-10 lesz 6 perc múlva. Valaki kérdezi, nem tudjátok, hol lehet reklamálni gázolajra beígért 5000 forintért? Van két személy autónk, egy Opel és egy Ford, és nem kaptuk meg a beígért 5000 forintot, Erika. Erika, nem tudom, Lacika például megkapta. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez milyen feltételek szükségesek, nézte utána, ne én helyetted, de éppen a Lacika mondta, hogy ő gyönyörűen megkapta.
2: Próbálj meg azon az oldalon keresni az információkat, ahol már beregisztráltál, mert ott biztos tudnak rá választani.
1: Ha egyáltalán beregisztrált valahol.
2: Hát különben nem tudnak kapni.
1: No, hát ez az, drága Erika, nézz utána, hogy kell ezt, én nem tudom. Van egy közlekedésünk a 442-es főúton, Martfű belterületén aszfaltozás miatt váltakozva halad a 19-es kilométernél kisebb torlódásra kell számítani. Sofőr Krisztián próbálta ezt így valahogy összerakni, ezt a mondatot most próbálom egy picit kisimítani. Tehát ott 442-esen Martfű belterületén aszfaltozás van, és... Igen, váltakozva halad a forgalom. Jó, kb. Ennyi. Mai nap legjobbjai, Évi.
2: Hát arról beszélgetünk, hogy Németországban egyre keresettebb egy olyan foglalkozás, mint a félrelépés coach. Ugye ez arról szól, hogy olyan nők járnak oda, akik házas férfiaknak a szeretői. Óriási vita alakult ki közöttünk a hűtlenség elfogadásával kapcsolatosan, illetve nehezen értették meg a fiúk, hogy a megcsalás döntés kérdése.
3: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Szóltam Zsuzsinak, hogy hallgassa a rádiót most, mert róla szól a téma. Segítsetek neki, hogy kialudjon a tűz a szeméből, hogy a túlfűtött érzései megszűnjenek felém.
2: Jivoly.
4: Kár, hogy nem írtad alá, így nem tudunk nézni.
1: Aláírta Robi.
4: Robi. Robi, igyekszünk.
1: Na jó, hát most akkor mindenki koncentráljon Zsuzsira, aki ebben a helyzetben van, viszont túlfűtöttek az érzései. Ezeket kéne most megszüntetni. Ezzel a témával nem tudom, hogy sikerül, de a lényeg az, hogy képzeljétek el, Németországban egyre több cikk íródik róla, erről a hölgyről, úgy hívják Christine Zillmer, azért, mert ő egy félreépés coach. És kifejezetten nőknek nyújt támogatást, akik valamilyen titkos viszonyba keverednek egy házas férfival, nagyon fontos, és szeretnék tisztán látni a helyzetüket, és vagy ebben segít nekik, hogy tisztán látsák a helyzetüket, vagy elnavigálja azt a nőt a szakításig.
4: Mindkettő irány nagyon fontos, a lényeg a kettőben az, hogy ne sérüljön az, aki szeretői státuszban van. Tehát ebben tud segíteni ez a coach igazából.
1: Mert nem egyértelműen mondja azt, hogy ez egy rossz dolog. Nem. Mondok, felolvasok egy sztorit, és akkor majd kíváncsi vagyok, hogy hányan azonosultok ezzel, hány nő, aki hallgat bennünket, jó? Az volt a legszörnyűbb, mikor nálam ültünk a kanapén, és kapott egy WhatsApp üzenetet, mármint a férfi, és azt mondta, bocs, egy pillanatra telefonálnom kell, a feleségével kellett beszélnie. Egy idő után megszoktam már, és mestere lettem a szőnyeg alá söprésnek. 30 múltam, éppen elváltam, visszanyertem a szabadságomat, és találkoztam vele. Nagyon vonzó, sármos, vidám és okos volt, kávézni mentünk, randiztunk, de amikor megtudtam, hogy nős, az volt az első gondolatom, hogy ki kell ebből szállnom. Ennek ellenére visszavonzott, nagyon lassan újra közelítettünk egymáshoz, az önértékelésemnek szüksége volt rá, olyan volt nekem, mint egy drog. Írja a nő, vagy mondja a nő.
2: És teljesen érthető. Tehát, hogy nem tudom, hogy ti érzitek-e, hogy azért nyilván szerintem a nők ezt érzelmi alapon próbálják megközelíteni, vagy legalábbis szerintem minden párkapcsolatot érzelmi alapon közelítenek meg.
1: Az rendben van, ezzel nincs is baj. Csak azt, ugye, elvált 30-as nő. Egy viszonylag tipikus példa. Elvált 30-as nő, és találkozik egy nagyon szimpi, bájos, sármos pasival. Jó eséllyel ebben a korban, ugye vélhetően nála egy fokkal idősebb, egy nős pasira talál. És érzelmeket táplál iránta. Na most ilyenkor mit csináljon? Ugye ez a nő meg akarta, be akarta húzni a kéziféket, amikor megtudta, hogy nős.
4: De nem tudta. Ő is tudta, hogy ezt nem kéne. Ő is tudta, hogy ebből baj lesz. Viszont egy olyan sebezhető időszakában volt, amikor szüksége volt erre a idézőjelben érzelmi, vagy akár impulzus odatáplálásra.
2: Így van, és ezzel is beérte, és itt ez volt a lényeg.
1: Ezzel is beérte, azt mondod. Na most én nem tudom, mi az ez, mert ez nem csak arról szól, hogy ez a nő le lett fektetve, hogy nagyon csúnyán szokták mondani, hanem itt kialakul egy kapcsolat. Én biztos vagyok benne, hogy az a férfi is adott esetben érzéseket táplál a nő iránt. De nem mer kilépni a házasságából, ezért ezt az érzelmi és egyébként szexuális kapcsolatot fenntartja, találkoznak, és amíg mindenkinek jó.
2: Na jó, akkor magyarázzátok el nekem. Szerintetek, hogyha párkapcsolatban vagytok, és kikacsingattok belőle, akkor ti érzelem alapon, ha szereted azt, akivel kikacsingatsz, akkor miért nem hagyod ott a másikat? Érted?
4: De ez most egy álnaív kérdés.
1: Ez egy nagyon álnaív kérdés. Ezt fogalmazd meg újra, vagy inkább hagy, engedd el.
4: Melyiket választod? Dönthetsz?
2: Újra fogalmazom.
1: De ez tényleg álnaív kérdés.
2: De hát azt mondtad, hogy nem csak testileg, hanem lelkileg is vonzódsz ahhoz a nőz. Hát de itt az a lényeg. Hát akkor pont ezt kérdezem, hogy testileg is, lelkileg is vonzódsz, akkor miért nem hagyod el? Mert mi, akik a másik oldalon vagyunk, mi reménykedünk nők.
4: Újra megismételte ugyanúgy ezt a kérdést.
1: És mit mondjak erre? Megválaszoljam, vagy
2: nem, dumáljam másról? Válaszold meg!
1: Évi, azért nem hagyja ott a feleségét, mert van egy közös múltjuk, van egy közös egzisztenciájuk, adott esetben van közös gyermekük, azaz őket család. Tehát egy jóval nagyobb felelősséggel tartozik a nő és a család és az elkötelezettség iránt, semmint hogy egy szerelmi fellobbanásért, amit ő nem tudnék, hogy az csak lobbanása vagy örökszerelem, azért ő ezt az egészet felrúgja, esetleg meg is alázza a másikat.
4: Megdöbbentél, mi?
1: Milyen türelemmel csináltam, nem?
4: És tökéletes megfogalmazás volt, igen.
2: És én meg türelemmel végighallgattam, értem. Hát ez a
1: ti. És ezt eddig nem tudtad? Mert hogy tényleg látom, hogy valós kérdésként fogalmazódik meg a fejedben.
2: Igen, mert mi nők szerintem ezt máshogy gondoljuk. Tehát ebben a 30-as témában, amit a hölgy mond.
1: Voltál-e valaha szeretője nős férfinek?
2: Nem.
1: Honnan tudod, hogy nem leszel soha?
2: Nem tudom, hogy nem leszek soha, de biztos vagyok benne, hogyha ilyen helyzetbe kerülnék, azonnal tipli.
4: Ezután a történet után,
2: a WhatsAppos üzenet után, amikor én ülnék a kanapén és jönne egy ilyen, hogy a feleségem, akkor én azonnal mennék.
4: De ezzel azt jelented ki, hogy te nem lehetsz soha olyan élethelyzetben, amikor szükséged van mondjuk ilyen impulzusokra, nem vagy annyira elesett, hogy szükséged van érzelmileg valakire, nem vagy egy kifacsart kapcsolat után, tehát ezeket nem tudod kijelenteni.
1: Igen, Évi szemében ilyen elítélés van, ezt nagyon látom, megvetés, elítélés, lenézés.
2: Igen, mert nekem egyrészt, hogy én azért nem értem azt, hogy ti miért nem tudjátok, hogy mit okoztok ilyen helyzetben, de biztos nagyon sok nő nem ezt gondolja, amit én gondolok, mi Anettel erről beszéltünk.
4: Várjál, mit okozunk? Itt két férről van szó, tehát azért ne csináljuk.
1: Igen,
4: úgy,
1: mint mindig ketten csinálják.
4: Szeretői viszony csak és kizárólag a férfi lelkén száradna.
2: Igen, de amikor például az érzelmi hitegetés, és az van, amit a Gábor mondott, hogy elhagyom a családom, és tudod, évekig megy az, hogy
1: és
2: majd...
1: És lehet, hogy a férfi hisz is benne, hogy elhagyja a családját, csak nem meri meglépni.
2: Hát értem, hogy nem meri meglépni,
1: de hisz benne. Tehát amikor ezt mondja, ő igazat mond, hiszen hisz benne. Maximum nem teszi meg.
2: Jó, én egy nagyon racionális ember vagyok. Én ha hiszek valamiben, és én el akarok válni, akkor én elválok, oda megyek, elmondom, és holnaptól már nem vagyunk együtt, és valószínűleg a bíróság is egy perc alatt
1: mi is szeretünk volna egy valós érzelmes nőt ebben a vitában.
4: De hát Anett Szabin van.
1: De Anett Szabin van, más nem engedtünk be ide. Tehát most veled vagyunk kétenek, mint racionális, kemény nővel ezt megbeszélni. Nehéz.
4: Elválok, még a bírót is megverem, ha nem válasz el.
2: Tehát most valami nem jó, akkor minek csináljuk?
4: Kap egy percet a bíró, olyan pofont kap
1: Évi,
4: utána.
1: Meg tudom, te racionális nő vagy, mégis le tudnál nekünk írni álmait, pasiát. Milyen legyen, hát hogy nézzen ki, milyen legyen. Na mondd.
2: Na, körülbelül olyan idős legyen, mint én, de lehet egy picit idősebb, jó? Kezdődhet ezzel.
4: Okay.
2: Intelligens legyen, udvarias, mert mi legyen, kinézet vagy...
1: Minden.
2: Oké, tehát, hogy tudjak vele beszélgetni, legyen életcélja. Lacika, ez nem te vagy, ne számold. Tehát, hogy sok olyan dolog van, tehát ez az intelligencia, legyen gondolkodása mindenről, életcélja, elképzelése a világról, önálló férfi legyen, ne kelljen felnevelnem. Ez legyen mondjuk így a
1: külsőleg?
2: Hát egy jóvágású, fit, ilyen olaszos benyomás. Nem tudom, így az a stílus, olasz stílus, azt ugye el tudjátok képzelni. Jó? Egy ilyen 190 centi.
4: Érzelmeiről nem mesélsz, mi legyen benne, lelkileg, ilyesmi, az nem annyira lényeg. Legyenek céljai, és legyen
1: azt
4: olasz.
1: Azt az olaszsal elmondta.
4: Ja, igen.
1: Mamma Risto. Na jó, szóval, tegyük fel, megtalálod ezt a pasit, akit most körülírtál, de nős. És ő körbe rajong, szeret téged, nem csak lefektetni akar, őt is érdekli a te agyad, világod, gondolataid, érzelmeid, tested.
2: Tehát mit csinálsz? Házas és gyerekei vannak.
1: Házas is, ha akarod, gyerekei vannak, tök mindegy, megvan a férfi. Mit
2: és
1: csinálsz?
2: Tudok róla.
1: Tudsz róla, elmondja neked, korrekt férfi.
2: Ha belehalok is, elhagyom. Tényleg. Nem akarok.
1: Most sírsz, látom a könnyeket a szemben.
4: Ez izzadság a homlokán.
2: Dehogy is. De több képvisel a manettet.
1: Most elképzelted azt, hogy nagyon beleélted magad. Töröd meg a szemed, ez nem jó így.
4: Adok zsepit orrod alatt is.
2: Nem, abszolút nem. Nem mennem tovább.
1: Inkább egy ilyen gyengébb eresztéssel fekszel össze?
2: Hát nem, akkor azt csinálom, amit most csinálok. Nincs. Uh-huh. Érted? Hát most bárkivel összefekhetnék. Hát azért ne aggódjatok, kellek pár embernek.
1: Tudom, Évi, persze, tudom, mert mondják persze. Is.
4: Igen.
1: Zotya, hívjál.
4: Sugdolóznak a hátad mögött.
2: De érted, nem adom alá, másrészt pedig, hogyha tudom, hogy nincs jövője, és ne... Akkor nem.
4: Honnan tudod, hogy nincs jövője?
2: Mert tudom.
4: Hát mert a család most...
1: És ugye azt mondja, hogy ő még azt várja, hogy leérettségizzen a kisfia, és aztán ő tényleg ennyi kell, igen. És majd el fog válni, ez még 2 év.
2: Így van, és utána érted, hogy jön a következő gyerek, ott állsz, és akkor tudod, hogy...
1: De álmai pasia, nem jön a következő gyerek, hát azért már elmúlt 50.
2: Figyelj, ha valaki velem össze akar jönni, és van egy családja, és úgy jön oda, és akkor oké, döntsd el,
1: nem ismeri azt, hogy szerelem. Tehát ő csak maximum olvastad, vagy valaki beüvöltött a hangos bemondóba. Te nem ismer.
4: Amikor beért a célba, bekiabáltam valaki a
1: hangokra.
4: Szerelem!
1: Tényleg, nem ismered.
2: Igen, a strandon a hangos bemondóba.
1: Gyuri, te nem voltál még nős.
4: Nem.
1: Ugye?
4: Nem.
1: Na most...
4: Nem tudok róla.
1: Nem voltál még nős, de ha megnősülnél, akkor onnantól kizártnak tartanád-e azt, hogy valamikor a házasságod alatt közben szeretőd legyen?
4: Lehet, hogy naív hozzáállás, de úgy vagyok vele, és ezért is nem sürgetem például ezt, hogyha én egyszer valakinek kimondom ezt, és csináljuk, és belemegyünk ebbe az egész tortúrába, vagy házasság, minden, akkor ezt szeretném annyira komolyan gondolni, hogy elhiszem magamnak, hogy utána nem lesz. Nem lesz más. Nem lesz más, aki meg tud ingatni, és akkor az a házasság, és lehet, hogy ez sokára lesz. Hmm. Lehet, hogy 50 leszek, 60 leszek, mire valakinek kimondom, de hogy az utána fix legyen. És ne legyen más. Ne legyen szerető.
1: Abszolút értem. Évi, hogyha megkapod az álompasid, akiről ugye az előbb beszéltünk, ugye felesége van, de te ezt elfogadod, tegyük fel, akkor te megpróbálnád legyőzni a konkurenciát?
2: Hát ha elfogadnám, és így gondolkodnék, akkor legyőzöm, persze. Nem is hagynám magamat.
1: És hogy egyszerűen a pasi jelenlétében egyszer mindenben jobb akarsz lenni, tehát hogy érezze azt, hogy mekkora különbség a kettő között, vagy tevőlegesen, mit tudom én, rúzsfoltot hagynál a nyakán, stb. Tehát, hogy nagy legyen a bukta, hogy a tiéd legyen az úr.
2: Mindent bevetnék, mindegyik oldalt.
4: Mindent.
2: Tehát, hogy egyrészt kielemezném a férfit, hogy milyen, tudod, tehát, hogy mi az a leggyengébb pontja, amit mondjuk otthon biztos nem kap meg, azt mindig odaadnám neki.
1: Azt mondom, minden férfi szívesen elmondja.
4: Persze, és az egy-két szó. Azt nem kell sokáig elemezgetned, Évi.
1: Szerintem elre végződik.
4: A másiknak is van erre végződő szlengje.
1: Na mindegy, te mindent megadnál, érted?
2: Igen, ez a... és nyilván... Annyira mocskosak vagy.
4: Jó, hát...
1: De nincs itt az Anett.
2: Igen.
4: Szimpatikus, hogy mindent bevetsz a cél érdekében.
1: Hogy mindent értesz. Az is furcsa.
2: Na, hát én ezt csinálnám. Mindent bevetnék.
4: De örülnél, hogyha ha összetalálkoznál egy ilyen szeretővel, mint az Évi, aki úgy van vele, hogy ő alfa asszony lesz, és ezért mindent be fog vetni, hogy hát a te életed.
1: És az aktuális hivatalos asszonyomat elkergetné?
4: Elkergetik, szó szerint persze. Mindent bevet. Ráír cseten, találkozik vele.
1: Úgy rúgnám ki a szeretőmet, ahogy kell.
2: De aha. Megcsinálom az elleket.
1: Erre nem tudok mit mondani. Nem tudok
2: szó nélkül, kérés nélkül, úgy várlak.
4: Mondjuk az is ijesztő.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na, gyerekek, 10 óra lesz 5 perc múlva. Kíváncsi vagyok, hogy ez a Gesztivel folytatott beszélgetés, ez majd milyen utóélete lesz. Csak azért, mert a Gyuri azt mondta, hogy tegnap egy villámmal történt elég vidám beszélgetés, stúdió beszélgetés néztél újra.
2: Igen, egy több évvel ezelőtti beszélgetésről dobta fel a Facebook ezt a Reels videót, amikor ugye Bamako miatt volt benn Villám Géza, és akkor hát arról ment az értekezés, hogy mikor Afrikába paprika magokat vitt, az hogy zajlott.
1: Emlékszem.
2: És hát az a két perces videó az döbbenet volt. Így visszanézve, úgyhogy már el is felejtettem, sírtam.
1: Igen, valaki érezte, hogy szia, bocsi, fél órát nyogtam rajta, hogy akkor álltál csak fel, amikor a Geszti betolta a kis Berkes Gabit. Igen, ott igen, a Peti is meghökkent egy pillanatra.
3: De örült, hogy láttad ezt a pillanatot.
1: Nem, én egy páholyban ültem, és akkor így felálltam. Ilyen. Jól lássam. Na jó, basszus, hiányzik Anett hangja, várjuk vissza üzeni Lacabiáról.
4: Hát ugyanezt gondolja Olivér is.
1: Jaj, hát drága Olivér, hát.
5: Gyere, sütök pitét.
1: Igen. Mai műsor felgeteges volt, köszönjük szépen, buszos Gabi, Évi, úgy várlak, imádlak. Ezt nem tudom, ki írta neked.
4: Mindegy.
2: Gyanús, hogy.
1: Mindegy.
2: Gyanús, hogy Zotya.
4: Mindegy, nekem is csak egy van, Zotya.
1: Évinek 1000%-ig igaza van, minden normális nő ilyen, akinek van önbecsülése. Marika, üdv mindenkinek. Bírom, amikor egy ember mindig mindenki nevében nyilatkozik. Igen,
2: és Évi akkor átörült ennek, hogy tapsolt is.
4: De hát hagy örüljek már, ha véletlen valaki egyszer megszólít, és igazat ad nekem.
1: Igen, csak az, hogy Évi képviseli a nőket, az szerintem...
4: Erős.
2: De legalábbis zavarba ejtő.
4: Jó, azért figyeljetek, majd nézzétek meg. Azért
2: mit?
4: Megerősítem én itt azért ezt a női társadalmat. Tehát azért érzitek, hogy így legalább nekik is van hanguk itt a műsorban.
1: Évi, ne hagyd magad üzeni, Gábor.
4: Tessék. Én reméltem, hogy valami...
1: Ennyi, gyerekek, nem baj, egy nagyon szép hetet csináltunk, bármi is van. Ilyenkor mindenki, hogy megy haza? Te úgy mész haza, hogy fú, ezt a hetet most megcsináltam, most azt megmutattam, hogy ki vagyok én?
4: Persze, de én minden nap így megyek haza.
2: És utána elmondom, így megy haza.
4: Én így megyek haza, igen. Kutyának elmondom, mi volt.
2: Kicsit elpityeret.
4: Meg anyukám néha szokta mondani, hogy ügyes vagyok itt.
1: Jó, helyes, jó, örülök.
4: Tehát, hogy ő hallgat.
1: Örülök, hogy nem szégyel. Tehát, hogy...
4: Ma fog. Szóval vannak dolgok, amiket meg kell magyaráznom neki, hogy
1: nem kell mindennek magyarázni.
4: Mama, ezt nem tudod, ne úgy érts. Nem baj, nem vagy szégyen.
2: Igen. Ennek a témának a végét a kutyával sehoz meg mondjuk, ez lehet, hogy...
4: Jó.
1: Ilyenkor mondasz, hogy minden szót ért. Marcipán minden szót ért. Jövünk, illetve nem mi jövünk, jön Vágó Piros, ugye? Gondolom én, bár nem láttam, de ti láttátok, oké. Okay. Jön Vágó Piros, mindenkinek szép hétvégét.
2: Nagyon viszont kívánjuk ezt.
1: Köszönöm szépen, és találkozunk. Hétfő reggel, akkor már Anettel kiegészülve, ugye?
2: Így van.
1: Hétfő reggel 6:08.
2: Viszlát.
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Hétfőn 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 90 g-os millikrém túró 199 forint. Két termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop. A jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Képzelt Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
9: Na ne, tényleg?
8: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
9: Ez nagyon jól hangzik.
8: Várunk az Autócentrum Szabó Érdi és Székesfehérvári szalonjában.
10: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu
5: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
11: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
12: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
13: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy katasztrofális méretű vígjáték.
14: Tigör rántott bele minket, tigör is fog kiúzni belőle minket.
13: Tom Cruise főszereplésével.
14: Kidolgozom a sztorit.
13: Az Oscar-díjas Alejandro Iñárritu filmje.
14: A kőkemény igazság így. Bam-bam-bam!
13: Tiger.
14: Ez jól esik, igaz?
13: A mozikban.
15: Idén ne válassz a minőség vagy a kedvező ár között. Vásárolj októberben Black Friday kedvezménnyel. Pellet vagy fatüzelésű kályha és kazán, fűtésre optimalizált klíma, boiler, melegvíz és puffertartály a Kazán Express webáruházból. Saját készlet, megbízható gyártók, kamatmentes hitel. www.kazanexpress.hu.
16: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárad kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda.
17: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
18: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
19: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos kelvinbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
20: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Segíti az állam a főváros pénzügyi stabilitását, az Emplénben van az év kilátója, marad az októberi nyár. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Rendezni kell Budapest pénzügyeit és biztosítani kell a főváros működő képességét, a kerületekkel pedig partneri viszonyt kell kialakítani, erről a kormányfő írt közösségi oldalán. A fővárosi közfejlesztések tanácsának ülése után Magyar Péter a legfontosabb feladatok között említette a budapesti lakhatási válság kezelését, az utak rendbetételét, valamint a modern és fenntartható közösségi közlekedés kialakítását. A főváros és a kormány megállapodása alapján Budapest egyszeri 120 milliárd forintos állami támogatást kap, hogy rendezze fennálló tartozásait és kötelezettségeit. Nagyobb lendülettel kezdték az őszt a lakáspiacon az eladók, mint a vevők. Az egyik hazai ingatlan közvetítő portál szerint augusztushoz képest 26%-kal nőtt az új hirdetések száma, a kereslet viszont mindössze 1%-kal emelkedett. Szeptember végén már csaknem 150 000 ingatlan közül válogathattak a vásárlók. A portál szerint a bővülő kínálat végső soron lassíthatja a lakásárak emelkedését. A Zempléni János Vára kilátó nyerte el az év kilátója 2026 címet. A 20 méter magas faszerkezetű toronyhoz egy több mint 1000 lépcsőfokból álló erdei tanösvény vezet, a kilátóba pedig további 68 lépcsőfokon lehet feljutni. Részletek Bán Takács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
1: A győztes több mint 20 ezer szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 ezer szavazat érkezett be. Ennyi voks még egyik korábbi évkilátója szavazáson sem volt. Az évkilátója kampány célja alapvetően az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerje meg új helyeket.
22: Halálos áldozata is van a krétát sújtó heves esőzéseknek. A Görög-szigeten árvizek, földcsuszamlások, erős szelek tombolnak, az utak járhatatlanok. A természeti katasztrófában legkevesebb egy ember életét vesztette. Egy 80 éves pásztornak veszett nyoma a viharban, az idős férfinak csak a holttestét találták meg. Krétán vasárnapig vörös riasztás van érvényben az időjárás miatt. Folytatódik a szinte nyárias idő, a következő napokban nem lesz változás. Ma is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati tájakon lehet fátyol felhő az égen, de csapadékra sehol sem kell készülni. A szél Sopron környékén élénkül meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok, az éjszakák viszont hidegek maradnak. Holnap is szinte zavartalan napsütésben bízhatunk, országszerte 23 és 27 fok közötti maximumokkal, vasárnap is hasonló idő lesz.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
23: Immáron október második napján és egyben pénteken köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem majd délután kettőig. Most egyelőre még a reggel túl messze van a bestiáktól. Imádom a kollégáimat. Oké, és indulunk a The Riddle-lel.

csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Élők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, és tényleg süt a nap, de még hogy. Megint csak 25 fok körül alakulnak majd a nappali maximumok, viszont vannak az országnak olyan pontjai, ahol ugye általában a rekordokat döntik a hőmérsékletek mínuszban, hogy valóban már mínuszba süllyedt a hőmérők higanyszála zabarban, például már két reggelen mínusz 10 fok alá, tényleg jól hallották, mínusz 10 fok alá süllyedt a hőmérséklet. Ugye a hétvégén ráadásul tovább nő ez az olló a nappali maximum és az éjszakai minimum hőmérséklet között, de egyébként napközben tartja magát ez a gyönyörű indián nyár, amit egyébként nagyon jól tudunk élvezni. Kicsit végletes tehát az időjárás, fekete vagy fehér, attól függ, hogy a napnak melyik szakát nézzük. Ebony and Ivory ezzel a slágerrel is folytatom mindjárt, de szóljon előbb Shania Twinnel a That Don't Impress Me Much.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nálunk a Retroban ütősen indult a reggel, hiszen Geszti Péter érkezett vendégségbe Bocsiékhoz, ráadásul új dalt is hozott magával, és egy nagyon jó kis párbeszéd alakult ki Bocsi és Péter között, ugye ismerik egymást 1000 éve, lőtték egymásnak a poénokat, úgyhogy biztos, hogy hallgatóink is nagyon élvezték. A dal premier után pedig nem más jön, mint koncertélmény a hallgatóinknak. A január 30-ai Poptimista showra nyerhetnek velünk majd belépőket, és Péter annyira jó felvezetőt írt ehhez a Poptimista showhoz és a Poptimistához, hogy ezt megosztom a hallgatóinkkal. A Poptimista az, aki elmúlt 20, talán 40 is, de szeret élni itt, a jelenben. Aki szívből fújja, hogy nem adom fel, még egy darabban látsz. Szereti, ha fülig ér a funk, és még mindig tudja, milyen egy igazán jó házi buli, és a sort még lehetne folytatni, szóval erre a szuper házi bulira és a közös emlékkészítésre invitáljuk a hallgatóinkat déltől. Ahogy szokott lenni, pénteken tehát kihirdetjük a hétvégét itt a Retro Rádióban. Addig pedig érkezem majd szuperslágerekkel, most éppen George Michael-lel és a Fate-tel folytatom.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, kaptam egy helyreigazítást, bár aláírás nélkül érkezett. Szia, Mohostöbörben volt -10 fok, ami különleges mikroklimájú hely, és nem számítja hivatalos hőmérsékletnek. Zabaron csak -1,5 fok volt. Teljesen igazad volt, köszönöm szépen. Mohostöbörben mértek az elmúlt 2 napban -10 fok alatti hőmérsékleti értékeket. Zabarban meg ezek szerint maradt a -1,5 fok, de azért szerintem ez is elég acélos, hogy mínuszokat mérnek már, amikor mondjuk azért más helyeken még javában pluszok vannak éjszaka is. Köszönöm szépen minden esetre a helyreigazítást, mi pedig akkor folytatjuk már is a Baltimórával és a Tarzan Boyjal a Retro Rádióban.

ők legnagyobb slágerei. Retrorádió. Retrorádió. Can't touch this.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kék és narancssárga, ezt a két színt is tartogatom majd 11 utára, persze dalban. A latinos dallamok kedvelői sem maradnak sláger nélkül, a Kaoma és a Lambada is jöjjön. Tizenegy óra után tehát ezekkel a slágerekkel is várom hallgatóinkat.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
0: Vajon mitől nyúlik a mozzarella? És van-e igazi arany a lengyel italban, a Goldwasserben? Ezekre is keressük a válaszokat a hétvégi gasztrokalandozásaink során. Mindamellett kisorsolunk a játékunkban helyesen válaszolók között egy-egy professzionális konyhai robotgépet is. Részletek, kérdések tehát az eheti rádiókonyhában. Tartsanak velem!
2: Rádiókonyha!
1: Rádió
2: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
1: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
4: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
5: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom
7: a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a Datív Piscineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
9: Plastikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plastikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plastikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
10: Hunyja be a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
10: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
12: Jön a kihagyhatatlan retro buli, Arena Retro Party 7, 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
0: Több mint 5 milliárdot fordítanak a határellenőrzési rendszerre. Szüreti napok lesznek hétvégén Tokajban. Nem sokat változik az idő, esni még napokig nem fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert. Mintegy 5 milliárd 400 millió forint jut például korszerű okmány és új nyomatolvasókra, mobileszközökre, munkaállomásokra, önkiszolgáló kioszkokra, hazai és uniós forrásokból. A cél, hogy a rendszer gyorsabb és egyszerűbb legyen, és támogassa az unió új európai határregisztrációs rendszeréhez kapcsolódó ellenőrzéseket. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határátkelőket, a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret, a debreceni és a Sármel légi repteret érinti, és 2028. szeptember végéig kell befejezni. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. A kezdeményezéshez eddig mintegy 600-an csatlakoztak. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentési Alapítvány alapítójától.
14: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számos sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk, 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
0: Halálos áldozatot is követeltek az orosz dróncsapások éjjel Kijevben. A robbanó szerkezetek hidakat rongáltak meg, és egy 25 szintes lakóházba is becsapódtak. Itt egy ember meghalt, kettő megsérült. A találatok miatt több hidat lezártak. Az orosz hadsereg ukrán közlések szerint 108 csapásmérő és álcadront vetett be éjszaka. A légvédelemnek csak nem 90-et sikerült megsemmisítenie. Szüreti napokat tartanak hétvégén Tokajban. Mától vasárnapig szüreti felvonulás, hagyományőrző programok, koncertek, borászati és gasztronómiai bemutatók várják a látogatókat. Ma este fényfestésben is gyönyörködhetnek, holnap pedig a borvidék 27 települése összeadja a szőlőt a polgármesterek borához. Ragyogó napsütésre számíthatunk ma is. Ezt legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik, itt-ott leginkább nyugaton és északkeleten. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 24-25 fokig melegszik a levegő, késő estére aztán 9-17 fokig csökken a hőmérséklet. Hétvégén is hasonló időre van kilátás, holnap kicsit melegebb lesz, a hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután már 23 és 27 fok között alakulhat.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: Mondhatni lólépésekkel közeledünk a télhez, amikortól indul nálunk a geszti hétvége. Ez egy jó kis nap, mindenképpen köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Tartsanak velem, és persze a slágerekkel, már is egy táncossal indulunk, a Kaumával szólal.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytassuk közlekedési infokkal, mert sajnos balesetről is kaptunk hírt. Próbálom kiböngészni, a lényeg, hogy M5-ösön történt Budapest felé a 67-es Lajos Mizsei csomópont után. Itt amúgy is dolgoznak, de a kialakult torlódásban még pluszban történt egy baleset, úgyhogy a 63-as kilométernél teljesen megállították a forgalmat. Aki teheti, Kecskemétnél a 81-es kilométernél vagy a 67-es Lajos Mizsei csomópontnál hagyja el a pályát és kerüljön az 5-ös főúton keresztül, bár ugye ilyenkor aztán ott is óriási dugók szoktak kialakulni, szóval akkor ezek szerint sok-sok türelmet kívánunk. Szeged felé pedig bontják a terelést a 70-es és a 77-es kilométerek között. Egy sávra szűkül a forgalom, úgyhogy itt is több kilométeres a torlódás. Jó utat kívánunk a hallgatóinknak, és akár úton vannak, akár bárhol máshol, irodában, vagy csak otthon pihennek, jönnek a jobbnál jobb slágerek Tina Turnerrel, What's Love Got To Do With It, illetve most halljuk Mustivel a Hornit.

idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Sokaknak a hétvége nagy valószínűséggel nem láblógázással telik. Ezek a hétvégik még abszolút aktívak, ugye sok helyen szüreti mulatság, különböző fesztiválok vannak szerte az országban, vagy akár csak ténylegesen családi szinten kell még javában, például a kertben dolgozni, ilyenkor még leszüretelni a maradék gyümölcsöket, legyen szó a szőlőről, a szilváról, a körtéről, bármi ilyesmiről, vagy akár már elindítani a téli esítés folyamatát. Csodálatos hozzá az időjárásunk, úgyhogy mindenkinek jó munkát kívánok, és persze hozom mellé a lendületet adó slágereket, mindjárt a Valami Amerika még, most jöjjön viszont a Poison.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Erősen közeledünk ahhoz, amikor is a Retro Rádióban péntek délben kihirdetjük a hétvégét. És ezúttal az egyik legsokoldalúbb hazai sztárral kapcsolatos a hétvégénk, Geszti Péterrel. Hallgatóink pontosan tudják, hogy annak idején kezdte még kvázi rajzfilm hangként a Mézga családból, és aztán fokozatosan a reklámszöveg írástól kezdve lett gyakorlatilag minden tudó a reklámszakmában, de mind a mellett zenei projektjei is voltak, és vannak is. Amiről reggel Bocsiéknál is szó volt, például a Dés Lászlóval közös Petőfiest, na de itt van a Poptimista Show, amire mi most szeretnénk elvinni a hallgatóinkat. No nem azért, hogy nosztalgiázzanak együtt, ez inkább a jövő nosztalgiája, amikor együtt olyan közös emlékeket szűnek, amelyekre majd később jó lesz visszagondolni. A játék menete pedig a szokásos, amint meghallják a felhívást, hívjanak bennünket 10-ként a 0620-22-22-122-es számon, és persze jegyezzék meg, hogy melyik dal előtt szólt a felhívásunk. Addig viszont jó néhány sláger még biztosan szól, az Ottawantól, a Backstreet Boys-tól, most pedig jöjjön már a Run DMC az Aerosmith-szel, a Walk This Way-ben.

0: minden idők legnagyobb slágerei a Retro Rádió. Folytassuk a következő órában Orsi dalával, ha lemegy a nap. Mind a mai napig a bulik egyik motorja, és igen, vannak olyanok, akik tökéletesen nyelvbotlás nélkül még a repetétet is tudják. Nagy gratula nekik, nekik is szól tehát mindez. És érkezik majd a Scooter a Break It Up-ban. Ezekre a slágerekre is készülhetnek, na és indul geszti hétvégénk is a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Elmúlt 20 és elmúlt 40,
3: de még mindig pontosan tudja, milyen egy igazi házi buli, és ha fülig ér a fánk.
2: Akkor jó hírünk van, ön is poptimista.
4: Mindenki legyen rohadt gazdag, szintén luxiban rajos vastag.
3: Ezúttal nem a múltból élünk, a jelenből csinálunk felejthetetlen emlékeket.
1: Régi nagy himnuszok, vadonatok.

0: Legyen ezen a hétvégén ön is poptimista a Retro Rádióval.
1: Mert a boldogság a legjobb fesztivál.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
3: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
4: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
5: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
6: Hunja be a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: Séta? Gondoltam.
9: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
10: Indulhatunk.
11: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
13: 23 év tapasztalat, változatlan minőség. Köszönjük a megtisztelő bizalmat. A jövőben is. Potemix.hu.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
14: Sikerült eloltani a tüzet a szegedi vegyi üzemben. Megkezdték őszi vonulásukat a darvak. Folytatódik az enyhe száraz napos idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Feketén dolgozott az összes biztonsági őr egy egyetemi rendezvényen. A NAV revizorai az eseményen a biztosítást végző társaság 16 emberét ellenőrizték. Kiderült, hogy egyik dolgozót sem jelentették be. A szabálytalanságok miatt a cég várhatóan mintegy 10 millió forint bírságra számíthat. Eloltották a tüzet a szegedi vegyi üzemben. Az autóápolási cikkeket, háztartási termékeket is gyártó Medikémia ZRT egyik csarnoka tegnap gyulladt ki. Egy ember megsérült. Az oltásban a katasztrófavédelem mintegy 50 embere vett részt. A lángokat éjfél körül fékezték meg, most az utómunkálatok folynak. A füst nagy volt, de a levegőben nem mértek határérték feletti szennyezést. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az Országos Tájház Találkozónak és Szakmai Konferenciának mától Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő, tudást és értékeket átadó közösségi terek, hangsúlyozta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
15: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek, olyan exotikumok, amik egyúttal távol tartják az embereket a különlegességük okán is, attól, hogy a magukénak érezzék őket. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal is, de összefoglaló előadásokkal is, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit jelentik. Az is célunk, hogy mások számára, akik még csak most indulnak el, akár éppen egy tájház létrehozásával, vonzó irányokat is adjunk.
14: Megkezdődött a darvak őszi vándorlása. A Hortobágyi Nemzeti Park adatai szerint múlt héten már több mint 50 ezer példány érkezett a Tiszató szomszédságában fekvő területre. A korábbi tapasztalatok alapján pedig hamarosan már háromszor ennyien lehetnek, írta a szoljon.hu. Az Európán átvonuló darvak 95%-a megfordul a Hortobágy pusztáin, halastavainál, illetve vizes élőhelyein, és akár hónapokig is pihen ott. Folytatódik a túlnyomóan napos száraz idő. Néhány fátyol felhő téved csak az égre, ezekből a Dunántúl nyugati felén és észak-keleten lehet több. 24-25 fokig melegszik a levegő. Holnap kicsit melegebb lesz, a hőmérséklet hajnalban mínusz 1 és plusz 12, délután már 23 és 27 fok között alakulhat. Vasárnap is derült napos száraz idő vár ránk, kevés fátyol felhővel, ismét 23-27 fokkal. A jövő hét eleje sem hoz majd nagy változást.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
16: Elérkezett a dél, sőt, el is múlt néhány perccel. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok. Vágjunk bele a hétvégébe, egészen pontosan a geszti hétvégébe, és nyerjenek jegyeket a Poptimista show-ra, és addig is szórakoztatom hallgatóinkat, például a Szent Elmo tüzével.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Most ugye még általában föl vagyunk töltődve fesztiválokból, koncertélményekből, kultúrából, szabadtéri színház élményekből, így a nyár végén, de aztán eljönnek majd azok a szürke, hidegebb, ridegebb téli napok, amikor nagyon örülünk minden programnak, és most is egy programot nyújtunk a hallgatóinknak. Január végén lesz majd a Poptimista Show Geszti Péterrel, erre lehet nálunk jegyeket nyerni ezen a hétvégén. Színvonalban arra lehet számítani, mint a Geszti Sixtinél, csak most egy kicsit más köntösben, más szereplőkkel. A felhívás már elhangzott, a tizedik telefonálóval pedig hamarosan játszom. De addig vár ránk a nyár, Mr. President pedig a Coco

0: Metro Rádiót hétvégén is megéri hallgatni.
1: Vajon ki lesz a páros belépő?
2: Jó lesz a jövő évet egy optimista show-val kezdeni, ha nem is konkrétan január 1-én, de januárban még mindenképpen. Erre nyerhetnek belépőket velünk, és most kiderül, hogy ki a szerencsés. Retro Rádió, jó napot kívánok!
3: Szia, Veró vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
2: Tetszik ez a becenév. Autóban vagy, igaz?
3: Most megálltam pont, úgyhogy még nem is indultam újra, megvártam, hogy vagy felveszed, vagy nem.
2: És hova tartasz?
3: Jelenleg Zirten vagyok, Győrből tartok Balaton felé, hazafelé most már.
2: Hazafelé, aha, értem. Jaj, de jó, gyönyörű az az út, és ilyenkor ősszel pedig különösen, ha jól sejtem.
3: És amióta nincs sok kamion, azóta még jobb.
2: Á, igen, abszolút egyetértek. Na figyelj, ne a forgalomról beszéljünk, egyébként minden rendben arra felé, nem?
3: Így van, hála Istennek.
2: Jó, oké, rendben. Képzeld el, te hívtál tizedikként.
3: Elteltem.
2: Úgyhogy nagyon jó, hogy félreálltál, mintha megérezted volna, hogy lehet, hogy ezt itt nem fogom 10 másodperc alatt befejezni. Melyik dal előtt hallottad a felhívásunkat?
3: Jó,
2: ha lemegy a nap. Igen! Megvannak a belépőid!
1: Gratulálunk! A nyeremény egy páros belépő a Gesti Poptimista show-ra január 30-án az MVM Domba.
3: Hát nem hiszem el. Éppen a bocsiéket reggel hallgattuk, és mondtam a férjemnek, hogy de jó lenne elmenni a Gestire. Hát erre pont.
2: És így váljanak valóra az álmaid. Ilyen vagy, hogy úgy kimondott hangosan, és aztán előbb-utóbb teljesen?
3: Optimista vagyok. Mindig félig tele van.
2: Nagyon jó. Igazad van. Hát akkor ezek szerint vele együtt mész, ugye, a Poptimista show-ra?
3: Igen, remélem, is ül mellettem, és nevet, mosolyog.
2: Jó.
3: Ő nem ennyire optimista, de én mindig.
2: Adod a pozitív energiát. Jól van, akkor érezzétek majd nagyon jól magatokat, jó?
3: Nagyon szépen köszönjük.
2: Vidámság, öröm, boldogság. Ezzel folytatjuk majd a következő órában is, mert hogy van még két jegyem a Poptimista show-ra, és most pedig egy születésnaposom, Sting, nem is gondolnám, 75 éves. Nagyon boldog születésnapot kívánok az egyik kedvenc zenészemnek, ezúttal a Police formációban, az Every Breath You Take-ben szól a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az imént már említettem, hogy az egyik kedvenc zenészem Sting ma lett 75 éves, úgyhogy boldog születésnapot kívánunk neki. Nagyon sokan tudják, talán már követik a hallgatóink közül is a korai pályafutásában is, amikor ugye a Police-szal kezdtek el zenélni, aminek már szintén elég markáns volt a zenei világa. 85-ben pedig Sting szóló karrierbe kezdett, és további sikerslágereket írt. Gondoljunk csak a Fragile-ra, vagy az Englishman in New York-ra. Én nem is tudnám igazából, hogy melyiket válasszam, hogyha kell kedvencet választani. A Shape of My Heart-tól kezdve egy csomó olyan dala van, ami elvarázsol, és ugye ezeket mind ő szerzi, sőt a szövegeket is gyakran ő írja. Mindezeket viszont olyan mixben, hogy bár lehet, hogy a szöveg társadalmi témákat boncolgat, irodalmi minőségben szól, de mégis valahogy el tud jutni a nagy közönséghez. Valahogy zeneileg is tud olyat nyújtani, hogy sokakat megérint, ugyanakkor mégiscsak rak bele jazzes harmóniákat, olyan finomságokat, amiktől igazán különlegessé válik mindez. 85 volt tehát az az év, amikor Sting szóló karrierbe kezdett, Szandrával pedig megjelent a Maria Magdalena, úgyhogy most ezzel folytatjuk itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy emlékezetes filmzenével fejeztük be ezt az órát, amin már szerintem a félmozi sírt, amikor a Micsoda nőben ezt hallotta. A folytatásban viszont jöjjön Csepregi Éva, Párizsi lánya. Kis franciás könnyedség, és Enrique Iglesiast is meghallgatjuk. Jöjjön tőle a Rhythm Divine, tehát délután, és persze továbbra is van két jegyem a Poptimista show-ra.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
0: Vajon mitől nyúlik a mozzarella? És van-e igazi arany a lengyel italban, a Goldwasserben? Ezekre is keressük a válaszokat a hétvégi gasztrokalandozásaink során. Mind a mellett kisorsolunk a játékunkban helyesen válaszolók között egy-egy professzionális konyhai robotgépet is. Részletek, kérdések tehát az eheti rádiókonyhában. Tartsanak velem!
2: Rádiókonyha!
1: Rádiókonyha!
2: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
1: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
4: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
3: Mit is mondott? Artrevin?
4: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
3: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
4: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bárdiautó.hu oldalon.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 90 g-os millikrém túró 199 forint, két termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
8: Hunyavel szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
8: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
10: Jön a kihagyhatatlan retro buli, Arena Retro Party 7, 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
12: Több mint 5 milliárd forintból fejlesztik a határellenőrzési rendszert. Nem volt még idén ősszel olyan hideg, mint ma reggel, napközben viszont enyhe marad az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert. Mintegy 5 milliárd 400 millió forint jut például korszerű okmány és új nyomatolvasókra, mobileszközökre, munkaállomásokra, önkiszolgáló kioszkokra, hazai és uniós forrásból. A cél, hogy a rendszer gyorsabb és egyszerűbb legyen, és támogassa az új európai határregisztrációs rendszerhez kapcsolódó ellenőrzéseket. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határátkelőket, a Ferihegyi, a debreceni és a sármelléki repteret érint. És 2 éven belül kell befejezni. Eloltották a tüzet a szegedi vegyi üzemben. Az autóápolási cikkeket, háztartási termékeket is gyártó Medic Kémia ZRT egyik csarnoka tegnap gyulladt ki. Egy ember megsérült. A lángokat éjfél körül fékezték meg. Most az utómunkálatok folynak. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit ma is holnap a 20. nemzetközi sürgősségi napokon. A pécsi eseményen egy nemzetközi mentőversenyt is tartanak, mondta a Betlehem József egyetemi tanár, a konferencia főszervezője.
13: A sürgősségi ellátók számára hozza el a legújabb információkat. Ennek több apropója is van ezen túl, mégpedig az, hogy megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek Európában a tavalyi évben, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos. A nemzetközi mentőversenyt idén rendezzük meg először, hogy az ellátást is az egyes országok összehangoltsága mentén jobban tudjuk érteni. Több ország együtt működik egy balesetnél vagy katasztrófánál, akkor ez gördülékenyebben mehessen.
12: Az ősz eddigi leghidegebb reggele volt a mai. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtason csak nem -2 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet. Tegnap délután több mint 24 fokot mértek ugyanitt, így a napi hőinges meghaladta a 25 fokot. A Hungaromet szerint a csípős reggel annak eredménye, hogy egy anticiklon peremén még egy kicsit szárazabb, alacsonyabb harmadpontú levegő szivárgott be. Nézzük, milyen idő várható a folytatásban. Ragyogó napsütésre számíthatunk ma is. Ezt legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik itt-ott, leginkább nyugaton és északkeleten. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 24-25 fokig melegszik a levegő. Késő estére aztán 9-17 fokig csökken a hőmérséklet. Hétvégén is hasonló időre van kilátás. Holnap kicsit melegebb lesz. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután már 23 és 27 fok között alakulhat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
14: Egy óra után is köszöntöm a retro hallgatókat, Vágó Piros vagyok, és jó étvágyat kívánok. Ebéd időben talán többeknek jut ideje arra, hogy hívjanak bennünket, hiszen van két jegyem most is a Poptimista show-ra. Amint meghallják a szignált, jelentkezzenek, én indítom az I Like Shop.

minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Hey, Johnny! Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Lehet, hogy sokan pont Csepregi Éva párizsi lánya kapcsán szerettek volna mindenképpen ellátogatni Párizsba, akár a Place Pigarre, Montmartre, és még egy csomó gyönyörű helyszínre. Mindjárt folytatom majd egy olyan együttessel, akiknek a dalaiból musical film készült, nem is egy részben, ami viszont csodálatos görög helyszíneken játszódik, és ezek a forgatási helyszínek is turisták ezreit vonzák évről évre. Igen, kitalálhatták már, az Abbáról van szó, ugye a Mamma Mia a filmekről. Jöjjön a Gimi Gimi nem sokára, de előbb Danapszal, Horival, a Bailando, a Retro Rádióban, hamarosan pedig Poptimista show jegyekért játszunk.

0: hétvégén is megéri hallgatni.
1: Vajon ki lesz a páros belépő?
2: Újra két darab Optimista Show jegyet tartok a kezemben. Geszti Péter legújabb vállalkozására nyerhetnek belépőt velünk ezen a hétvégén. Retro Rádió, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! A játékra szeretnék jelentkezni.
2: Üdvözlöm, a nevét elkérhetem.
3: Magdi vagyok, Magdi anyus.
2: Magdi, köszöntöm. Tegeződhetünk?
3: Igen, persze, hogy.
2: Jó, mit csinálsz éppen péntek délután, kora délután?
3: Én készülődök, jönnek a gyerekeim vasárnap ebédre, és vagyunk 9-en, úgyhogy egy kicsit rá kell készüljek.
2: Igen, azt értem. Mikkel készülsz majd, mikkel várod a családot?
3: Szabolcsi töltött káposzta, paradicsomos töltött káposzta, és almás pite, meg csirkemáj lesz betekerve békonszalonába egy kis majonézes kukoricos salátába.
2: Ez nagyon jól hangzik. Ez egy jó.

0: kis menü, úgyhogy gratulálok. Hát gondolom, hogy a töltött káposztával és az almás pitével szórakozol mostanában.
1: Nagyjából igen, és most futott éppen ki, mert a telefonra figyeltem, és aztán most itt törölgettem, úgyhogy itt a... Na, oké.
0: Okay. Jól van, Magdi, képzeld el, te hívtál tizedikként bennünket.
1: Olyan,
0: igen.
1: Nagyszerű, hát akkor már megérte éppen takarítani a
0: tüzet. Igen, így is lehet mondani. Még egyetlen egy kérdésem van, tudod, ahhoz, hogy igazán tudjunk örülni. Melyik dal előtt hallottad a felhívást?
1: Most mindjárt fogom felejteni. Fekszem az ágyon.
0: Igen, jó.
1: Ennyien vagy
0: igen,
1: a
0: igen, igen.
1: Motorok.
0: Igen, Magdi, igen. Szuper, megvannak!
2: Gratulálunk! A nyeremény egy páros belépő a Gesztip Optimista Show-ra január 30-án az MVM Domba.
1: Köszönöm szépen, köszönöm.
0: Te mész majd, vagy akkor a gyerekek közül?
1: Biztos én megyek, mert akkor éppen nem utazok sehova.
0: És akkor lesz, aki elkísérjen téged.
1: Biztos, biztos lesz jelentkező, igen.
0: Jól van.
1: Barátnők közül biztos valaki szívesen jön bele.
0: Készülj fel, hogy lesznek régebbi slágerek, nem csak Geszti-féle régebbi slágerek, hanem ugye akár LGT átdolgozások, de hát Geszti Péternek is már nagyon szép hosszú diszkográfiája van, és mindenféle stílus, diszkó, funky, rap is természetesen, úgyhogy egy nagyon jó bulira nyertél belépőket január 30-ára tehát, és én pedig buzdítok mindenkit, hogy a következő órában folytatódik majd ugyanígy a játék Dénes Tamásnál.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
4: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók. Hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI, az otthon nyugalma.
5: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
6: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
7: Red Days a Balneo Hotelben. Töltődjön fel a 4 csillagos Balneo Hotelben. Saját termálmedence, szaunák, só és levendula pihenők, családi élmények várják. Ajándékozzon vagy legyen ön a részese a Balneo élménynek. Red Days a Balneóban csak október 4-ig. Foglaljon most 31% kedvezménnyel. Részletek balneohotel.hu.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leveszöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos kelbimbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most. Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádióján.

Mindenidők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Néha még a kiadónál lévő fejesek sem tudják eldönteni, hogy egy dal nagy túranás lesz, vagy tényleg B-oldalra való. Most a B-oldalt értik azok, akik még emlékeznek a Bakelit lemezekre. Rod Stewart megiméje annak idején B-oldalra került, és aztán az egyik legnagyobb sikere lett. Ennek már 55 éve, hogy ez a dal megjelent, és a több mint 6 évtizednyi koncertezés után Rod Stewart pontot készült tenni. Na nem is a zenei karrierjére, de pont a turnézásra. Elérkezett hát az utolsó turné, az utolsó visszatapsolás, The Final Encore. Ez lesz tehát a búcsú világ körüli turnéja, aminek során viszont ellátogat Budapestre is. Most viszont egy másik nagy sikerét hallgatjuk meg Rod Stewarttól, a Baby Jane szól már a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Poptimista Show jegyekből jut bőven Dénes Tamásnak is, vele játszhatnak már a délutánban. Én pedig egyben köszönöm szépen a figyelmet, nem szaladok nagyon messzire. Holnap 6-kor, ugyanis Leirer Timi helyett találkozunk majd. Köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, és akkor holnap 6-kor jövök.
1: Műsorajánló.
2: Elmúlt 20 és elmúlt 40,
3: de még mindig pontosan tudja, milyen egy igazi házi buli, és ha fülig ér a fánk.
2: Akkor jó hírünk van, ön is Poptimista.
4: Mindenki legyen rohadt gazdag, szlimfit, luxiban, rajos vastag.
3: Ezúttal nem a múltból élünk, a jelenből csinálunk felejthetetlen emlékeket.
1: Régi nagy hinduszok.

0: legyen ezen a hétvégén ön is poptimista a Retro Rádióval.
1: Mert a boldogság a legjobb fesztivál.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
3: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
2: Mit is mondott? Artrevin?
3: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
2: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
3: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
4: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
5: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
8: Hunyavá szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
8: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
10: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
12: Egy percet javítottak az átlagos kiérkezési időn a mentők. Drogkereskedőkre csaptak le Szabolcs-Szatmár-Berekben. Hétvégén is napos enyhe idő lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Átlagosan csak nem 26 perc alatt értek ki a mentők szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Ez több mint egy perccel jobb, mint az augusztusi adat, de még jócskán elmarad a 15 perces céltól. A legjobb eredményt alig több mint 23 percet a Nyugat-Dunántúli régióban érték el, a legtöbb időre átlagosan csak nem 28 percre pedig Közép-Magyarországon volt szükség. A kiérkezési időket augusztus második felétől lehet követni a mentőszolgálat által elindított oldalon. Az adatokat havonta frissítik. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. A kezdeményezéshez eddig mintegy 600-an csatlakoztak. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
13: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjuk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a félt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud fért adni a légimentőkért.
12: 7 drogkereskedőt kapcsoltak le Szabolcs-Szatmár-Berek megyében. A rendőrök kedden egyszerre 6 helyszínen ütöttek rajta egy kábítószerhálózat tagjain, a készenléti rendőrség helikoptere is részt vett az akcióban. A hatóságok több mint 1400 gram kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. Sikeresen csatlakozott a nemzetközi űrállomáshoz hajnalban a Crew Dragon. A SpaceX rakétájával fellőtt űrkapszulában 2 amerikai, 1 kanadai és 1 orosz asztronauta utazott. Ők a tervek szerint fél évet töltenek majd a bázison. A nemzetközi legénység azt vizsgálja, milyen hatással van az emberi szervezetre a világűrben való tartózkodás. Folytatódik a túlnyomóan napos száraz idő. Néhány fátyol felhő téved csak az égre, ezekből a Dunántúl nyugati felén és észak-keleten lehet több. 24-25 fokig melegszik a levegő. Holnap kicsit melegebb lesz, a hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután már 23 és 27 fok között alakulhat. Vasárnap is derült napos száraz idő vár ránk, kevés fátyol felhővel ismét 23-27 fokkal. A jövő hét eleje sem hoz majd nagy változást.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
14: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes péntek délután. Csodaszép hétvégét kívánok önöknek a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénás Tamás, folytatódik a Geszti hétvége most hétvégén, és ma a Geszti Poptimista Show-ra lehet jegyet nyerni. Rick Astley-vel viszont már is elindul a hét.

0: Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. Don't come easy to me. A 90-es.
1: Halla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Halla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
0: És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágereink.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 7 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénás Tamás villámgyorsan két közlekedés ír. Elkezdem az M5-ös autópályával, ahol két baleset is történt. Az egyik Budapest felé a 67-es Lajos Mizse csomópont után egy munkavégzés során kialakult torlódásban egy kis teherautó kamionnal ütközött a 63-as kilométernél. A pályázárat feloldották, de így is 5-6 kilométeres a dugó, még egyszer ezt állt a főváros felé. Illetve szintén M5-ös Budapest felé Petőfi szállás pihenőhely után a 119-es kilométernél szalakorlátnak rohant egy személyautó, ez most mind a két sávot elfoglalja, egyelőre csak lassul itt a forgalom. Azért vannak jobb híreim, például az, hogy folytatódik a geszti hétvége, vagy hát nevezzük rendesen, hiszen ugye ez a geszti optimista sóra lehet nálam most jegyeket nyerni, páros belépőt, úgyhogy tessék figyelni, a szokásos játék megy, jön majd a játékfelhívás, azt követően megszólal egy zene, a 10-én telefonálónak viszont kell tudnia, hogy ki az előadó, vagy mi a dal címe, csak így tudok jegyeket adni, azért gyorsan tisztázom ezt a becsület kedvéért, tudom, hogy sokan kívülről fújják azt, hogy hogy kell játszani, de ezt most elmondtam, én pedig már is indítom Cher dalát itt a Retro Rádióban, ez a Shup Shup Song. Szép hétvégét!

0: A Retro Rádiót hétvégén is megéri hallgatni.
1: Vajon ki lesz a páros belépő?
2: 9 perccel járunk délután, 14:30 után, és játékot ígértem. Csörögnek a telefonok, úgyhogy már is kapkodom őket. Nézzük is, ki van a vonalban. Halló, Retro Rádió!
3: Szia, András vagyok, a játékra jelentkeznék.
2: Szia, András, honnan csörögsz?
3: Tápáról.
2: Tápáról? Merre van Tápa, András? Segíts nekem!
3: Hát Pápa Veszprém megyébe. Található...
2: Ja, Pápa! Képzeld, Pápa. Én tévetűvel hallottam, mondom, Tápa, te jó Isten, földes tanár vagyok eredetileg, és fogalmam sincs, hogy merre van. Azért Pápával egy kicsit jobban állunk. Na, bocsánat, igen. Bocsánat, így már minden rendben. Jó, András Pápáról, mi a fenét csinálsz jelen pillanatban? Áruld el nekem.
3: Dolgozom még 3:30-ig.
2: 3:30-ig dolgozol. De akkor figyelj, fölcsapom most egy kicsit a kedvedet. Te vagy a 10. ebben a körben.
3: Jaj, de jó. Köszönöm szépen.
2: Úgyhogy András, már csak egyetlen dolgod van az, hogy elvidd az a Poptimistára 2 jegyet. Mondd már meg, Lészi, hogy a felhívást követően kinek, vagy melyik felvétel szólalt meg itt a Retron?
3: George Harrison. A címét nem tudom.
1: Gratulálunk! A nyeremény egy páros belépő a Gesztip Optimista Show-ra január 30-án az MVM Domba.
2: Nem is a címe a lényeg, mert megvan a 2 jegy, ennyi, ennyi. Jó, George Harrison-tal God Mama and Sadoni, ez egy 1987-es piszok nagy siker volt. Angliában második helyig jutott a slágerlistán az X-Beatle-től, és hát igazság szerint ez volt az utolsó igazán kirobbanóan nagy szóló sikere. Ugye aztán ő még csinált együttesben nagyon nagy dalokat, de szólóban ez volt a leges legnagyobb, és sajnos az utolsó tőle. Nem ez a lényeg most kivételesen, hanem az, András, hogy másod magaddal, ott leszel a Gesztip Optimistán, jó?
3: Nagyon jó, köszönöm szépen.
2: Annyi gyorsan hozzáteszek, azt gondolom az imént hallottad, hogy hát ez már jövőre lesz.
3: Igen, januárban.
2: Így, jó?
3: Be is fogom írni a naptárba.
2: Tessék beírni a naptárba, nem lekésni róla, jó? Mi meg a jegyet akkor továbbítjuk, és hogy továbbítjuk, ahhoz az kell, hogy maradj vonalba, jó? Én pedig bár is elárulom a Retro Rádió hallgatóinak, hogy játék a következő órában, azután és egész hétvégén csak itt a Retron.
1: Műsorajánló.
0: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
4: Vajon mitől nyúlik a mozzarella? És van-e igazi arany a lengyel italban, a Goldwasserben? Ezekre is keressük a válaszokat a hétvégi gasztrokalandozásaink során, mind a mellett kisorsolunk a játékunkban helyesen válaszolók között egy-egy professzionális konyhai robotgépet is. Részletek, kérdések tehát az eheti rádiókonyhában. Tartsanak velem!
0: Rádiókonyha!
1: Rádiókonyha!
0: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
1: A Rádiókonyha támogatója a tojás3.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, 4 perccel járunk, 3:43 után, sok a baleset, nagyon. Most a 12-es főúton Vác és Verőce között három jármű karambolozott, a 3-as kilométernél a forgalom egy sávon irányonként váltakozva halad. Vigyázzanak magukra. Játékkal segítek a következő órában, most pedig jó zenékkel, hamarosan Robert Miles, előtte itt van Joe Cocker és a You Can Live Your Head On a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro. Rádió közben a sofőr Krisztián jelezte, hogy az M3-as autópályán Budapest felé a rekettyős pihenő közelében a 107-es kilométeren egy kaszálást végeznek az elválasztó területen. A belső sávot az M3-ason Pest felé lezárták. Köszi! Én pedig azt jelzem, hogy játék a következő órában is a Gesztip optimista jegyekért, és jön majd a Bonanza Banzai is. Ákos ugye pont a héten volt az Abaházi Presszóban, és hallott az új projektjéről, de hozom a Lábus nagyslágerét is.

0: Van a hétvége indulásaként itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Elmúlt 20 és elmúlt 40,
3: de még mindig pontosan tudja, milyen egy igazi házi buli, és ha fülig ér a fánk.
2: Akkor jó hírünk van, ön is poptimista.
4: Mindenki legyen rohadt gazdag, szlimfit, luxiban, rajos
3: vastag. Ezúttal nem a múltból élünk, a jelenből csinálunk felejthetetlen emlékeket.
1: Régi nagy himnuszok, van.

0: Legyen ezen a hétvégén ön is optimista a Retro Rádióval.
1: Mert a boldogság a legjobb fesztivál.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olajcsere, kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
3: Red Days a Balneo Hotelben. Töltődjön fel a 4 csillagos Balneo Hotelben. Saját termálmedence, szaunák, só és levendula pihenők, családi élmények várják. Ajándékozzon vagy legyen ön a részese a Balneo élménynek. Red Days a Balneóban csak október 4-ig. Foglaljon most 31% kedvezménnyel. Részletek balneohotel.hu.
4: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
4: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos kelvinbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storyinsider.hu oldalon.
7: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
9: Lebukott egy biztonsági őreit feketén alkalmazó cég, akár 150 ezer vándorló darú is érkezhet a Hortobágyra, maradnak a csípősebb éjjelek, enyhe nappalok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Buszdömping jöhet a volánnál, a flotta 160 új járművel bővülhet egy korábbi keretszerződés újranyitásával. Alacsony padlós, kéttengelyes elővárosi autóbuszok érkezhetnek majd, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az még év vége előtt kiderül, hogy a két érintett szállító közül melyik nyeri el a beszerzést. A szerződéskötést novemberre tervezik. Feketén dolgozott az összes biztonsági őr egy egyetemi rendezvényen. A NAV revizorai az eseményen a biztosítást végző társaság 16 emberét ellenőrizték. Kiderült, hogy egyik dolgozót sem jelentették be. A szabálytalanságok miatt a cég várhatóan mintegy 10 millió forint bírságra számíthat. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának mától Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő tudást és értékeket átadó közösségi terek, mondta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
10: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Olyan exotikumok, amik egyúttal távol tartják az embereket a különlegességük okán is attól, hogy a magukénak érezzék őket. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal is, de összefoglaló előadásokkal is, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit jelentik. Az is célunk, hogy mások számára, akik még csak most indulnak el, akár éppen egy tájház létrehozásával, vonzó irányokat is adjunk.
9: Megkezdődött a darvak őszi vándorlása. A Hortobágyi Nemzeti Park adatai szerint múlt héten már több mint 50 ezer példány érkezett a Tisza-tó szomszédságában fekvő területre. A korábbi tapasztalatok alapján pedig hamarosan már háromszor ennyien lehetnek, írta a szoljon.hu. Az Európán átvonuló darvak 95%-a megfordul a Hortobágy pusztáin halastavainál vizes élőhelyein, és akár hónapokig is pihen ott. Ragyogó napsütésre számíthatunk ma is. Ezt legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik, itt-ott leginkább nyugaton és északkeleten. 24-25 fokig melegszik a levegő. Késő estére aztán 9-17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap kicsit melegebb lesz. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután már 23 és 27 fok között alakulhat. Vasárnap is derült napos száraz idő vár ránk, kevés fátyolfelhővel ismét 23-27 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
11: 4 perc múlt délután 3 óra, és természetesen ebben az órában is lehet majd jegyeket nyerni. A Gesztip Optimista sóra, figyeljék a játék felhívást. A mikrofonnál Dénes Tamás, de jön Madon.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Bármikor jöhet a játék felhívása, a Geszti Poptimista jegyekért figyeljék, mikor, akkor érdemes törögni. Most viszont közlekedjük, 5 perc múlva lesz délután 3:30, és Jostika írt SMS-t, M5-ös autópálya Budapest felé Lajos Mizsénél baleset, 10 km hosszú a dugó, ezt az Útinform is megerősítette. Itt azt mondja, hogy két baleset, M5-ösön Budapest felé 67-es Lajos Mizse csomópont után a munkavégzés torlódásában kis teherautó kamionnal ütközött a 63-as kilométernél, most már elindultak a járművek. A másik baleset szintén a főváros felé Kecskemét észak csomópontnál, a 71-es kilométernél, itt körülbelül 5 kilométeres a torlódás. Hír még, hogy a 12-es főúton Vác és Verőce között három jármű karambolozott a 3-as kilométernél, a forgalom egy sávon irányonként váltakozva halad, míg két személyautó koccant a 84-es főúton Sopron térségében a határhoz közel a 129-es kilométernél, itt útszűkület van.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.

0: hétvégén is megéri hallgatni.
1: Vajon ki lesz a páros belépő?
2: 2,5 perc múlva lesz 3:44, és itt a játék ideje, nézzük is. Most ki van a vonalban? Retro Rádió?
3: Jó napot kívánok, Balogh Feri vagyok.
2: Hello Feri! Itt a Dénes Tamás. Na, akkor viszont kössük össze a kellemeset a hasznossal. Honnan csörök, Feri?
3: Hát innen Veszprémből.
2: Innen Veszprémből. Igen, és mit csinál most Veszprémben?
3: Hát most éppen sziasztázok ebéd után.
2: Nagyon jó. Ebéd után? Most volt 3:30-kor ebédelünk, vagy lassan 3:30-kor?
3: Hát ez kicsit korábban volt, a sziasztán vagyok éppen túl.
2: Aha, ja, jó. Hát az egy hosszúra nyúlt fiesta volt. Jó, hát akkor a fiesta végén én megjelzem, hogy Feri, ön a 10. ebben a körben.
3: Yeah.
2: Na, egy boldog ember, de azért a jegyhez még kellene, hogy vajon a felhívás követően kinek, vagy melyik felvétel szólalt meg itt a Retro Rádióban?
3: Lajla Bonita, Madonna.
1: Gratulálunk! A nyeremény egy páros belépő a Gesztip Optimista Show-ra január 30-án az MVM-ban.
2: Pontosan! Madonna! És a Lajla Bonita, megvan az a 2 jegy a Gesztip Optimistára. Na! Fújjuk ki akkor magunkat így hirtelen. Ú, ott valami csörgés is van hátul. Mi történik?
3: Mami éppen rendezkedik a konyhában.
2: Ja, jó, akkor akkor a mami közben, amíg rendezkedik, addig meg nyert 2 jegyet a Gesztip Optimistára. Ez így jó, jó felosztás.
3: Jaj, de jó, lesz egy januári jó programunk.
2: Úgy, ez egy januári program lesz. Hát nem tudom, hogy milyen tél lesz, hogy meleg tél lesz, ideg tél lesz. Ez most még kiszámíthatatlan. Az viszont, kétségtelen, hogy akkor ott lesz az a Gesztip Optimista Show.
3: Tökéletes.
2: Én is így gondolom. Jó. Van olyan geszti dal, vagy geszti korszak, ami különösen nagy kedvenc?
3: Hát jazz meg az... Meg tulajdonképpen majdnem az egész munkássága. Voltam egy-két koncertjén is. Szeretem a Petit. Sőt, egyidősek vagyunk.
2: Na hát akkor pláne. Akkor mindent megért tőle. Jó? Akkor Feri, maradjon itt vonalban, mert azért ugye föl kell írnom mindenféle adatot. Viszont hadd jelezzem a Retro Rádió hallgatóinak, hogy még a következő 2 órában is lehet jegyeket nyerni. Sőt, egész hétvégén majd Balázsnál, csak itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben a Szélvédős Feri jelezte, hogy az M5-ös autópálya Budapest felé Kecskemét 445-ös csomópont után teljes az útzár baleset miatt. Feri, köszönöm az információt, mi is menjünk tovább, hiszen játék lesz a következő órában is a geszti jegyekért, és nézem még itt, hát itt van előkészítve az Up együttes kislemeze, ezt is lejátszom.
1: Ez az enyém.
0: De lejátszom a Shakira CD-jét és a Whenever, Wherever. És még nagyon sok nagy slágert, és persze még egyszer mondom, jön majd a játék a geszti jegyekért. A következő órában itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Elmúlt 20 és elmúlt 40,
4: de még mindig pontosan tudja, milyen egy igazi házi buli, és ha fülig ér a fánk.
3: Akkor jó hírünk van, ön is poptimista.
5: Mindenki legyen rohadt gazdag, színfit, luxiban, rajos vastag.
4: Ezúttal nem a múltból élünk, a jelenből csinálunk felejthetetlen emlékeket.
2: Régi nagy himnuszok, vadon.

0: Lista Show.
1: Hallgass a hétvégén is a Retro Rádiót, játsszon a Geszti hétvégén, és nyerjen páros belépőt az év legpozitívabb bulijára, a Geszti Optimista Show-ra január 30-án az MVM Domban.
2: Ha úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinni lesz, de legyek már nélkülem,
0: és legyen ezen a hétvégén ön is optimista a Retro Rádióval,
1: mert a boldogság a legjobb fesztivál.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Séta? Gondoltam.
6: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
7: Indulhatunk.
8: Red Days a Balneo Hotelben. Töltődjön fel a 4 csillagos Balneo Hotelben. Saját termálmedence, szaunák, só és levendula pihenők, családi élmények várják. Ajándékozzon, vagy legyen ön a részese a Balneo élménynek. Red Days a Balneóban csak október 4-ig. Foglaljon most 31% kedvezménnyel. Részletek balneohotel.hu.
9: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy katasztrofális méretű vígjáték.
10: Tigör rántott bele minket, tigör is fog kiúzni belőle minket.
9: Tom Cruise főszereplésével.
10: Kidolgozom a sztorit.
9: Az Oscar-díjas Alejandro Iñárritu filmje.
10: A kőkemény igazság így. Bam!
9: Tiger.
10: Ez jól esik, igaz?
9: A mozikban.
11: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
12: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőképkölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőképkölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
13: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
14: Na ne, tényleg?
13: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100.000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
14: Ez nagyon jól hangzik.
13: Várunk az Autócentrum Szabó érdi és székesfehérvári szalonjában.
15: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
5: Nem, pont fordítva.
15: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
5: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
16: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
17: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
18: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
19: Az életed a tiéd. Mindenkorban élvezd. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Potemix.hu 0646 417 001.
20: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos kelvinbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
21: Hunyavel szemét, mit lát?
22: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
21: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
22: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
23: A reklám után.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Egy percet lefaragtak a mentők az átlagos kiérkezési időből. A német nyelvű irodalom kap kiemelt figyelmet a Budapesti Könyvfesztiválon. Holnap is süthet a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Átlagosan csaknem 26 perc alatt értek ki a mentők szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Ez több mint egy perccel jobb, mint az augusztusi adat, de még jócskán elmarad a 15 perces céltól. A legjobb eredményt alig több mint 23 percet a Nyugat-Dunántúli régióban érték el. A legtöbb időre átlagosan csaknem 28 percre pedig Közép-Magyarországon volt szükség. A kiérkezési időket augusztus 2. felétől lehet követni a mentőszolgálat által elindított oldalon, az adatokat havonta frissítik. A vezetés közben mobilozókra csap le a rendőrség jövő héten. Az ORFK október 5-e és 11-e között egy összeurópai akcióhoz csatlakozik. A járőrök nem csak a kézben tartott mobillal telefonálókat figyelik, azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen. Már zajlik a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a Hungexpon. Vasárnapig 200 programmal és 400 dedikálással várják az olvasókat. Idén Németország, Ausztria és Svájc, illetve a kortárs német nyelvű irodalom kap kiemelt figyelmet az eseményen. 40 éves a Macskafogó, ma országszerte is online is közös rajzfilmnézéssel ünneplik a kultikus alkotás kerek születésnapját. Az eseményhez mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoztak, mondta el rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
26: Az alkotók is az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia Filmstúdióban, ahol ez a film készült.
25: Ragyogó napsütésre számíthatunk ma is. Ezt legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik, itt-ott leginkább nyugaton és észak-keleten. 24-25 fokig melegszik a levegő, késő estére aztán 9-17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap kicsit melegebb lesz, a hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután már 23 és 27 fok között alakulhat. Vasárnap is derült napos száraz idő vár ránk, kevés fátyolfelhővel, ismét 23-27 fokkal.
27: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
28: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
29: Ferenc jelezte, hogy az M7-esen Budapest felé Fehérvárnál történt baleset, nagy a dugó. Köszönöm az információt. A mikrofonnál Dénes Tamás, nálunk pedig játék lesz méghozzá a Geszti jegyekért. Figyeljék a játék felhívást. Jön az Army of Lovers vagy az Up, a Nyitány, German

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb sláger.

0: közlekedési hírek.
1: Bármikor jöhet az újabb játékforduló a Gesztip Optimista jegyekért, most viszont közlekedjünk. 16 óra 24 perc van. Kezdjük az M5-ös autópályával Budapest felé a 67-es Lajos Mizse csomópont után. Egy munkavégzés során kialakult torlódásban egy kis teherautó és egy kamion ütközött a 63-as kilométernél. A pályázárat feloldották, megindultak a járművek a belső sávon. Újabb baleset az M5-ösön a főváros felé Kecskemét észak csomóponthoz közel. A 71-es kilométernél itt a belső sávon megindult a forgalom, de körülbelül 6 kilométeres dugó van mögötte. Két személyautó ütközött az M7-esen Budapest felé, a Szabadbattyáni csomópont után, ahogy hallgatónk is írta, Székesfehérvár közelében a 65-ös kilométernél forgalomkorlátozásra készüljenek itt. Aszfaltoznak a 81-es főúton Kisbér közelében a 43-as és 44-es kilométer között, itt a forgalmat jelzőrök irányítják, torlódás van.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: most telefonáljon!
1: És nyerjen páros belépőt a Gesztip Optimista Show-ra!
0: 0620 22 22 122.

0: Metro Rádiót hétvégén is megéri hallgatni.
1: Vajon ki lesz a páros belépő?
2: 5 perc múlva 3:45, és a Gesztip Optimista sorra lehet továbbra is jegyeket nyerni itt a Retro Rádióban egész hétvégén, és persze most is nézzük is, hogy ki van a vonal.

0: van. Halló!
1: Halló, szép jó napot kívánok, ki Zoltánné vagyok.
0: Kezdj csak.
1: Játékra jelentkeznék.
0: Jó, Zoltánnénak szólíthatom?
1: Nem, lehet Reninek is.
0: Reninek is. Jó, hello Reni!
1: Hello!
0: Tegeződjünk vagy magázódjunk, Reni? Mi az
1: lehet
0: egyszer?
1: Tegeződni.
0: Akkor maradjunk a tegeződésnél. Reni, honnan hívsz bennünket?
1: Egerből.
0: Ó, és Egerben is ilyen csodálatos idő van.
1: Csodálatos.
0: Akkor egyel beljebb vagyunk. Jó, Reni, nekem egy dolog van, amit böki az oldalamat, nevezetesen az, hogy tizedikként telefonáltál nekünk.
1: Tényleg?
0: Tényleg.
1: Úgyhogy,
0: nem hihetetlen. Ilyenkor ahhoz, hogy két jegyet elvidd a geszti optimista sóra, már csak annyit kéne elmondani, hogy vajon a felhívást követően kinek, vagy melyik felvétel szólalt meg itt a Retro Rádióban.
1: Berlinda Carla, La Luna.
2: Gratulálunk! A nyeremény egy páros belépő a geszti optimista sóra január 30-án az MVM Domba.
0: Pontosan! Így van! Belinda Carlisle, és a La Lunával elvitted a két jegyet Keszti Péter poptimista showjára. Na, mit szólsz hozzá?
1: Hát szó se jutok.
0: De azért legyen egy-két szavad. Na, légy szíves!
1: Szuper, szuper, hurrá!
0: Jó. Reni, aki egy picit meglepődött. Játékba került, és még nyert is ráadásul. Na, nagyjából így lehet ezt kommentálni, ugye, Reni?
1: Így.
0: Jó van, az nem kell csöndben maradni. Jó, figyelj, Reni, én itt már tudod, mondtam másoknak is, hogy ez jövőre lesz, akármilyen furcsán hangzik, de...
1: Január.
0: Így van, ez januárban pontosan, ahogy itt a hang is elmondta, ez január utolsó hétvégéje, úgyhogy nagyjából erre kell készülni, meg MVM Domra, úgyhogy jó nagy buli lesz, jó nagy koncert lesz, és remélem, hogy énekelni, táncolni fogsz mindent.
1: Csak is?
0: Na, jó van. Jó, akkor meglepett, Reni, maradj vonalba, hogy minden adatodat fel tudjam érni, hogy eljussanak hozzád a jegyek. Én pedig hadd jelezem a retro hallgatóknak, hogy játék a következő órában és egész hétvégén. Itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
4: Vajon mitől nyúlik a mozzarella? És van-e igazi arany a lengyel italban, a Goldwasserben? Ezekre is keressük a válaszokat a hétvégi gasztrokalandozásaink során, mind a mellett kisorsolunk a játékunkban helyesen válaszolók között egy-egy professzionális konyhai robotgépet is. Részletek, kérdések tehát az eheti rádiókonyhában. Tartsanak velem!
3: Rádiókonyha!
2: Vágópiros
3: gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
2: A Rádiókonyha támogatója a Tojás 3xjó.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben a Szélvédős Feri jelezte, hogy M5-ös autópálya kecskeméti kihajtó után Budapest felé K.O. baleset, egy órája állunk már csak szinte. Köszönöm az információt. Menjünk tovább, hiszen a következő órában is nagy slágerek érkezik, többek között Cikora Robi az Ergóval. De nálunk lesz hallható majd a Queen nagy sikere, itt lesz a Friends Will Be Friends. És persze játszani is fogunk továbbra, és itt a Retro Rádióban lehet jegyeket nyerni. A Gesztip Optimista sóra. Figyeljék, tartsanak velünk!
1: Műsorajánló.
2: Elmúlt 20 és elmúlt 40, de még mindig pontosan tudja, milyen egy igazi házi buli, és ha fülig ér a fánk. Akkor jó hírünk van, ön is optimista.
3: Mindenki legyen rohadt gazdag, szintén luxiban rajos vastag.
2: Ezúttal nem a múltból élünk, a jelenből csinálunk felejthetetlen emlékeket.
1: Régi nagy himnuszok, vagy

0: Ezt a show-t.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, játsszon a Geszti hétvégén, és nyerjen páros belépőt az év legpozitívabb buliára, a Geszti Optimista Show-ra január 30-án.

0: legyen ezen a hétvégén ön is poptimista a Retro Rádióval.
1: Mert a boldogság a legjobb fesztivál.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka a kiszolgáló pultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Farmer napok a Premier Outletben.
5: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
6: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
7: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
8: Ha elment messze a kedvesed, és elrontotta a kedvedet, mondlak.
9: De milyen koncert az Arénában december 30-án. Köszöntsük együtt a 80 éves legendát. Támogató, MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
10: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
11: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu.
12: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja! Igen, célba ért!
13: Dativ PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
14: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
15: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
16: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog. A sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
17: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: Miért nem tud már írni a feleséged?
17: A világhírű regény alapján.
18: Egy író szavai legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztőek. Őrjítő ez a ház.
17: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
18: Utolsó figyelmeztetés.
17: A mozikban.
19: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
20: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 ezer forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
21: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint. Két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőzőkrém 249 forint. Coop! a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
0: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a Jépi Autónál Mercedes-Benz GLE SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a Jépi Autó márka kereskedéseiben és a jepiautó.hu oldalon.
1: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Tovább apad a Duna, a fenéküszöb megmenti Paksot. Még 2 hétig segíthetünk a légimentőknek. Nincs idő lelkizni, este pályán a foci válogatott.
24: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Tovább csökken a Duna vízszintje, de a paksi atomerőmű működése biztosított, ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter szerint a napokban a folyón az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható, de a korábbi építkezésnek és az elkészült fenékküszöbnek köszönhetően most nem fenyeget a lekapcsolás veszélye. Nyáron olyan kevés víz volt a Dunában, hogy az erőmű több turbináját is egy időre üzemen kívül kellett helyezni. A hónap közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
25: Mind a 7 mentőhelikopterben 2 egység 0 negatív vér áll rendelkezésre a mindennapi mentések során. 700 véradó volt a cél, ezt nem sikerült elérnünk. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
23: Újabb tömegtüntetések lesznek a hétvégén Spanyolországban a lakhatási problémák miatt. Már 10 és 10 000 jelezték részvételüket a megmozdulásokon Madridban, Barcelonában, Malagában, Sevillában. Az emberek megelégelték azt, hogy elviselhetetlen mértékben drágultak az albérletek, saját lakáshoz jutni nincs reményük, ráadásul az ingatlanos cégek kényük kedvük szerint bánnak a bérlőkkel. Azután mozdult meg Spanyolország, hogy a héten kilakoltattak egy 87 éves asszonyt otthon, miután nem tudta kifizetni a 3-szorosára emelt bérleti díjat Madridban. Első góljáért és az első győzelemért lép pályára a magyar futballválogatott a Nemzetek Ligájában. Este 3:49-kor kezdődik a Georgia elleni meccs a Puskás Arénában. Hátul biztonságos védekezést, a középpályán is még inkább elől gyors, hatékony játékot vár az együttestől Marco Rossi szövetségi kapitány. A mieink egy hete itthon 1-0-ra kikaptak Ukrajnától, hétfőn 0-0-t játszottak Észak-Írországban. A sorozat 4. meccse hétfőn lesz ismét Ukrajna ellen Nagyszombatban. Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
22: Retro Rádió közlekedési hírek.
23: 2 baleset is lassítja a tempót az M5-ösön Budapest felé, az egyik a 63-as, a másik a 71-es kilométerkő közelében történt, több kilométeres a torlódás mögötte. Helyszínelnek az M7-esen is Budapest felé, a Szabadbattyán csomópont után nem messze Székesfehérvártól, a 67-es kilométernél a belső sávot elkerítették. Torlódik a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tatától Tatabányáig, mindkét sávban araszolva lehet csak haladni. Jelzőrök irányítják a forgalmat a 81-esen Kisbér közelében aszfaltozás miatt, jelezte az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
26: 4 perccel délután 5 óra után én hivatalosan is megnyitom az első októberi hétvégét méghozzá játékkal. A Gessip Optimista Showra lehet nálam majd jegyeket nyerni. Figyeljék, a mikrofonnál Dénes Tamás, de ilyen cool

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

0: Rádió közlekedési híre.
1: Bármikor jöhet az újabb játékfelhívás a Gesztip Optimista Show-val kapcsolatban, úgyhogy figyeljenek, és akkor majd lehet játszani. Most viszont közlekedjünk, 6 perc múlva lesz 5:30, és az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 67-es Lajos Mizse csomópont után egy munkavégzés során kialakult torlódásban korábban egy kis teherautó kamionnal ütközött a 63-as kilométernél. A pályázárat feloldották, megindultak a járművek a belső sávon, egyelőre kifejezetten lassú a forgalom. Szintén M5-ös, ahol baleset a főváros felé, a Kecskemét észak csomópont közelében a 71-es kilométernél, itt a belső sávon szintén megindult a forgalom. A torlódás összeért egyébként, a kissé távolabb történt korábbi balesettel, így összesen nagyjából 9-10 kilométeres a kocsisor. Aki teheti, a 81-es Kecskemét észak csomópontnál hagyja el a pályát, és Örkényig az 5-ösön tud kerülni. Véget ért a baleseti helyszínen, és az M7-esen is Budapest felé Szabadbattyánnál, Fehérvár közelében a 67-es kilométernél, de még mindig torlódás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Retro Rádiót hétvégén is megéri hallgatni.
1: Vajon ki lesz a páros belépő?
2: Ígértem játékot erre az órára is, nem hagyom ki, úgyhogy már is nézzük, ki van most a vonalban. Halló, Retro Rádió!
3: Szia, szia, Ildi vagyok!
2: Hello, Ildi! Egy vidám hang. Na, mit csinálsz most éppen?
3: Hú, hát rohanásban vagyok, mert ma van a barátnőmnek az 50. szülinapi meglepetés bulija. Oh. Remélem, most nem hallgatja a rádiót, és nem bukunk le.
2: Hát csak nem. Jó, akkor egy meglepetés bulira készülsz, de közben azért hallgattad a Retro Rádiót, és milyen jól tetted.
3: Így van, mert Siófokon van a buli, mert Pestről megyek, úgyhogy de már mindjárt ott vagyok.
2: De nem is ezért, hanem képzeld el, nagyon cuki vagy, hogy beszélsz, de én azért, mert képzeld el, te vagy a 10. Ildi.
3: De jó.
2: Na.
3: Úristen.
2: Jó, akkor örülök, hogy én is szóhoz jutok, akkor mert azért el kellett ezt mondanom, hogy te vagy a 10. Jó. Figyelj, Ildi, pláne akkor még két jegyet is kapsz, ugye, a poptimistára, a geszti poptimistára, ha elárulod, hogy vajon a felhívást követően kinek vagy melyik felvétel szólalt meg itt a Retro Rádióban.
3: Nagy kedvencemet hallottam, a Queen-t, a Friends Will Be Friends-et.
1: Gratulálunk! A nyeremény egy páros belépő a Geszti Poptimista showra január 30-án az MVM Domba.
2: És igen, pontosan! Queen és a Friends Will Be Friends két jegyet jelent a Geszti Poptimistára. Ildi! Hát ez is megvan.
3: Szuper.
2: Ez is megvan.
3: Amúgy képzeld rá, hogy azért vagyok ilyen jó Queenben, mert mi is énekeltünk. Ezt is így elmondtam.
2: Na, mert hogy te mit csinálsz?
3: Hát mert amúgy énekelek, és nem olyan régen volt Queen koncertünk.
2: Ó, várja. Együttesed van, vagy ez valami kórus?
3: Nem, de hogy csak kórusban.
2: Kórusban énekeltek Queen? Ú, de menő.
3: Igen, ez egy ilyen kis kikacsintás volt.
2: Ú, de menő. Azt a mindenit. Na most ez igen. És a Friends Will Be Friends-et elénekeltétek?
3: Így van, pontosan.
2: Oké. Okay, és Gesztit énekeltetek?
3: Gesztit még nem.
2: Na hát akkor itt az alkalom.
3: Én szoktam magamban, természetesen.
2: Jó, magadban, oké. Okay, jó. Ildi, most már nagyjából már mindent tudunk rólad, úgyhogy már csak azt kell neked tudnod, hogy akkor két jegyed van a Geszti Poptimista showra, és ez ugye jövőre lesz.
3: Igen, addigra
2: összeszedett magad.
3: Remélem,
2: hogy meg. Na jó, tudod, mit akkor elengedlek, jó meglepetés partit kívánok, az egy mondatra még maradj itt velünk, hogy föl tudjam írni a címet, meg minden mást. Én pedig jelzem a retro hallgatóknak, hogy egész hétvégén játszunk még a Geszti Poptimista jegyekért, csak itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ne felejtsék, ma este 8 órától Fergetek Party DJ Dominikkal és barátaival, most viszont indul a két órás Retro Kívánság műsor Nyerges Izával, aki majd a Jazúval, Cserháti Zsuzsával és a többiekkel hozza a legnagyobb slágereket, és persze az önök üzeneteit. 0620-22-22-122 a telefonszám, ahol Izát megtalálják. Én viszont ezzel búcsúzom mára, kívánok önöknek nagyon-nagyon szép hétvégét, kellemes estét, jó Retro Rádiózást! Dénes Tamást hallották. Találkozzunk vasárnap reggel 6-kor ugyanis.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
3: Na ne, tényleg?
2: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyorstöltőt.
3: Ez nagyon jól hangzik.
2: Várunk az Autócentrum Szabó érdi és székesfehérvári szalonjában.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 0,5 literes Monster energiaital csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Jó étvágyat. Buen provecho. Buon appetito. Caliorexi. A Hungest Hotel szállodáiban görög, olasz és spanyol ételekhez és italokhoz, mártonnapi libalakomához és disznótoros finomságokhoz kívánunk jó étvágyat a decemberig tartó gasztroheteken. A részleteket és a pontos dátumokat keresd a hungesthotels.hu oldalon.
6: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
7: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
9: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
8: Mit is mondott? Artrevin?
9: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
8: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
9: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
10: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
11: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól Z-ig.
12: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
13: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
14: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
15: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
16: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja. Igen, célba ért!
17: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
18: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
19: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
20: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint, két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőző krém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
21: Hunyabel szemét, mit lát?
22: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
21: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
22: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Startol az átláthatósági kereső. Menekültek integrációja lépett az olasz kormány. Macskafogó 40, itt az intergalaktikus filmnézés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Könnyebben követhetjük az Európai Uniós pénzek útját, így azt, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból milyen fejlesztések valósultak, valósulnak meg, milyen cégek közreműködésével, jelentette be közösségi oldalán Lőrincz Viktória, vidék és település fejlesztési miniszter. A pályázat.gov.hu oldalon az aktuális fejlesztési időszak, vagyis a Széchenyi terv plusz operatív programjainak folyamatban lévő és már lezárt projektjei érhetők el. Az oldal bejelentéseket is fogad, ha felmerült a korrupció gyanúja, vagy az, hogy nem megfelelően használták fel a megítélt támogatást. Felesleges ügyeskedni, ha működő trafipaxot látunk, erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedésbiztonsági szakértők. Rengeteg tévhit pörög ezzel kapcsolatban a közösségi oldalakon. Ezek szerint például esőben vagy ködben nem működnek precízen a készülékek, illetve ha a fékbe taposunk, megzavarhatjuk a berendezéseket, megúszhatjuk a büntetést. Egyik állítás sem igaz, az utóbbi pedig kifejezetten balesetveszélyes is. A sérüléssel járó ütközések csak nem egy harmada gyors hajtás miatt következik be itthon. A folytatásban nem hordhatnak arcot eltakaró viseleteket, burkát és nikábot a tanulólányok az olaszországi iskolákban. A római kormány arról is döntött, hogy egy osztályban legfeljebb a diákok 30%-a lehet külföldi. Mindez szerintük az olasz gyermekek jogait védi, és támogatja a hatékony integrációt, amit szülői nyelvtanfolyamokkal is segítenek. Intergalaktikus közös filmnézéssel köszöntik ma este 7 órától a Macskafogó 40. születésnapját. A Nemzeti Filmintézet jóvoltából a produkció ingyenesen elérhető lesz a neten. Emellett országszerte mozik, művelődési házak, kultúrközpontok, klubok csatlakoznak vetítésekkel az eseményhez. A páratlan világsikert arató 1986-ban bemutatott rajzfilmet Ternovszky Béla és a néhai Nepp József alkották. Milliók kedvence még ma is. A főszerep Ők mondatai pedig önálló életre keltek az elmúlt évtizedekben. Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
23: Retro Rádió közlekedési hírek.
24: Két baleset is történt az M5-ösön Budapest felé a 67-es és a 71-es kilométernél. Több kilométeres torlódásra készüljenek. Aki teheti, a 81-es Kecskemét észak csomópontnál hagyja el a strádát, és Örkényig válassza az 5-ös utat. Véget ért a helyszínelés az M7-esen Budapest felé a Szabadbattyáni csomópont után Székesfehérvár közelében. A torlódás is folyamatosan csökken. Nem úgy az M1-esen Budapest felé, Tatától Tatabányáig gyakorlatilag beállt mindkét sáv, és a folytatásban sem sokkal jobb a helyzet. Személyautóval érdemes az egyes út felé kerülni, jelezte az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: És most minden idő 2000 legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Marci a legelső, aki felkereste a kívánság műsorunkat, azt írja, hogy az unokájával házi ízesített oliva olajokat készítenek éppen, és ehhez szeretne kérni a konyhába egy szuper jó slágert. Ez a Yazoo és a Don't Go a kívánság műsorban.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb

0: Majd a hétvégéje szeretettel várom az önök hívásait is. A kívánság műsorban a 0620-22-22-122-es számon érnek el. Van, aki azt mesélte itt nekem pár perccel ezelőtt, hogy biciklizni fog. Van, aki azt mondta, hogy a barátaival találkozik és piknikezni mennek. Egy a lényeg, olyan csodálatos idő lesz hétvégén 24 fokkal és zavartalan napsütéssel, hogy én is arra buzdítom önöket is, hogy ha van rá mód, akkor csináljanak szabadtéri programokat. Most aztán még így utoljára lehet bőséggel tölteni a kis D-vitamin raktárainkat. Várom szeretettel, hogy üzenjenek azoknak, akik igazán fontosak. 8-ig leszek itt. Jó estét kívánok, jöhet is a bemutatkozás.
1: Jó estét kívánok, Tarosi Ház vagyok.
0: Szia.
1: Egy számot szeretnék kérni.
0: Igen, kinek üzennél vele?
1: A munkatársaimnak, a Bajhoz Hausba, UBT-nek, mindenkinek, aki szereti, kis családomnak.
0: Jó, a családtagokat sorolt fel, légy szíves keresztnevekkel, hogy kiket lepnél meg.
1: Feleségemnek, Zsanetnek, apósomnak, Bertalannak, húgomnak, Barbarának.
0: Jó. Ó, akkor szedjük ketté a csapatot, a kollégáknak mit üzennél?
1: Hát egy fárasztó nap után jó esik egy kicsit ellazulni.
0: Oké, és mit üzennél a családtagjaidnak?
1: Szeretem őket.
0: Rendben van, mi lesz a hétvégi programotok? Kitaláltál-e már valamit?
1: Hát szerintem horgászat.
0: Nagyon jó pihenést kívánok neked. Hol szoktál horgászni, még annyit árulj el?
1: Mihály Gergén, a Komlavölgyi víztározom.
0: Oké, kívánom, hogy legyen nagyon szép időt hozzá.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is, hogy hívtál minket, érkezik az ajándéksláger, amit Tim Valland, illetve a One Republic közösen adnak elő, ez az Apologize a kívánság műsorban. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió.

0: Ők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó estét kívánok! Ön is bejutott a péntek esti kívánság műsorba, jöhet is a bemutatkozás.
1: Zsolt vagyok.
0: Üdvözlöm, Zsolt, honnan telefonál?
1: Tomászról.
0: Jó, és kit szeretne meglepni a kívánság műsorba?
1: Páromat, akivel több mint 19 éve házasok vagyunk.
0: Gratulálok, hogy hívják a hölgyet, mi az ő keresztneve?
1: Eszter.
0: Mi az, amit üzenne neki néhány mondatban, fogalmazza meg, legyen kedves.
1: Továbbra is nagyon szeretem, és ez a dal talán emlékezteti arra, hogy amikor ezt a dalt küldtem, akkor is nagyon szerettem, és ez most sem változott.
0: Jó, és a hétvégével kapcsolatban meséljen nekünk egy picit, vannak-e konkrét tervek, hogyan fog telni?
1: Hát egy kicsit elfoglaltam, jó formán, nekem sportnapom lesz, de alapvetően a hétvégét azért együtt töltjük, tehát a szombat estét, illetve a vasárnapot is.
0: Jó, tehát azért a pihenésre is szánnak egy kis időt.
1: Igyekszünk, igen.
0: Nagyon helyes, jó. Köszönöm szépen, hogy hívott bennünket, szép
1: én
0: estét.
1: Köszönöm.
0: Az ajándékslágert Tracy Chapman énekli el a kívánság műsorban.

0: 0620-22-22-122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: vonal, akkor pedig találkozunk hétfőn. Jó hétfőtől péntekig pont azért tartjuk meg minden este a kívánság műsort, hogy előbb vagy utóbb mindenkire sor kerüljön. Szia-szia, ha tegeződhetünk!
1: Szia, Szabó Zsolti vagyok, most éppen Debrecenből.
0: Szervusz, kinek szeretnél meglepetést adni?
1: Igazából kettő dolog van a fejemben, az egyik az az, hogy az összes kollégámnak, aki még dolgozik, a másik pedig, hogy a páromnak, hogy én nem sokára végzek és megyek haza. Ezt a kettőt kellene összehangolni valahogy.
0: Jó, oké, a párodnak a keresztnevét elárulod?
1: Évi, igen, Évi.
0: Oké, mi vele a programod hétvégén, mik a tervek, mit csináltok közösen?
1: Hétvégén én dolgozom, egyébként meg otthon leszünk, nincs most hétvégére programunk, egy kis kikapcsolódás ránk fog esni már.
0: Jó.
1: Hétvégén dolgozom, és elég sokat voltam oda az elmúlt időszakban, most lesz az utolsó lagzim, és utána most üppen jön a megérdemelt pihenés.
0: Értelek, akkor a szezon, a lakodalmi szezon az lassan véget ér, akkor több időtök jut majd egymásra, igaz?
1: Remélem, igen.
0: Jó, rendben, és akkor még annyit meséljél, légy szíves, hogy a kollégáknak mit üzennél, illetve hogy milyen területen dolgozol. Nem kell a cégnév, csak hogy mit csináltok közösen?
1: Debrecen egy kulturális területen dolgozókkal vagyok körbevéve, és nagyon sok művelődési házban dolgozunk, és most térnek majd véget a programjaink, úgyhogy mindenki mehet majd haza.
0: Jó, oké, nagyon örülök, hogy beszéltünk, és akkor a keresztneved még egyszer mondd el, kérlek.
1: Én Zsolti voltam Debrecenből.
0: Küldöm nektek az ajándékslágert is, ez a Vogue the Moon és a Shut Up and Dance a kívánság műsorban.

0: Műsorajánló.
1: Elmúlt 20 és elmúlt 40, de még mindig pontosan tudja, milyen egy igaz

0: Funk. Akkor jó hírünk van, ön is optimista.
1: Mindenki legyen rohadt gazdag, Slimfit, Luxiban, Rajos vastag.
2: Ezúttal nem a múltból élünk, a jelenből csinálunk felejthetetlen emlékeket.
3: Régi nagy himnuszok, vadon.

0: Legyen ezen a hétvégén ön is poptimista a Retro Rádióval.
1: Mert a boldogság a legjobb fesztivál.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: És most. Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620-22-22-122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: Slágerei Retro Rádió. Egy kocsikázó család hívta a kívánságműsort. Halló, halló, kivel beszélek?
1: Zoéval.
0: Szervusz, hány éves vagy?
1: 11.
0: Kinek szeretnél dalt küldeni?
1: Az apukámnak, az anyukámnak és a barátnőmnek.
0: Jó, felsorolod őket név szerint?
1: Ferenc, Móni és Zoé.
0: Mi az, amit szeretnél nekik üzenni néhány mondatban?
1: Hogy nagyon szeretem őket.
0: Oké, és figyelj, csak add tovább az autóban nyugodtan a telefont valaki másnak is, aki ott van még veled, jöhet is a bemutatkozás.
2: Szép jó napot kívánok, Móni vagyok.
0: Üdvözlöm, ön is mondhatja, hogy mit csinálnak éppen, merre járnak, és ön kinek üzenne.
2: Hát Budafokról jöttünk Újpestre haza. Dolgozni voltunk.
0: Értem, és most onnan mennek haza pihenni.
2: Most értünk haza ebbe a Szentúrásba Újpestre.
0: Jó, akkor legyen kedves elmondani, hogy fog telni a hétvégéjük.
2: Jó, a munkával.
0: És akkor hallottam még ott a háttérben egy úriembert is.
3: Én az apuka voltam, Ferenc.
0: Na most, hogy megismertük az egész családot, akkor én jó hétvégét kívánok, még hogyha nem is pihenéssel telik ezek szerint. Az ajándékslágerről a Scorpions együttes gondoskodik, ez a Rock You Like a Hurricane a hírek után. A Scorpions slágere még azokat is feldobja, akik így a hétvégére péntekre már teljesen leeresztettek, mint a Luffy. Folytatódik a kívánság műsor a hírek után.
4: Műsorajánló.
5: Elmúlt 20 és elmúlt 40.
6: De még mindig pontosan tudja, milyen egy igazi házi buli, és ha fülig ér a fánk.
5: Akkor jó hírünk van, ön is optimista.
7: Mindenki legyen rohadt gazdag, Slim Fit, Tuxiban, rajos vastag.
6: Ezúttal nem a múltból élünk, a jelenből csinálunk felejthetetlen emlékeket.
8: Régi nagy himnuszok, vadon.

0: Lista Show.
1: Hallgass a hétvégén is a Retro Rádiót, játsszon a Geszti hétvégén, és nyerjen páros belépőt az év legpozitívabb buliára, a Geszti Optimista Show-ra január

0: legyen ezen a hétvégén ön is poptimista a Retro Rádióval.
1: Mert a boldogság a legjobb fesztivál.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között. És valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos kelvinbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az állatok világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
6: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig 2 szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
7: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
8: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
9: Exkluzív Mercedes-Benz készletakció a Jépi Autónál. Lépjen közelebb új Mercedes-Benzéhez. Válasszon a raktárkészletről azonnal elérhető modellek széles választékából, kiemelkedő kedvezményekkel és egyedi finanszírozási lehetőségekkel. További részletek a Jépi Autó márka kereskedéseiben és a jepiauto.hu oldalon.
10: Red Days a Balneo Hotelben. Töltődjön fel a 4 csillagos Balneo Hotelben. Saját termálmedence, szaunák, só és levendula pihenők, családi élmények várják. Ajándékozzon vagy legyen ön a részese a Balneo élménynek. Red Days a Balneóban csak október 4-ig. Foglaljon most 31% kedvezménnyel. Részletek balneohotel.hu.
11: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
13: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
14: Fordítva.
13: Üfödlőzne gyelgéz a kék
14: negyel. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
15: A 40. diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves diákolimpiát.
16: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
17: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: A reklám után...
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Egy perc mínusz, gyorsabbak voltak a mentők szeptemberben. Egyetemi rendezvényen csaptak le a navosok. Ez már invázió, darvak szállják meg a hortobágyot. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Átlagosan csaknem 26 perc alatt értek ki a mentők szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Több mint egy percet faragtak az augusztusi eredményhez képest, de még ez is jócskán elmarad a 15 perces céltól. A legjobb részidőt alig több mint 23 percet a Nyugat-Dunántúli régióban érték el. A leghosszabb kiérkezési időt átlagosan csaknem 28 percet Közép-Magyarországon rögzítették. Az adatokat havonta hozzák nyilvánosságra szeptembertől a stat.mentők.hu oldalon. Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatására buzdít a közigazgatásban a Szociális és Családügyi Minisztérium. Szakmai segítséget, mentorokat is ígértek. A 25-nél több dolgozót foglalkoztató cégeknél előírás, hogy az alkalmazottak 5%-a megváltozott munkaképességű legyen. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni, ami hiányzó munkavállalónként évi majdnem 3 millió forint. A vezetés közben mobilozókra csapnak le a jövő héten az utakon. A rendőrök nem csak azokat figyelik, akik egyik kezükben a mobilt tartják, hanem azokat is kiszűrik, akik üzenetet írnak, képeket nézegetnek, netán filmet. Ezek mind-mind elvonják a figyelmet a vezetéstől. Egy összeurópai akcióhoz csatlakozik az Országos Rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen az utakon. Feketén dolgozott az összes biztonsági őr egy egyetemi rendezvényen. A NAV ellenőrei az eseményen a biztosítást végző társaság 16 emberét vizsgálták. Kiderült, hogy egyik dolgozót sem jelentették be. A szabálytalanságok miatt a cég várhatóan mintegy 10 millió forint bírságra számíthat. Megkezdődött a darvak őszi vándorlása. A Hortobágyi Nemzeti Park adatai szerint múlt héten már több mint 50 ezer példány érkezett a Tiszató szomszédságában fekvő területre. A korábbi tapasztalatok alapján hamarosan már háromszor ennyien lehetnek. Az Európán átvonuló darvak 95%-a megfordul a Hortobágy pusztáin, írja a szoljon.hu. Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Továbbra is lassú a tempó a két korábbi baleset miatt az M5-ösön Budapest felé. Az egyik ütközés a 63-as, a másik a 71-es kilométernél történt. Hasonló a helyzet az M1-esen Budapest irányába, lényegesen hosszabb menetidőre készüljenek. Két személy kocsi koccant az M0-as déli szakaszán az M5-ös felé a Nagy-Duna hídon a 15-ös kilométernél. Tart az útépítés az 52-esen Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is, félpályás korlátozás érvényes, idejében lassítsanak, ahogyan a kettes úton is, Rétságtól egészen Hontig, jelezte az útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: Zozó azt írja SMS-ben, kedves Izabella, bátyámnak, Tibónak meglepetés születésnapi házi bulit szerveztünk, ami most azzal kezdődne, hogy küldünk neki egy szuper jó zenét. Isten éltesse őt erőben, egészségben. A Scorpions-szal ünnepelhettek, boldog szülinapot!

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.
2: Metro Rádió.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

0: Rádió, ez a két órás esti kívánság műsor. A Fergetek partig este 8-ig még tudnak üzenni a szeretteiknek, és aztán hétfőn folytatjuk. Jó estét, hello, hello!
1: Jó estét kívánunk! Szia, Jézus, Rassi vagyok. A régió ismerőseinek szeretnék dalt kérni, ha lehet.
0: Mi a keresztneved? Nem értettem nála.
1: Laci vagyok.
0: Légy szíves, emelj ki az ismerősök közül valakit személyesen, akinek szeretnél üzenni.
1: Szóval Norbi, Sperjer János, például így nagyon régiek, 25 éve korábbról.
0: Jó, foglald össze, légy szíves, néhány mondatban, hogy mit üzennél a szeretteidnek?
1: Az, hogy nem tudom, mi van velük, mert nagyon régen nem találkoztunk, több éve már, és szeretném tudni, hogy mi van velük. 25 éve ezelőtt láttam őket utoljára, ezt a Norbival egyszer-kétszer így összejöttünk, de azóta semmit nem tudok róluk, úgyhogy aggódunk értük.
0: Na hát kívánom, hogy valamilyen fórumon akkor sikerüljön megtalálni egymást, jó?
1: Jó, köszönöm szépen, Izuska, úgyhogy én volnék a Laci ugyanúgy, hogy szia, Izus, úgyhogy nektek is, mindenkinek, úgyhogy.
0: Köszönjük szépen, hogy ránk is gondoltál. Jön az ajándéksláger, meghallgatjuk a Daft Punk, illetve Pharrell Williams duettet. Ez a Get Lucky a kívánság műsorban.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Retro Rádió kívánságműsor 0620 22 22 122. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Retro Rádió. A péntek esti kívánság műsor a Retro Rádió egyik leginteraktívabb műsora, hiszen ez arról szól, hogy önök üzennek a szeretteiknek, megfogalmaznak néhány kedvességet. Én pedig játszom hozzám a ráadás ajándékslágert is. Jó estét kívánok, ön is bejutott.
1: Jó estét kívánok, Bogdán Kista fiát, meg szeretnék a zenét küldeni az anyukámnak.
0: Szia. Jó, tegeződjünk egymással, a keresztneved egyáltalán nem értettem.
1: Kristóf.
0: Kristóf, édesanyádat hogy hívják?
1: Nagy Edina.
0: Jó, mi az, amit szeretnél neki üzenni néhány mondatban? Mik azok a kedves szavak?
1: Az, hogy nagyon-nagyon szeretem és pusztílom, és nagyon hamar érjen haza.
0: Jó, mert ő még ilyenkor dolgozik?
1: Igen.
0: És hétvégén mit csináltok? Mi lesz a terved, amikor nincsen suli? Gondolom suliba jársz már.
1: Nem, még ovis vagyok. Hát nem tudjuk, apukám elünteti a hagymát, úgy hidán.
0: Értem, ő hagymát ültet, tehát akkor apu dolgozik, de ti azért remélem tudtok majd egy kicsit kikapcsolódni, meg játszani sokat.
1: Igen, tudom.
0: Jó. Örülök, és te honnan telefonáltál most nekünk, hol laksz?
1: Székesfehérváról.
0: Oké, és jó, és az óvodában milyen csoportba jársz? Kicsin, közepes,
1: macsi
0: nagy?
1: Macsi csoport, nagy csoporta.
0: Nagyon aranyos vagy, jól van, figyelj, akkor szóljon a következő sláger a családodnak, minden székesfehérvárinak és a Mati csoportnak. Ez a Pointer Sisters és az I'm So Excited a kívánság műsorban.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: Műsorajánló.
1: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
2: Vajon mitől nyúlik a mozzarella? És van-e igazi arany a lengyel italban, a Goldwasserben? Ezekre is keressük a válaszokat a hétvégi gasztrokalandozásaink során, mind a mellett kisorsolunk a játékunkban helyesen válaszolók között egy-egy professzionális konyhai robotgépet is. Részletek, kérdések tehát az eheti rádiókonyhában. Tartsanak velem!
1: Rádiókonyha! Vágó piros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
0: A Rádiókonyha támogatója a Tojás 3xjó.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: És most. Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Itt

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádium. Szeretem, ha felhívnak a kívánság műsorban és beszélgetünk egy picikét, bepillantást engednek az életükbe. Közben persze üzenhetnek azoknak, akik ma valami miatt sokszor jártak az eszükben. Jó estét!
1: Ági vagyok!
0: Üdvözlöm, honnan telefonál?
1: Budakeszéről.
0: Ki az, akinek szeretne meglepetést adni a kívánság műsorban?
1: A fodrásznőmnek, Mónikának.
0: Mi az, amit üzenne neki néhány mondatban?
1: Hogy nagyon-nagyon szeretem és nagyon jó fodrásznő.
0: Oké, és milyen sűrűn szokott vele találkozni?
1: Hát minden hónapban.
0: És akkor csak egy kis hajvágás van, vagy egy kis hajfestés?
1: Igen, egy hajfestés, igen, én már nyugdíjas vagyok, igen.
0: Értem, hát attól még önnek is kijár egy kis szépülés. Örülök, hogy beszéltünk, és akkor a fodrászának a Culture Club slágere szól a kívánság műsorban. Jó hétvégét kívánok!

0: 0620-22-22-122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ennyi volt már a kívánság műsor, de ígérem, hogy hétfőn megint jövök és tudnak üzenni. Az ország legnagyobb házi bulija a Fergetek Parti, nem a slágerével indul. Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, használják ki ezt a csodás időt, ami ránk vár, tényleg igazi ajándék a sorstól. Puszi, hétfőn találkozunk! Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Elmúlt 20 és elmúlt 40,
3: de még mindig pontosan tudja, milyen egy igazi házi buli, és ha fülig ér a fánk.
2: Akkor jó hírünk van, ön is poptimista.
4: Mindenki legyen rohadt gazdag, szintén rajos vastag.
3: Ezúttal nem a múltból élünk, a jelenből csinálunk felejthetetlen emlékeket.
1: Régi nagy himnuszok, van

0: Legyen ezen a hétvégén ön is poptimista a Retro Rádióval.
1: Mert a boldogság a legjobb fesztivál.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Fontos közlés a kormányfőtől az Árrésztopról. Lakhatási válsághelyzet forrong Spanyolország. Nincs idő lelkizni, hamarosan kezd a foci válogatott. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Meg kell fontolni az Árrésztop kivezetését, mert tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, jelentette ki országjárás a kisvárdai állomásán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az élelmiszerláncok a legalacsonyabb minőségű lengyel importot kínálják, mert nem hajlandóak viselni az intézkedés miatt keletkező veszteséget. A kormányfő megjegyezte, mivel az infláció már alacsonyabb 2%-nál, szóba kerülhet az Árrésztop megszüntetése. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Nemzetközi mentőverseny is lesz a találkozón, mondta a konferencia főszervezője, Betlem József egyetemi tanár.
3: A sürgősségi ellátók számára hozza el a legújabb információkat, megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek Európában a tavalyi évben, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára és ebből nagyon-nagyon fontos.
2: Újabb tömegtüntetések lesznek a hétvégén Spanyolországban a lakhatási problémák miatt. Már 10 és 10 000-ek jelezték részvételüket a megmozdulásokon Madridban, Barcelonában, Malagában, Sevillában. Az emberek megelégelték azt, hogy elviselhetetlen mértékben drágultak az albérletek, saját lakáshoz jutni nincs reményük, ráadásul az ingatlanos cégek kényük kedvük szerint bánnak a bérlőkkel. Azután mozdult meg Spanyolország, hogy a héten kilakoltattak egy 87 éves asszonyt otthon, miután nem tudta kifizetni a háromszorosára emelt bérleti díjat Madridban. Első góljáért és az első győzelemért lép pályára a magyar futballválogatott a Nemzetek Ligájában. Este 3:49-kor kezdődik a Georgia elleni meccs a Puskás Arénában. Hátul biztonságos védekezést, a középpályán is még inkább elől gyors, hatékony játékot vár az együttestől Marco Rossi szövetségi kapitány. A mieink egy hete itthon 1-0-ra kikaptak Ukrajnától, hétfőn 0-0-t játszottak Észak-Írországban. A sorozat negyedik meccse hétfőn lesz ismét Ukrajna ellen Nagyszombatban. Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és már is indul a mai péntek esti fergetek parti. Remek nóták, remek előadók, ezt tudom kínálni. Gary Halliwell, Hermes House Band, Village People, Dickie Poveri, és ez csak néhány.

99 lufbalonul énekelt nekünk Nena. Egyébként a dal ötlete 1982-ből való. A Rolling Stones koncerten jött az ötlet, mi lenne, ha égbe engednénk 100 darab léggömböt a levegőbe, bárhogy ők engednének, és azok átszállnának Kelet-Berlinbe is, ott pedig pánikot keltene a hadsereg soraiban, mert hogy azt hinnék, hogy valamiféle provokáció. Egyébként, hogy mi történt pontosan a léggömbökkel nem tudjuk, de azt tudom, hogy mind Európában, mind Amerikában óriási sláger lett a dal, olyannyira, hogy az Egyesült Államokban a második helyig jutott, német nyelven igen ritka eset ez, de mi is nagyon szeretjük, számtalanszor járt nálunk is egyébként Nena, és nagyon-nagyon szeretik a magyar emberek is ezt a nótát. Hát ezzel elindítottuk a Fergetek Partit, és most jön a Kell, hogy várj, ahogy az lenni szokott minden pénteken. Remélem önök is, ti is velünk tartotok, majd aztán Geri Halivel és a Hermes Hausban követ.

0: Ez a Fergeteg Party DJ Dominikkal.
1: Minden idők legnagyobb bulislágerei mixben a Retro Rádióban.
2: Too much of anything is not good.

Akkor hát rádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel érkezünk. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és egy esős nóta következik. Remélem a földek megkapják az elegendő esőt. Fesztiválok nem igénylik ezt annyira, de egy kompromisszumban szerintem mindenki kiegyezik. Kerry Halliwell 2001-ben feldolgozta ezt a nótát, a Weather Girls egyébként az eredeti, és már is az első helyen jutott.

Ez a Fergeteg Parti DJ Dominikkal a Retro Rádióban.

Nukulett Rádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel és Gloria Gaynor klasszikusával megyünk tovább, de ezúttal nem Gloria Gaynor fogja elénekelni, aki egyébként volt vendég itt a Sztársában, mesélte a dal történetéről, meg hogy miért szereti és hogyan, sőt sokáig a Fergeteg Parti nyitónótája is ez volt, de most jön a Hermes House Benféle verzió és az I Will Survive itt a Fergeteg Partin.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
2: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
1: Mit is mondott? Artrevin?
2: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
1: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
2: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
0: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most... Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Hollandiába utazunk most együtt itt a Retro Rádió szárnyain, mert az Art Company és a Susanna következik, egy dal, amelyet összekapaszkodva annyira jól lehet énekelni. Próbálják meg!

Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozzuk itt a Fergetek Partiban is minden idők legnagyobb slágereit. Olyan nóta következik most, amely már a 80-as években is nagy sláger volt, aztán elővette a Pet Shop Boys, és 1992-ben rögzítették a felvételt. Jön a Go West itt a Retro Rádión.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A neten követhetjük az uniós pénzek útját, a ködés az eső sem segít, ha dolgozik a Trafipax, megújulásra készülnek és tempót váltanak a tájházak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Könnyebben követhetjük az Európai Uniós pénzek útját, így azt, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból milyen fejlesztések valósultak, valósulnak meg, milyen cégek közreműködésével, jelentette be közösségi oldalán Lőrincz Viktória, vidék és település fejlesztési miniszter. A pályázat.gov.hu oldalon az aktuális fejlesztési időszak, vagyis a Széchenyi terv plusz operatív programjainak folyamatban lévő és már lezárt projektjei érhetők el. Felesleges ügyeskedni, ha működő Trafipaxot látunk, erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedésbiztonsági szakértők. Rengeteg tévhit pörög ezzel kapcsolatban a közösségi oldalakon. Ezek szerint például esőben vagy ködben nem működnek precízen a készülékek, illetve ha a fékbe taposunk, megzavarhatjuk a berendezéseket, megúszhatjuk a büntetést. Egyik állítás sem igaz, az utóbbi pedig kifejezetten balesetveszélyes is. A sérüléssel járó ütközések csak nem egy harmada gyorshajtás miatt következik be itthon. A folytatásban nem hordhatnak arcot eltakaró viseleteket, burkát és nikábot a tanulólányok az olaszországi iskolákban. A római kormány arról is döntött, hogy egy osztályban legfeljebb a diákok 30%-a lehet külföldi. Mindez szerintük az olasz gyermekek jogait védi, és támogatja a hatékony integrációt, amit szülői nyelvtanfolyamokkal is segítenek. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő, tudást és értéket átadó közösségi terek, hangsúlyozta rádiónknak Berec Kíboja, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldkövei. Célunk, hogy kik még csak most indulnak el egy tájház létrehozásával, vonzó irányokat is adjunk.
1: Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Kellemes péntek estét mindenkinek, már is itt vagyunk az első mix óra leges legelején. Én Várkony Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom azokat a nótákat ezúttal mixben, amelyeket önök a leginkább szeretnek. Mindig megkérdezzük a véleményt, és mindig megkapjuk a választ is, úgyhogy

Hallgatóink által annyiszor kért és kívánt köszönet rovat következik, persze mindenki a saját települését szeretné hallani, és beszámolt a saját bulijáról, de a nagyszámok törvénye miatt, mert hogy nagyon sok volt az elmúlt hónapban, szeptember csodálatos volt a múltkori adásban az első néhányról, tartottam beszámolót, most is nagyon röviden a második feléről, ugye a 19-e volt, és a 18-a volt az első hétvége, a hónap második felét tekintve. Jártunk Budapesten a Margit-szigeten, jártunk a miskolci pikniken, kisnánai falunapon, gyömrői városünnepen, Kenese napján, és János Somogyai városnapon. Aztán jött a tapolcai szakasz, majd a Szerencsi Artúr Fesztivál, a Várkertben Szerencsen, nagy-nagy szeretetben és fantasztikus hangulatban. Aztán a Nem Adom Fel alapítvánnyal egy jótékonysági esemény, egy nagy budai parkban. Aztán a Civilizáció egy másik jótékonysági esemény, ahol megismertük Pátty civil életét gyakorlatilag teljes vertikumában. Aztán Tökölön egy elképesztő mennyiségű embert felvonultató esemény sorozat, majd a Káposzta Fesztivál, és egy esküvővel zártunk. Szóval nagyon jól éreztem magam, szumma-szummárom, köszönöm szépen. Menjünk, és tovább folytatódik a Mix itt a Retro Rádióban.

0: Önök a Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit, fél időhöz érkezett műsorunk, és egy nagyon kedves eseményre kaptunk meghívást, mi pedig Fenyő Miklós egyik házánál, mert több helyen lakott a 13. kerületben. Volt egy avatás, mi pedig egy emléktábla avatás, ahol megjelent a magyar rock and roll aprai nagyja, rengeteg rajongó, rengeteg kedves ember, zömmel gondolom a kerületből, de lehet, hogy nem. De minden esetre nagyon jó hangulatban telt az a fél óra, körülbelül ennyi lehetett az ünnepség. Ott volt mindenki, akit önök is ismernek, a Hungária élő tagjai, és remélem, hogy még nagyon sokáig itt lesznek velünk, sok zenésztárs, barát. Szóval elképesztő hangulat, és jó volt Miklósra újra emlékezni, és megint erősödött bennem az az érzés, hogy biztos vagyok benne, hogy ő ezt szerette volna látni, hogy szólnak a zenéi, és az emberek jól érzik magukat, és azóta egyébként talán egy picit többet is játszom ezeket itt a rádióban is, és a partikon is. De most menjünk tovább, jön a harmadik óra, itt a Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: A megváltozott munkaképességűek felé nyithat a közigazgatás. Rengeteg kristállyal kapták el a drogkereskedőket. Még 2 hétig segíthetünk a légimentőknek. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatására buzdít a közigazgatásban a Szociális és Családügyi Minisztérium. Szakmai segítséget, mentorokat is ígértek. A 25-nél több dolgozót foglalkoztató cégeknél előírás, hogy az alkalmazottak 5%-a megváltozott munkaképességű legyen. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni, ami hiányzó munkavállalónként évi majdnem 3 millió forint. 7 drogkereskedőt kapcsoltak le Szabolcs-Szatmár-Berekben, még kedden egyszerre 6 helyszínen ütöttek rajta egy kábítószerhálózat tagjain a nyomozók, de csak most számoltak be az akcióról, amelyben részt vett a készenléti rendőrség helikoptere is. Csaknem 1,5 kiló anyagot, úgynevezett kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. Kezdeményezték a 7 gyanúsított letartóztatását. A hónap közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
4: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
3: Megkezdődött a darvak őszi vándorlása. A Hortobágyi Nemzeti Park adatai szerint múlt héten már több mint 50 000 példány érkezett a Tisza-tó szomszédságában fekvő területre. A korábbi tapasztalatok alapján hamarosan már 3-szor ennyien lehetnek. Az Európán átvonuló darvak 95%-a megfordul a Hortobágy pusztáin, írja a szoljon.hu. Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér, országszerte szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és már is indítom a harmadik órát, ahol ezúttal egy vendéglemezlovas, DJ Funk Fabrics, Andrássy

létszám, és énekeltük a legnagyobb Máté Péter és a legnagyobb Neoton, valamint Remény Rózsi nótákat, tényleg elképesztően jó volt, és az idősek világnapja szerintem egy kötelező program.

0: Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Parti című műsora. DJ Funk Fabrics, Andrássy Géza muzsikád nekünk, ő küldte be mixét, és ezt hallgathatták meg hallgatóink. Remélem, önök is velünk tartanak, hiszen a Fergeteg Parti mindjárt folytatódik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Parti című műsorának első 3 órája, és már is megnyitom a 4-et, sajnos az utolsót, de nem kell csüggedni, mert szombaton is van Fergeteg Parti. Ez azt jelenti, hogy 1 órában válogatást

Önök Rádió Egyet hallgatják minden idők legnagyobb slágereivel, és a holnap véget érő, itt a holnap után véget érő Oktoberfesttel is foglalkozunk. Egy kicsit Münchenben van, tehát az a vágy sem érhet bennünket, hogy valamiféle reklámtevékenységben veszünk részt, de az a hangulat, amit azokon a videókon én láttam, az valami fantasztikus, és persze ebben én most ennél jobban nem is mennék bele, abba viszont nagyon szívesen, hogy a történések sora, ahogy itt már az előzőekben elmondtam, bizony elvitt bennünket például mozifilm bemutatóra, Wonder Islandre, a Füge udvarba, a Fenyő Miklós emléktábla avatásra is. De most folytatódjék a Mix itt.

0: Ez volt a Retroágyó Fergetek Pati című műsorának mai pénteki kiadása. Köszönöm szépen Attilának és Rolinak, hogy mindent megtettek, hogy ez a műsor jól sikerüljön. Egyébként Attila ott volt Kenesén, és egy nagyon jó hangulatú kis buli, mert hogy ő az egyik zenekarnak, még pedig a New Level Empire-nek a technikusa is, amellett, hogy Bocskor Gáborral is, és velünk is dolgozik együtt, és annyira jó arcok voltak, ez egy ilyen turnétemetés volt, akkor mindig történik valami vicces, úgy szokták az utolsó nyári turné állomás helyen, valamiképpen megviccelik a zenészeket, egymást, a technikusok, vagy éppen a közönséget, tehát ez mind sikerült így ebben a sorrendben. Összeölelkeztek, és elkezdtek énekelni és táncolni. A legnagyobb notákra nagyon jó arc volt Attila is, és az egész zenekar, valamint a technikus csapat. Rolinak pedig köszönöm szépen a szerkesztő és szervező munkát, önöknek pedig, hogy együtt tölthettük megint ezt a 4 órát. Búcsúzik a házigazda, Várkonyi Attila, DJ Dominik, vigyázzanak egymásra, holnap este újra találkozunk.
1: Ez a Fergetek Party DJ Dominikkal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. She's crazy like